0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek! Lóit hozom egyenesen Németországból, ő egy Z-generációs énekesnő, és nekem olyan visszahúzódó lánynak tűnik, de ez lehet, hogy csak a látszat, mert hogy nagyon közel állnak hozzá a tévés show műsorok. Hát egyrészt egy ilyenben tűnt fel annak idején a The Voice Kids német verziójában, illetve tavaly előtt megnyerte a német állarcos énekest pandának öltözve. Hozom már is Lóit!

rádió, ez csak igazi mai sláger megy. A Top 500-as listánkon pedig tuti, hogy találkozni fogunk Lost Frequencies dalaival, és hogyha valaki azon tűnődne, hogy melyik dalára is fogsoljak, hát hogy ott volt az Are You With Me, a Head Down, a The Feeling, a Back To You, a Where Are You Now, Summer Days, Melody, Crazy, Reality, olyan sok Lost Frequencies dal van, egyébként én magam is meglepődök, Rise, azt lehet, hogy nem is mondtam. És ez, hát ezt most nagyon szeretjük tőle, Live It All, Lost Frequencies-től a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők, csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Zseniális zenék mellett, fantasztikusak a műsorvezetők. Én első vidám, egyszerűen jó veletek tölteni a napot.
2: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek, a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel, úgyhogy ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy csak titeket hallgatnak.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a Z-generációs sztár, az egykori tartalomgyártó Alex Warren, most már Grammy-díjas popsztár, akiért olyan szupersztárok rajonganak, mint Louis Capaldi vagy Jennifer Aniston színésznő. Ez az aktuális kedvenc tőle, a Fever Dream.

Rádió 1. Mit csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Például Kábrát barátunk és az a dal, a Be Mine, ami megkódította már a top 50-es listánkat. Na de hogy mi lesz a helyzet a top 500-as listánkkal? Erre sem kell már sokat várni, és kiderül, jön a slágerlista. Amióta ismerjük Kábrát dalait, mindig felbukkannak a top 500-ban, úgyhogy borítékolható lesz, hogy ezzel is találkozunk majd. Be Mine, hozom hamarosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Zseniális zenék mennek, fantasztikusak a műsorvezetők, színes, vidám, egyszerűen jó veletek tölteni a napot.
2: Mert nagyon sok jó szám van, amit szeretek, és mindig jó kedvel tölt el ezeket hallgatni. Az a pörgősség a műsorvezetőknek a jó stílusa, a kellemes baráti hangvétel, úgyhogy ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Dua Lipa például, aki új dalokon dolgozik. Úgyhogy aki szereti Dua Lipát, ez mindenképpen pozitív információ. Jöhet végre a Radical Optimism album folytatása. Utóbbi 2024-ben jelent meg, és akkor rögtön a Billboard 200-as lista második helyén mutatkozott be. Most többek közt Greg Kurstin zenei producerrel dolgozik, akiről azt lehet tudni, hogy hát mindenkivel dolgozott együtt. Grammy-díjas, Adele, Harry Styles dalok mögött is áll. Most a korábbi albumról hozok egy nagy Rádió 1-es kedvencet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Minden nap könyvtári programok ezen a héten. Bakonyi dobogós a Nemzeti Vágtán. Vezetett séták indulnak a Veszprémi Várnegyedben. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Vasárnapig tartanak az országos könyvtári napok Veszprémben. Az Eötvös Károly Könyvtár és Fiók Intézményei előadásokkal, gyermekfoglalkozásokkal, kiállításokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. A kínálatban szerepel a veszprémi sportplakátokat bemutató tárlat megnyitója, mesterséges intelligenciáról szóló beszélgetés, valamint kertészeti és környezeti témájú alkalmak is. A könyvtár a héten amnesztiát is hirdet, a lejárt kölcsönzés visszavitelekor elengedik a késedelmi díjat, ha minden dokumentum visszakerül, írja a Veszprém Info. Harmadik helyen végzett Vörös Tamara a Nemzeti Vágta döntőjében, Ács Teszér színeiben. A Csetényi lovas Marina hátán indult Szilvásváradon, és a középfutamot megnyerve jutott a fináléba. A döntő rajtját háromszor is meg kellett ismételni, Tamara végül szoros versenyben néhány tized másodperces különbséggel szerzett bronzérmet. Édesapja Vörös József Csetényt képviselte a vágtán, ő szintén megnyerte előfutamát, a középfutamban pedig negyedik lett. Vörös Tamara 10. alkalommal versenyzett a Nemzeti Vágtán, a felnőttek között ez már az 5. szereplése volt, írja a Veol. Ma még vezetett sétákat szerveznek a megújult Veszprémi Várnegyedben. A programokon a résztvevők a Birogicei házból indulva ismerhetik meg a város egyik legfontosabb történelmi részének épített örökségét és új funkcióit. A séta jó alkalom arra is, hogy a helyiek közelebbről lássák az elmúlt időszakban felújított épületeket. A szervezők október 9-ére, valamint a következő hétvégére is hirdettek hasonló alkalmakat. A részvételi feltételekről és az indulási időpontokról előzetesen érdemes tájékozódni. Több mint 80 létesítmény nyitja meg a kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakember vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energia felhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű, keskeny felhősáv is érkezhet. A déli szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A csípős reggeli idő után délután már 23 és 27 fok közötti maximumokat élvezhetünk. Tombol az indián nyár, ha tehetik, akkor töltsenek több időt a szabadban munka után. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad, éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
0: Rádió
5: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. I don't wanna wait. Hozom David Guetta és a One Republic dalát. Hát amit most nagyon várunk, Rádió 1-es időszámítás, az egyik a top 500-as listánk. Jövünk nem sokára októberben, de amit tényleg nagyon-nagyon is, mert mindjárt itt van, az a Rádió 1 konténer nyitó buli. Balázséknál lesz holnap után, a Duna Plázánál reggel 6 és 10 óra között, de minden ezzel kapcsolatos információ ott van a weboldalunkon. Jönnek Balázsék is nem sokára.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy. Aha.

0: nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Nem csináltunk még úgy, hogy vagy magyart, hogy ne 8-tól hívjuk őket, hanem 7-től. Mit szóltok hozzá?
2: Iskolába
1: viszik a kis fikatúrok, ott ülnek még a átsülésen, ahogy írta Barnabás. Még a call centeresek csak 8-tól dolgoznak. Lehet, hogy kedvesebben felveszik most nekünk a telefont, és megnézzük, hogy
3: hát engem
1: hogy
3: van. Hát 8-kor hívna, nem tudom, hogy a kedvesség benne lenne az első 10.
1: Undokság lesz? Szerintetek, hogy van a magyar? Milyen október 6-át ülünk éppen?
3: Ma volt az első reggel, hogy 6:45-kor még iszonyat sötét volt, tehát ilyen éjszakai sötét volt.
1: Hát szerinted már nincs jól a magyar.
3: Nem mondok jókat, szerintem nem
2: várható. Szerintem a felvevési átlagunk nőni fog. Igen. Ugye, tehát még nem
1: 7 óra miatt nem gyarakodnak.
2: Igaza van, nem gyanakszik, hogy ez mi lehet. Jó fejség az nincs.
1: Jó fejség nincs.
2: Szerintem kevés.
1: Undokság lesz, nem beszélgetnek velünk, lerakják, nem lesznek, szűkszavúak lesznek, és nincsenek jó állapotban.
2: Igen.
1: Itt
2: szerintem
1: az ősz,
2: nincsenek.
1: Lenyomták
2: ősz van,
1: a szeptember.
2: Ideg van, igen, mégse olyan fényes a nap, ahogy azt gondolták. Aha. Tehát ó, ezer dolog.
3: Szerintem úgy fogják fel, hogy igen!
1: Jó, akkor oké, akkor félig elmegyünk, mint két jó hívásunk lesz, félig, tessék, 15 van.
2: 15. Nem, 5 fölvett hívásunk lesz, igen? De ebből 3 undok.
1: Igen, 3 undok.
3: Szerintem senki nem veszi fel.
1: Jó.
3: Tessék.
1: A Lackó legenerált
3: senki
1: számokat.
3: Nem fogja felvenni.
1: Nem fogja felvenni. Az van, hogy ugye nyilván tudjátok, nem a falról hívunk, tehát ne írjatok, hogy engem hívjatok, itt vagyok, direkt nem. Tehát ez pont az, hogy nem a falról vesszük. Laci generál valamilyen magic generátora van neki. Itt van egy A4-es lapon, tele van telefonszámokkal. Na Lackó, a puha kacsóddal a külsőbe egy számot, és kezdjük el bombázni. Jó? Már érzem is, jön. Mogorva.
2: Gyünacsi.
1: Mogorva, Erika, 50-es kozmetikus. Jó? Mogorva, 50-es Erika kozmetikus. Cippeket kérek tőletek is.
2: Jó.
1: Mit éreztek?
2: Nem férfi, vidéki, az egész biztos, figyelj.
1: Mondom, hogy Erika kozmetikus, karcagi.
2: Üvöltözik a gyerekkel, nem ez az ország másik vége, egész biztos, hogy miért nem indulunk el.
1: Erika nem karcagi és nem kozmetikus, jó?
3: Jó, egyetedig húzatok be nekem, köszönöm.
1: De várj, mi volt a tippet? Mi volt
2: senki
1: a tippet?
2: Nem veszi fel.
1: Senki nem veszi fel, jó? Egy tipp eszernek húzzuk be. Lajos, gyere Lajos! Érzem, Lajos karosszéri alakatos, Püspök 60-ban van, kicsit ágyszólással beszél, és ízesen elküld minket a...
4: Szám nem elérhető abban az esetben, ha ön hozzájár...
1: Kettőt húzzatok be az Eszternek. Bár ez nem számít találatnak, halló.
3: Nem, ez nem számít találatnak.
1: Ez nem számít. Igen. Jó, Lajos,
3: telegettük.
1: Én érzem, hogy jön Péter. Péter jogi osztályon dolgozik, és budapesti. Kicsit visszafogott.
2: De most miért a karosszéri alakatost, azt elvesztettük?
1: Ez nem vette föl.
3: Van az a műsor, amikor tudjátok, benyúlnak ilyen nagy lyukakból, kihúznak ilyen harcsákat. És ugye nem tudod, hogy mit fog kihúzni. Ez ugyanolyan. Ez ugyanaz, csak a telefonos verziója.
1: Gyere, Péter, gyere. Jogi osztály, Péter. Visszafogott, egy halót fog mondani.
3: Halott?
5: Halló.
1: Mondom. Kezdi csokolom, jó reggelt kívánunk. Zavarhatunk egy pillanatra, élőadásban mondjuk a rádió egyen. Rákóczi Ferenc, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs van a másik oldalon.
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
5: Jó reggelt, üdvözlöm!
1: Kezdi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra, csak egy általános hangulat felmérést végzünk minden hónap végén vagy elején, és szeretném megkérdezni, hogy tetszik lenni október 6-án?
5: Hát én jól, köszönöm szépen. Én korán kelő vagyok, úgyhogy már megyek a dolgomra, már bevásároltam. Úgyhogy abszolút.
1: Jaj, de keresztnevet kaphatunk?
5: Márta.
1: Mi mindenkivel tegeződünk. Merre vagy, Márta? Nem kell pontosan, hát most... csak hogy melyik ország részen értünk el. Ha...
5: Itt vagyok Budapesten.
1: Budapesten.
2: És nyugdíjas?
5: Igen.
1: Nyugdíjas. Egy kis reggeli bevásárlással, és utána napközben kis főzés, és minden más.
5: Hát minden, amihez kedvem van, persze.
1: Hát ez milyen szabad nyugdíjas.
5: Ez a nyugdíjas életnek a kulcsa, hogy azt csinálja az ember, amit akar,
2: és nyugdíj...
5: amihez kedve van.
2: Nyugdíj előtt is ennyi dolgod volt, vagy ahogy nyugdíjas lettél, mert ugye a nyugdíjasok mindig sietnek, korán elmennek boltba, és aztán te is mondtad, hogy egy csomó tennivalód van. Előtte is ennyire aktív voltál, vagy ez a nyugdíjjal jött?
5: De nem, én előtte is aktív voltam, de azért megyek korán a boltba, mert korán felébredek.
1: Jól van, Márta, örültünk, jó kedved van, vásárolsz, telnek a nyugdíjas évek, jól vagy mondhatni. Ez nekünk egy nagyon pozitív október indulás. Jól van, köszönjük, vigyázz magad, örülünk,
5: köszönöm,
1: hogy beszéltünk.
5: Minden jót nektek.
1: Köszönjük,
2: csáó, jó egészséget.
1: Tehát akkor Márta nyugdíjas, jól érzi magát.
2: És jól van.
1: Nagyon jó.
2: Hogy lehet jól?
1: Értem, érzem, de érzem, jön a Tibi.
3: Jön a Tibi,
1: nagyon jön a Tibi.
3: De ez már erre fussod a Tibi a Tibinek, hogy...
1: Jön a Tibi, Tibi dorogon van, és egy gumisnál dolgozik.
3: Na. Ahogy felhívottnánk a rakamozikum is, hogy jó van-e még egyáltalán.
1: Tippeljetek már ti is, hát a tippelés a legjobb. Jó. Gyere Tibi, dorogról, gyere Tibi!
3: Szerintem.
1: Igen?
6: Halló?
1: Hát mondtam. Halló, kezi csokolom, jó reggelt!
6: Jó reggelt!
1: Zavarhatunk egy pillanatra, Rákóczi Ferenc, Rásko Eszter, Sebessén Balázs, a Rádió 1-ből telefonálunk. Egy rövid közelmi kutatást végzünk.
6: Csupa fül vagyok.
1: Egy keresztnevet kaphatunk-e?
6: Kata.
1: Kata! Kata! Jó reggelt, Kata! Hát Kata is meg.
2: Megeződhetünk, Kata.
6: Na, ez nyugodtan.
2: Nagyon kedves, hogy köszönjük.
1: Hol értünk el helyileg, merre vagy?
6: Miskolc Tapolca, Avalon.
1: Avalon!
2: Nyaralgatunk!
1: Wellness-ezgetünk? Wellness-ezgetünk?
6: Nem, dolgozunk.
3: Dolgozunk. Az egy nagyon jó kis hely.
1: Azért nagyon szeretjük ezt a helyet, így van.
6: Igen, találkoztunk már itt veletek, úgyhogy
1: voltunk már
6: ott, igen. Ismerősek vagytok.
1: Nagyon jó. Na, hogy telik az október? Jó a kedv, jó a hangulat, dolgozol?
6: Hát dolgozok, a kedv a szuper. Hát így, hogy a napsütés azért kitart, azért melőben sokkal jobb az ember hangulata és kedve, de hát azért már várjuk egy kicsit az esőt, kell egy kis frissülés.
1: Az jön majd, igen.
2: Családi élettel mi van, ha a munkarendben van, ott van-e valami baj?
1: Minket csak a rossz hírek érdekel.
2: Én csak azt keresem.
1: Igen, csak a rossz hírekre megy rá, a pozitívumok nem érdekesek.
6: Minden szuper, apuci viszi a gyereket a bölcsibe.
1: De jó.
6: Úgyhogy jó, minden
2: jó, de az egészséged, de csak van valami baj. Nem fáj a fokad?
1: Igen, azért csak beteg vagy van valami, nem lehet ennyire jól. Hát
6: így, hogy mondod, fájni nem fáj, de két hete voltam pont a fogorvosnál. Tehát, na. Hál' Istennek azért ilyen dolgok most nem gyötörnek, de nem kerülnek el.
1: Nagyon jó. De akkor jól vagy te is. Tehát akkor jól vagy, dolgozol, minden rendben.
6: Igen.
1: Miskolc Tapolca.
2: Jó, műkörömről a lak nem pattant le véletlenül?
6: Nem.
3: Csak azt mondom, hogy Ferinek van most egy új vállalkozása, és orcán körmöket épít.
2: Ferinél.
6: Fodrásza voltam, tehát a hajam is rendezett, tehát nagyon szépen fekve van, vágva van.
3: Azt lehet hallani a hangodból, hogy jó hajad.
1: Ja, jól vagy, tényleg jól vagy. Egyelőre kettőből kettő, aki jól van. Jól érzi magát a magyar. Örültünk akkor, köszi, hogy beszéltünk. Vigyázz magadra.
3: Küldje nyugodtan a vouchert, jövünk.
1: Igen, ha tudsz itt nézni a szállod a menedzsmentjén.
6: Jó, jó, jó, jó, hogy ne.
1: Köszi, szeretjük a helyet. Köszi, csáó.
6: Sziasztok.
1: Csáó.
2: Na, két hölgy.
1: Most és... már találjunk valakit, aki nincs jól, ez kezd zavarni. Dehogy is. Jól van a magyar. Jó? Gyere, very Gábor. Good. Tessék?
3: Very good magyar.
1: Gábor, de... Ferihegyen légiforgalom irányító. Visszafogott egy kicsit, éppen válik, de megpróbál jókedvű lenni. Halló?
6: Halló?
1: Szerencsém. Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk.
6: Jó reggelt.
1: Kezi csokolom, zavarhatunk egy pillanatra. Rákóczi Ferenc, a Rásko...
3: Eszter. És a Sebessén Balázs, aki a demenciával küzd az utóbbi napokban. De...
1: Zavarhatunk egy pillanatra, egy élő rádióadásban vagyunk, csak néhány kérdést tennénk föl.
6: Hát elsőnek is honnan kapták a telefonszámokat.
1: A telefonszám generátorból teljesen random, véletlenszerűen generálunk telefonszámokat, és ez úgy generálódott. Nincs benne semmi tudatosság.
3: Vagy a Sebessén Balázs telefonjából, ezt nem lehet tudni.
1: Csak szeretném megkérdezni, hogy van, milyen az október, hogy telik a reggel? Ez csak egy néhány kérdés elég zavarnánk.
6: Köszönöm a kérdését, még kora reggel van, nemrég keltem, úgyhogy...
3: Na, tessék!
1: Na, munkában? Szorgos a magyar. Munkában?
6: Igen.
1: Egy keresztnevet kaphatunk?
6: Melinda.
1: Melinda, hol értünk el, merre vagy az országban?
6: Dunalmás.
1: Dunalmás, na, aztán meg nem.
3: Hallom a forgalmat volna. A háttérben, hogy most éppen úton vagy? Most dolgozni?
6: Igen.
1: Dolgozom? Mit dolgozol?
6: Kereskedelem.
1: Kereskedelemben dolgozol. Jó, futár. De úgy nem vagy rosszul, tehát hogy te is úgy jól indult ez a kedv, neked is. Jól vagy, nem? Minden oké? Okay.
6: Hogyne, igen.
1: Szóval, jó, igen. Akkor azért annyira nem. Jó,
3: de nem egy ilyen reggeli arc, úgy veszem észre.
1: Melindának nagyon korábban.
3: Mikor ezt szoktál bebutolni? Mikor vagy már ugye a toppon? Kettő körül?
6: 10 óra környékén már.
1: Jó, akkor visszaérünk.
2: 5. kávé után.
1: Oké, okay. Akkor nem zavarunk, köszi, akkor meg a feled beírjuk, hogy félig vagy jól. Jó? Kettő, jól van, egy félig. Oké, ciao. Hello. Imádom, mikor valakit így begyúrunk, tudod, ilyen nagyon furán távolságtartón indul, de a végére se enyhül meg. De hogy a végére is...
2: Nem, azért már nem
1: abszolút.
3: Én Melindával vagyok, teljesen őszintén, mert szerintem reggel hírkor valakit felhívni, az egy terrorcselekmény.
1: Gyere Zoli, nőgyógyász. Budapesten dolgozik, épp rendel. Nagyon érzem, ez most akkora Zoli lesz. Nagyon jön a Zoli. Kicsit mély hangú, visszafogott, tessék, ezt fogja mondani.
2: A lábúja megvan?
1: Egy lábúja hiányzik, és...
7: Kis Ádám.
1: Haló?
3: Kis Ádám.
7: Igen.
3: Jó reggelt.
1: Jó reggelt, jó reggelt kívánunk. A Rádió 1-ből telefonálunk egy élő reggeli műsorból. Ráskó.
3: Rákóczi és Sebesében.
1: Zavarhatunk egy pillanatra, csak néhány kérdést tennénk föl.
7: Persze, tessék.
1: Egy keresztet kapatunk. Mere fogsz
3: felépni mostanában Ádám?
1: Igen,
3: kis Ádám
1: jól mondtad. De nem az a kis Ádám, nem a humorista kis Ádám.
7: Nem, sajnos nem van.
1: Ádám, hol értünk el, merre vagy?
7: Pécs. Illetve Komló, bocsáss meg.
1: Komló. Oh. Pécs és Komló. Hát a gyönyörű környék ott.
2: Hát a környék gyönyörű, igen. Csak ugye a bányászat óta.
1: Igen.
3: Nem Balázsnak nincs egy kis más szobra ott valahol.
1: Igen, ott laktam. Mivel foglalkozol, Ádám?
7: Én a távfelügyeleten, a Multi-Alarm Zrt-nél dolgozom diszpécserként.
1: Ó, hozzád jönnek be a riadt hívások, hogy a kiskutyának megperezgett a riasztó, van-e valaki a házba, hogy küldjenek valakit, betörők vannak. Aha.
7: Pontosan, pontosan.
3: És voltak jó betörések, amikor ti is kicsit az így összehúztátok magatokat?
7: Előfordul, igen, de többségében sajnos csak az ügyfelek rontják át.
2: Igen. Lenne valami igen. Jó buli,
3: de... Ez olyan jó, nem, hogy ott ülsz teljes kamuflásban, tudod, ilyen izéje katonai öltözékben, és akkor mindig csak elrontják a kódot, miközben jöhetne végre valami jó kis...
1: A szokásos kérdés, küldjem a járőrt, vagy ne küldjem a járőrt, ugye ez kell...
7: Pontosan, így van, pontosan, kendőzetlenül.
1: Használtalak benneteket, igen. Hogy indult az október, ez milyen a köz, úgy a hangulatod, egészségügyileg minden oké, jól vagy, egészségesnek tűnsz.
7: Jól vagyok, kellemesen. Telik, így van, köszönöm szépen.
1: Jó kedved van, rend, családi állapot, munka, minden rendben.
7: Így van, ahogy mondod.
1: De valami rosszat mondjál már, ne legyen már mindenki ennyire jó.
2: A kevés, a fizú.
3: Zsibad a balkarod.
1: Szúr a szíved. Szúr a szíved. Valami legyen már. Igen. De akkor jól vagy, Ádám, mondhatni.
7: Így van, köszönöm.
1: Szereted ezt a melót, amit csinálsz?
7: Hát, elmegy. Nehéz.
2: Na most, amikor nincs riasztás, akkor nyugodtan üldögélsz.
1: Igen.
7: Hát azért van, nem szoktunk unatkozni.
1: Jelszót kell mondanod neked, és akkor az ügyfél is mondja a saját jelszavát, és akkor ketten egymásra találtok. Jól van, örülünk, jó munkát akkor neked, jól vagy, rendben vagy. Egyelőre az a helyzet, hogy jól van a magyar. Jó, vigyázz magadra, jó munkát, ciao.
7: Ciao,
1: hello. Gyerekek! Hát,
2: na?
1: Mi történik itt?
2: A 7 óra, gyerekek, ennyi. Igaza volt a hallgatónak, aki azt írta, hogy 7-től kell csinálni.
1: Pozitív.
3: Barnabás, kapsz egy hónap hallgatója.
1: Igen, dolgozik, jó kedvű, jól van. Még senki nem találkoztunk, aki igazán rosszul lenne. Addig ne hagyjuk abba, valaki találjuk.
3: Azt mondják, hogy fizu van. Hát most van a fizu, azért ilyen boldogok.
2: Hát az mi?
3: Hát az utalás.
1: Hát így mostanában van, de október eleje. Igen. Jó, oké. Gyerekek, megyünk tovább. Én egyelőre azt látom, hogy jól vagyok.
2: Mi bizsereg? Nő vagy férfi?
1: Mennünk el. Ilyen gyorsan.
2: Mi van, de egy Gyula?
3: De mi az, nő vagy férfi? Mi, hogyha farkaskutya?
1: Egy utolsó. Ivett. Ja? Ivett.
2: De szeretem, Ivett. Nagyon jó.
1: Nagyon érzem Ivettet.
3: Ivett, vagy nem Ivett? Vagy Ivott?
1: Ivett egy presszóban dolgozik.
3: Ahol Ivott?
1: Ahol Ivott, és még nem evett. Na jó, Jézus Isten, szadjuk akkor. Úristen.
3: Na jó, hát szívesen. És
1: gyere, Ivett! Mutasd magad! Ne rejtőzködj, jön, be kell adni.
8: A Ivott szám jelenleg nem elérhető.
3: Akarja.
8: Próbálja.
3: Beivott.
1: Én szeretem ezt a hangot.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
9: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
11: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
12: Gini, te el tudod olvasni az apró betűket?
13: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
12: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
13: Ez varázslatos!
12: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
14: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
15: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
16: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Kisfia megkerülnek a fókuszba Veszprémben, ingyenes textilgyűjtő konténereket helyeznek ki a MOHU, újabb döntetlen a veszprémi foci csapatnál. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Péntektől vasárnapig minifilmfesztivált rendeznek az Eötvös Károly könyvtárban. A programsorozat a rövidfilmek világát állítja a középpontba, és több napon át kínál vetítéseket a mozgókép iránt érdeklődőknek. Az ilyen fesztiválok lehetőséget adnak arra, hogy a nézők rövidebb, kísérletezőbb alkotásokkal is találkozzanak, amelyek ritkábban jutnak el a hagyományos moziforgalmazásba. A részletes vetítési rend és a kísérő programok a könyvtár, illetve a Városi Program Naptár felületein érhetőek el, olvasható a veszprém.info.hu oldalon. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég. Mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
2: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést.
1: A részletek a MOHU honlapján érhetőek el. Egy-egyes döntetlent játszott a VSC Veszprém a Sári Sápi BSE ellen a labdarúgó MB3 északnyugati csoportjának 10. fordulójában. A Veszprémi stadionban rendezett mérkőzésen a vendégek szereztek vezetést a 36. percben Janetka Gergely góljával. A hazaiak a második félidőben nagyobb nyomást gyakoroltak ellenfelükre, így az 55. percben Horváth Péter találatával egyenlítettek. A hajrában mind két csapat előtt adódott lehetőség, de újabb gól nem született. A VSC egymást követő két bajnokija lett döntetlen, szombaton pedig Balatonalmádiban játszanak megyei rangadót. Számolt be róla a veol.hu. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű, keskeny felhősáv is érkezhet. A déli szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A csípős reggeli idő után délután már 23 és 27 fok közötti maximumokat élvezhetünk. Tombol az indián nyár, ha tehetik, akkor töltsenek több időt a szabadban munka után. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánom mindenkinek, 6 óra után 16 perccel. Hello, Júli, jó reggel. Ciao. Várjál, benyomlak.
5: Hello,
4: Feri.
5: Benyomlak.
4: Most már van jó hangod. Reggelt. Jó reggelt. Hello, Feri. Gyerekek, 9 fok, és nagyon sötét. Szóval ez már ilyen, nem azt látod, hogy valahol pirkad, hanem ilyen jössz, és azt érzed, hogy ez most már az a fajta téli sötétség, amiből nehezen fogunk kikeveredni, de kikeveredünk, lesz még újra világos.
6: Egyszer, majd igen.
4: Egyszer biztos.
6: Van az órállítás, és akkor egy kicsit visszatér.
4: Talán egy kicsit, akkor igen, visszatérünk
6: akkor
4: egy kicsit.
6: Igen, akkor visszaszokod egy kicsit ugrani, akkor így fellélegzel.
4: Viszont elveszítjük az 5 órát, mert négy sötét lesz.
6: Nagyon sötét van.
7: Örökké nem lehet sötét.
4: Így van, gyerekek. És a 9 fok a motoron azért az nem kevés, úgyhogy...
6: Bátor vagy.
4: Motorral.
6: Igen, ezt én csináltam ugye így az elején a pályafutásomnak, hogy amíg nem volt -2, addig motor, hogy menjen, most átvetted a stafétát, gratulálok.
4: Igen, van dolog a városban, úgyhogy gondoltam most motorozni. Jó, ha reggelt kibírod, utána még nappal lehozhatom. Ez 23. Tehát ez a reggel hideg, de utána még jó, szóval napközben jó, reggel kell kibírni azt a...
7: Teljesen következetlen a motorválasztásod reggel egyébként. Akkor, amikor nem kéne elindulni motorral, elindulsz, amikor el kéne indulni, akkor meg...
4: Igen, általában a napközbeni tevékenységektől függ, meg hogy mennyire van kikészítve a motoros cucc. Mert amikor motorra jönnék, nem, kocsiba beülsz, indulsz. Azért a motoros miatt bakancsot fölveszed, bukós is rak, fel van-e töltve, hol a motor kulcs,
7: be van-e... Azt nem egy helyre teszed le, vagy?
4: Szerinted egy helyre.
7: Amit leesnek rólad a dolgok.
4: Örülök, hogy a motor ott van, ahova este leraktam. Hát vicces, hogy a motor... Nem, csak tudod, akkor az edzést tudod át kell rakni a motoros dobozba, akkor még napközben, amit intézel, ahhoz képest azokat, amik kellenek, rátrakni a dobozba, és az mindig macera. És akkor rájuk, hogy jó, edzést tudsz kocsiba, jó, akkor jövök kocsival. Tehát a motorot be kell készíteni este, ha te reggel azzal akarsz jönni. Kabátot, kesztyűt, bakancsot kirakni, bukós is akkor slusszkulcsom, melyik gatyámba van, akkor megint elmegy 5 perc, megint nem indulok el. Szóval az ugye egyben van, arra fölpattansz, indulsz, az jó, de csak úgy nem ülsz, inkább akkor autó.
7: Ez este pont 10 perc.
4: Szóval ez, hát igen, ezért mondom, hogy ez ilyen nagyobb képvénykel.
6: Jó, reggel.
4: Reggel.
7: Én este kikészítem a holmiaimat.
4: Tényleg?
7: Aha. Ha így hajnalra jövök, akkor igen, akkor összeszedem. Mert az igazság, hogy tehát, hogy nekünk a hálószobában van a gardróbszekrény is, tehát az, hogy reggel zörögjek, és én ott a telefonnal így világítsak, és keresgéljem a cuccaimat.
6: Meg tök nyugodtan kelsz fel. Én pont Júli vagyok ebben.
4: Aha.
6: Én is, kim van téve, nem kell már, és ha valamit elfelejtek, érted, megyek most edzésre, akkor egy ilyen váltogatját beteszel, és azt nem teszed be, akkor föl kell menni, ugyanez, telefonos világítás, tök halkan bemész a hálószobába.
7: De sose tudsz elég halk lenni.
6: De nem tudsz elég halk lenni. Persze, mi így élünk.
4: Ti így éltek.
6: Érdekes.
7: Majd igen. A következő életedben.
4: Ez nagyon durva. Impulzívan öltözöm reggel, egyrészt amit találok, kettő, ami van, ami nem gyűrött, tehát, hogy így nagyjából este kikészített, utána anyám rakott ki nekem ruhát 8 évesen, szerintem, mikor ünneplőbe kell.
6: De most magadnak is kiteheted, tehát ehhez nem kell, hogy az anyád ott lakjon, nekem se anyám teszik.
4: Semmi.
6: Csak egy kis gondoskodás saját magadról, és akkor nincs káosz reggel.
4: Van, amikor abban jövök, amiben este lefeküdtem.
6: Csoda, hogy nem pizsamában van itt.
7: Szennyesből, ott ki a cuccokat.
4: Ilyen típusú rendszer nincs az életemben. Zsül, majd ezt nekem a tedd már átlétszi, mert nekem egy BKK infót, meg útinform, meg időképet látok. Itt valaki nagyon belenyúlt, és ez engem most nagyon idegesít meg. Eltűntek a kedvenc minden ikonjaim.
7: Mi a kedvenc ikonjaim?
4: Hát így le van mentve, tudod, egy csomó a Telex, a hírkereső, a mi oldalunk, az SMS oldalunk, ilyen rövidbe, csak rámegyek, és akkor végigpörgettem az oldalakat. Ehhez képest BKK, útinform, időkép, ez mi a fosom? Tehát ez nagyon
7: ez
4: rosszul.
7: Ez a közszolgálat maga.
4: Igen, és zöld színű a monitorom ráadásul, tehát ez nagyon durva.
7: Az járt itt
4: tegnap. Ma motoros vizsga 7:30-tól, szorítsatok, írja valaki, na, hajrá, az menő.
6: Meg lehet csinálni, jó, van rá két ember is.
4: Így van. Nagyon nézzé balra-jobbra, meg a jobb kéznél álljál meg, nagyjából ennyi. Ezt figyelik.
7: Arra
4: nagy
7: nem emlékszem.
4: Nagy jobbra nézés, jobb kéznél, meg nagyon fies top táblánát tedd le a lábad. Ennyi.
7: Nektek meg volt az elsőre? Mind a kettőtök?
4: Meg, minden végig.
6: Mit gondolsz te róla?
7: Jó, mert nem emlékszem, olyan régen volt.
4: Elsőre kressz, elsőre rutin, és elsőre a forgalom. És mindent megcsináltunk elsőre. Nem picsörtünk. Nekem volt egy lábletételem a rutinnál, és akkor mondta, hogy ezt tudjuk be az első, esett az első, kicsit csúszott, és akkor mondta, hogy jó, ott nyugodtan tegyem le a lábam, de azért rámondta, hogy azért ezt tudjuk be az elsőnek. kettőször lekhatod a lábad. És akkor az utána már nem volt lábletétel.
7: Hát meg csúszant a Balázsékos ajándékcsomag.
4: Na hát az meg... Ne, ne mondj ilyet, mert szegény, fölfüggesztik.
7: Fölfüggesztik egy... Nem lesz hülyeség,
4: mert... Igen. Feri járt
6: is. Utólag elkezdik kivizsgálni a dolgot.
4: Kivizsgálják az ügyet, nem.
7: Kérdezik nagyon sokan, hogy hogy sikerült a cukkini.
4: Kis megcsúszott a projekt.
6: De meg lesz. Az... Én nagyon várom. Így Don't néztem Ferry. Az Instát, mondom, hátra.
4: Történt itt egy más tegnap, ami kicsit úgy, hát hogy is mondjam, csak így másfelé vitte a fókuszt, de meg lesz. Megvannak már az alapanyagok részben. Úgyhogy
6: fog elrohadni a hűtőben.
7: Szóval fog megbüdösödni a darált hús.
4: Illetve megvannak, de még nincsenek, mert nincs nálam, de megvan. Na mindegy, a bonyolult, a lényeg, hogy egy része megvan, úgyhogy ma
6: Ma lesz na, alapja, ma lesz. Hogy nagyon ma... finom cukit, ezt a kis ma, srácok.
4: Kis cukit csinálok, hogy csomagnak, csak úgy kiabálni fognak az örömtől.
7: Ez kicsit rest, ez a cukini.
4: Igen.
6: Egy-egy csak jó, az finom.
4: Jó lesz. Mi van a festményekkel? Ezt is kérdezi valaki. Ez is úton van, beszéltem a Balázsra tegnap, pont ugye a kis műkincs szakértőnkkel felvizsgálunk a várt este 9-10-ig magánál, hogy menjek föl hozzá, és akkor mutassam meg nekik péket. Ez se jött össze, mert ebben is megcsúsztam. Úgyhogy ez is ma történik. Majd, hogy elugrom hozzá, és ránéz a két kis képecskére, és akkor beszámolok róla, hogy mit mondott. Sűrű gyerekek, ez egy nagyon sűrű nap lesz. Lesz itt minden.
7: Csináljunk egy olyat, hogy egyszer akkor behívjuk, és akkor mindenki hozza be akkor.
4: Nagyon szeretném, hogy bejönne.
7: Mert nekem elképesztő találásaim vannak.
4: Jöjjön be, imádnám. Meg eleve az egész műkincs annyira idegen téma tőlünk, hogy zajlik egy ilyen aukció, hogy mondja meg, miket néz. Jöjjön be, szervezzük le valamikor.
7: Okay. Meg ráadásul jó arc.
4: Mert tök jó arc is, igen.
6: Júlia, találásaid azok.
7: Csodálkoznál.
6: Na, majd hozz be, létszés, és akkor jön a Balázs megbecsülni, mert tudod, ez az a tipikus, amiről beszéltünk, és Júli, igen. Ez maga,
7: hogy
6: te ez, vagy.
7: Ebből fogsz meggazdagodni.
6: Oda néz, ezt, bíró, ezt az ékszert, ezt még a 13. században kovácsolta makkal, nem tudom, a nyodik Lajos, és erről derül ki, hogy ez 5000.
4: Igen. Ja, igen.
7: Ma 18 éves a lányom képzeltek.
4: Nagyon jó. Minden idők legjobbjának utolsó előtti lépését láthattuk ma hajnalban. Nekem ő a Barcelona, és most már ő az argentin válogatott. És szerintem minden idők legjobbja. Örülök, hogy láttam Ronaldóval együtt játszani. Messi for President, üdv Kopi. Most volt a búcsú meccse.
6: Most volt a búcsú meccse, és képzeltek el, hogy annyian nézték, a nekem ismerőseim, hogy nem kelünk fel, meg nem néz, mondom, én biztos nem vagyok egy nagy foci fan, bár ugye ezt a Messi gyereket kifejezetten kedvelem. És itt is rengetegen írnak reggel, hogy ők fölkeltek hajnali egykor is megnézték, mert ugye ez volt a búcsú.
4: És 11-es góllal zárta a karrierjét. Ja. Igen. Hát legalábbis a válogatottól vonul vissza, igen. De nyilván Amerikában azért az amerikai liga az nem tartozik a világ élvonalába, ott még azért fogjuk látni, vagy látjuk, de a válogatottól ő valóban visszavonult. Én azt hittem, neki van még benne 4 év. Ahogy játszott ezen a VB, meg ahogy mozgott, meg ahány gólt lőtt, igazából.
6: Szerintem ő pont az a csávó, aki ezt így meg tudta húzni, ezt a vonalat. Tehát azt sportolóként érzed, hogy mennyi erőfeszítésbe telt.
4: Jobb, hogy nem vált Ronaldóval.
6: Igen. Amivel egyébként nekem nincs bajom a Ronaldós dologa se, de hogy ott állsz, még lejátszottad ezt a VB-t, és azt mondtad, hogy figyelj, ez nekem a következőre nem fog így menni, rohadt sok energia beletenni. Szerintem ez így szép. És ez is a nagyságát mutatja a csávónak, hogy azt tudja mondani, hogy oké, meg vagyok.
4: Igen, abszolút.
7: És volt sírva
4: egy gól és két gólpassz. Én nem láttam, megmondom őszintén. Biztos, hogy megtapsoltak, felállták, megölelgették, lehet, hogy egy kicsit pityergett, és majd úgyis a hallgatóink megírják, itt már írják, hogy egy gól és két gólpassz, ugye 11-es góllal búcsúzott. Belenézhetünk majd, hát gondolom tele van a Reels most ezzel mindenhol. TikTok, YouTube, ja. Insta Reels-ek, úgyhogy meg tudjuk nézni. Biztos, hogy megható azért ez. Figyeltek, hát egy korszakos zseni. Szóval ők, ha szereted, ha nem, ha reálos voltál, ha barszás, ha utálod az argentinokat, ahogy játszottak a VB döntőbe, ha nem, nem örülsz, hogy láthatsz ilyet, nem? Szóval a mi elődjeinek egy Maradona, nekünk egy Messi, egy Ronaldo, szóval, hogy egyszer, figyelj, ők ilyen korszakos zsenik.
7: Azt írja, hogy az apja halála is befolyásolta a döntésében.
4: Na ezt mondom, igen, én is ezt gondolom, hogy ahogy ő játszott a VB-n, ugye utána halt meg az apukája, ahogy ő játszott a VB-n, én azt mondtam mindenkinek, hogy figyeljetek, én nem értek a focihoz, ez a csávó, ez még játszani fog 4 év múlva, mert hogy gyors volt, jól játszott, igen, meghalt az apja, és szerintem azt szerintem az neki egy óriási törés. Ő már többször visszavonult a válogatottól, tehát ő már egyszer visszalépett, mikor Argentina ugye elvesztette a 11-esekkel a döntőt a franciák után, aztán visszakönyörögték, visszajött, vagy bocsánat, akkor utána megnyerte a VB-t ugye a franciák ellen, tehát hogy, de hogy szerintem az apja halála az igen. Ebben a paliba még lett volna 4 év simán, hogy még egyet játszom. De meghalt az apja, és ők nagyon szorosban voltak.
6: Lenne. Ugye most azt hiszem 39?
4: Hát fiatalabb 38, 37.
6: Valami, mindegy, tehát jó van 40 fölött, azért ezt már kevesen csinálják.
4: Aha.
6: hogy VB-n így 40 fölött még akkor parádéznak egyet, de lehet, 39. hogy ez van benne.
4: 39,
6: benne
4: igen.
6: A dologban.
4: Igen, igen, igen. Na mi van a lányoddal? Mondjál róla két mondatot, csak itt tumorizálok.
6: Te tegnap este, gyerekek, hát milyen fontos mi lesz, hát, hát ne viccelj már, tegnap este elindult az új ár.
4: Na majd beszélünk erről.
6: Na mi van erről?
4: Na röviden
6: más,
4: csak.
6: Más, hogy 18. Te benne van a vonó, baszki. Hát figyelj, hát óriási
4: jó
6: a csávó.
4: Jó a casting az áruló, baszki, hogy mondja.
6: Na, szóval mi van?
7: De mi van?
4: Nézd, mi van a lányodat?
6: Itt a lányodat?
7: Ja, betöltött a 18-at.
4: És figyelj, tegnap ez az áruló.
7: Az árulók, hallod? Basszus, lemaradtam.
4: Jaj. Mondd meg neki, hogy Isten éltesen sokáig.
6: Átadom.
4: Nagy lány.
6: Volt buli?
7: Most lesz hétvégén, már jelezte, hogy jó lenne, ha értem mennénk autóval. Lesz egy pont.
6: Ahol? Hát ez
7: ahol valószínűleg nagy elvesztések lesznek. De igen, igen, a hagyomány az, hogy éjfélkor megköszöntjük.
6: Miért éjfélkor?
7: Mert hogy tehát ma éjfélkor, tehát amikor fordul. Tehát mi legyünk az elsők, akik felköszöntik.
4: Akkor elvileg holnap lenne 18?
7: Nem, ma. Tehát, hogy ma. Tehát éjfélkor.
6: Ja, tegnap
7: éjfélkor köszöntöttük fel.
4: Ja,
7: igen, igen. Itt volt a, vagy nálunk aludt a barátja is, úgyhogy volt nagy tortázás este, meg kis
6: ott
7: ajándék.
6: Ott aludhat a barátja.
7: Hát most képzeld,
6: 18 alatt.
7: Ezek már
4: van ilyen.
7: Évek óta így élnek. Ilyen kis szimbiózisban.
6: Volt kérése, hogy akkor most 18 éves, most már akkor ad legyen, nem tudom micsoda.
7: Semmi, és nagyon meg is leptük az ajándékkal, úgyhogy tökre betalált. Kapott egy új telefont, és nem is számított rá, mert sokkal kisebb volumenű ajándékra számított, és ez most így.
4: Na, végre egyszerűen spúroskodhatod a gyereket. Na,
6: hát legalább
4: felvet. Megkapta végre jól, a fél pár cipőnek a másik felét, amit 3 éve hordt, és azt jelentok, ha jól viselkedsz, megkapod a másik felét is. Igaz, hogy már édesanyám, kinőttem.
7: Jó ötlet volt a Provident.
4: Jó ötlet volt a Provident, kapott egy telefont. Jó, hát figyelj, Alcatel van a cheesy-nek, minden gyerek
6: örül. Ez, ami, ez ugye úgy új, hogy a Mirónál volt 3 éve.
7: Persze, hogy
6: jó lesz
4: az még. Flippes Ericsson, polifonikus csengő hanga, minden gyerek ilyet akar. Szerintem tök jó, hogy vettetek neki egyet.
7: Horgoltam a nadrági ajára, hogy leérjen.
4: Mondtad, hogy lesz garázsvásárra hétvégén. Hát akkor csak kikukáztatok egy régi telefont a gyereknek. Na jó, van, mondd meg neki, hogy boldog szülinapot.
7: Átadom.
4: Sok mindenünk van, gyerekek, itt a Flydubar történetet írjátok meg, még az árulókról is akarunk egy kicsit beszélni. Tele vagyunk mindenne, úgyhogy jövünk, mennünk kell a kötelező elemekre, brokkokra, és aztán vele vágunk. Jó, aki játszana, írjon nekünk, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
3: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót. Talán Gorenje háztartási gépeket. Vagy egy

rádió egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató,

0: Valóban vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
2: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
1: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
3: A harc, hát legyen harc!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
4: Bogytán az időt.
1: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között. És valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
13: Kérsz fekete virslit?
14: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
13: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
14: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
13: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
14: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
15: Reklámot hallottak.
16: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Újra Veszprémben a kockanapok. LEGO építmények kiállítása 1200 négyzetméteren.
18: Október 10-től 11-ig közel 2 millió LEGO-ból készült gigantikus építmények
17: és megújult LEGO játszóház vár. Kockanapok, Veszprém Arena. Itt minden álmod valóra válik.
19: Prémium konyha elérhető áron. A Zama stúdióban személyre szabott tervezés, minőségi bútorok és konyhagépek várják. Zamat, Balatonfüreden, a Vasút utca 1-ben.
20: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
21: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
22: Unod az üres járatot? Válts csúcssebességre! Csatlakozz a Valeo csapatához és dolgozz velünk a legújabb autóipari fejlesztéseken. Te is alakítanád a jövő mobilitását? Jelentkezz a Valeohoz az állás.mailbox@valeo.com e-mail címen. Valeo. Dolgozz velünk egy biztos jövőért.
23: A Teltházas Aréna koncert után Balatonfüreden a Berecki 50. Berecki Zoltán jubileumi koncertje október 24-én a Kongresszusi Központban. Musical slágerek, közönség kedvenc dalok és 6 kiváló táncművész egy látványos, ünnepi estén. Jegyek a Turinform irodában, a Kongresszusi Központ jegypénztárában és a gag.jegy.hu oldalon.
24: Kóstoltad már?
25: Pizza Rosa.
24: Ez nem nápolyi,
25: ez olasz. Pizza Rosa.
24: Veszprém szívében. Helyben, házhoz vagy elvitelre.
25: Pizzarosa.hu.
26: Pörög a kerék, csökken az ár. Andő Husqvarna kertigép akció. Nyerj további akár 10% kedvezményt a szerencsekerékkel. Várunk Veszprémben.
27: Hallottad? Mit? A Tárnai Autós Iskola újabb szintet lépett. Már váltanod sem kell, mert megérkezett hozzájuk az automata váltós busz, amivel GK-t is tehetsz.
28: Ciao Balatonfüred! Október 5-e és 9-e között kétfogásos olasz ebédmenü csak 990 forintért. Illágó, a Vízparton. Zákonyi Ferenc utca 4.
29: Álom otthon elérhető áron. Liba Itália Kft.

0: lovascsempék és járólapok széles választékban. Riba Itália Kft.hu a szakértelem otthona.
1: Magic Term Kft. Vízgáz fűtésszerelés, kondenzációs gázkazán beépítése teljes körű ügyintézéssel. Magic Term Kft. Profifűtés.hu.
2: Felújítást tervezel? Veszprém Customs. A tiédet mikor kezdjük? 0620 20 926 50. Veszprém Customs.
3: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
4: Köszönjük!
5: Reklámot hallottak.
6: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
7: Balatoni festők nyomában a Hurai villában, bábelőadás és kézműves foglalkozás a könyvtárban, kétsávosra bűvült a Balaton utca Füreden. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Ismert és kevésbé ismert a Balaton vidékéhez kötődő festőkről tart előadást október 16-án Balatonfüreden Kovács Emőke történész. A Festőállvány és Műterem című program a tó környékének képzőművészeti múltját idézi fel a Hurai villában. Az előadás olyan alkotók munkásságára is figyelmet irányít, akiknek életműve ma kevésbé ismert a nagy közönség előtt. A rendezvény ingyenes, a szervezők ugyanakkor előzetes regisztrációt javasolnak, írja a program turizmus.hu. Interaktív bábelőadással várják a gyerekeket és szüleiket október 15-én Siófokon. Gimpel Anikó több időpontban mutatja be a Levélkupac című előadását a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár gyermekrészlegén. A mese után beszélgetés és kézműves foglalkozás is kapcsolódik a programhoz, így a gyerekek nem csak nézői, hanem aktív résztvevői is lehetnek a délutánnak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Írja a siófok.hu. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden az Arácsi város részben. A Lóci utcát és a 71-es főutat összekötő 1 kilométeres szakaszt kétsávosra bővítették, megújult az útburkolat és kiépítették a csapadékvíz elvezetést is. Parkolókat, térköves járdát és új zöld területeket alakítottak ki, fákat ültettek, a korábbi légvezetékeket pedig a földbe helyezték. A beruházáshoz 486,5 millió forint támogatást kapott a város, amelyet több mint 103 millió forint saját forrással egészített ki. A projekt záron Bóka István polgármester arra kérte a környéken élőket, hogy segítsenek az újonnan elültetett fiatal fák locsolásában, tudósít a Veol. 28 felsőoktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténeteket. Klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű, keskeny felhősáv is érkezhet. A déli szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A csípős reggeli idő után délután már 23 és 27 fok közötti maximumokat élvezhetünk. Tombol az indián nyár, ha tehetik, akkor töltsenek több időt a szabadban munka után. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: És most!
5: Rádió 1!
8: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Gévai Julival és Rákóczi Ferivel.
9: Csak igazi, ma is láger megy.
5: Rádió 1!
10: Na már itt is vagyunk, jó reggelt, 3:47 lesz 5 perc múlva, szupi volt Messi búcsúja, kár, hogy két nyugdíjas, lelketlen ember közvetítette. Hegyi egy óborzalom, írja Bogi.
11: Óborzalom,
10: de igen. Ja, mi nem láttuk, de beszéltünk róla, igen, majd megnézzük itt a felvételeket, hogy mi van Messivel.
11: Nagy sírások, én most gyorsan ráolvastam.
10: Igen.
11: Mindenki sírt, annyira 85 ezer ember, teljes vezetőség, óriási, Gracias 10-es feliratta, kijött a kezdőkör egy ilyen nagy zászló,
10: wow, de jó.
11: Tűzi játékok, minden.
10: Aha.
12: Hát, szerintem a helyszínen még mi is megkönnyeztük volna.
10: Biztos. Figyelj, egy
4: megragadnak.
10: Igen, amit beszéltünk, azt szeretett, hanem ha nézel focit, hanem ezek előtt fejet kell hajtani. Szóval, hogy olyan tehetségek és olyan meló van benne, és akkor a zsenik, hogy Atya úristen. Ja, igen. Hát még azért fogod őt látni, meg láthatod Amerikában. Biztos focizik még egy-két évig levezet, keres egy csomó lóvét, hát ott még azért játszik. Reklámokban még, igen, itt-ott, de nyilván nem. Hát Ronaldónak is ez kéne szépen elegánsan. Mondjuk azt már 3 éve kellett volna.
11: De akkor más a elegáns.
10: Igen, más a két pali. Tehát, hogy egóban mindenben azért egy kicsit más a történet, ja.
4: Hát talán most megrázza magát.
10: Kicsoda. Hát Ronaldo. Hogy már hogy visszavonul? Igen. Vagy hogy érzi,
4: igen,
10: hogy...
4: Igen, most már ő is fényt kap egy kicsit.
10: Nem hát lehet. Most nagy díjra durral úgy elvonult hát a válogatottól, meg Bola, ennek ellenére a portugál válogatott megnyerte, azt hiszem, itt a 2-0, 3-2, nem tudom. Tehát simáhozták Ronaldo nélkül is. De jó, elvonult, úgyhogy lehet, hogy ő is szögre akasztja a válogatott cipőt. Csak máshogy, mint a Messi. Igazából máshogy, mint a Messi. M3-as beállt baleset van, 25 perc torlódás. Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. Jövő héten Szabin lesztek. Nem leszünk Szabin, gyerekek. Nem leszünk Szabin.
11: Mit gondolsz te rólunk?
10: Nem leszünk Szabin, igen. Lesznek forgatások. Lesz, hogy egy pár napot nem vagyok, de vagyok jövő héten.
11: A lányokkal jövök dolgozni.
10: Itt van, én itt vagyok hétfőn, már érkezem vissza pénteken, úgyhogy vagyunk egy pár nap forgatás, az lesz benne, de igazából megoldjuk.
11: Mindig arra gondoljál, hogy mit kapsz érte cserébe, hogy nincs itt 3 napig, érted? Hosszas szórakoztatást este a televízióba.
4: És aztán feltöltődve, kipihenve, jó kedvel, visszakolt,
10: valás. Kenyér. Annyira hiányzik ez.
4: De ezt telefonon lehozhatnál egyébként ezt a 4 órát reggel 6-tól 10-ig.
10: Egyébként simán. Hát még, akkor még simán. Igazából még nem zajlik.
4: Ez jó kapcsolat.
10: Nem zajlik semmi.
4: Szaladgálsz közben egy kicsit.
11: Jó rád dobta a terhet.
10: Ja, reggel 6-kor még nem is nagyon. Tehát, hogy simán tudtok hívni. Ronaldo tegnap kirakott egy hosszú nyilatkozatot a sérelmeiről. Na tessék, ezt is megnézzük. Gyerekek, tele vagyunk itten mindenféle dologgal. Ronaldo a foci Alonzója. Na, most Alonzo azért az, hát szerintem az elegánsan csinálja. Most írt talán még 2 éve, azt írja valaki, hogy Alonzo még alájött. Mindenünk van itt. Na, milyen volt az árulók? Csak hogy egy témánál maradjunk. Jó
11: elindult,
10: volt?
11: Elindult, gyerekek, azt hiszem 5.
10: Ez fura, hogy tegnap indul, nem hétfőn. Mi volt ez? Hogy volt ez?
4: Volt, hogy gondolkodtam.
11: Volt valami hétfőn, biztos.
10: Hétfőn volt valami? Hétfőn.
11: Nem tudom, én hétfőn nem néztem a televíziót, viszont hát ugye, mivel teljes családi őrület van nálunk, ugye, ezzel kapcsolatosan, így nagyon vártuk a dolgot, az 5. évadot. Jó volt Árpa Attilát visszakapni. Tehát, hogy...
4: Szerepébe került újra.
11: Igen. Én azt gondolom, Attila, ha jövőre lesz celeb, akkor nyugodtan mondj nemet.
4: Nem tehát a szúnyogokat csapkodta.
11: Hidd el, hogy ez a te műfajod. Annyira jó a várúr szerepébe a csávó, hogy az egyszerűen...
10: Nem is értettem ezt a celebet. Nem is
11: kell mondani, én már mondtam, hogy jövőre ne vállalja el, az a biztos, ez meg rohadt jól áll neki. Hát figyeljetek, ugye retett döbbenetek vannak, mert amikor te beköltözel ebbe a kastélyba, te nem tudod, hogy ki a többi. Nem tudod, hogy ki a többi áruló. A legszebb, a kedvencem, a mi banding, Csonka Andrásunk volt, aki így forgatta a fejét és kamillázott, és hát ő ilyen nagyon jó szereplője ennek a dolognak, mert rettetesen jó, ahogy a kis interjúkban beszél, és mondta, hogy hát ez nem lehet, hogy ide kiket hoztak, hogy én senkit nem ismerek. Én így halkan súgtam, hogy Bandi, megöregettünk szívem. Tehát, hogy az van, hogy ezeket az embereket már nagyrészt nem látod. Én a vonának nagyon örültem.
4: Jó,
11: nem azért, mert bármilyen érzelmi kötődés van felé, hanem egyrészt ugye az első politikus, aki benne van,
10: igen.
11: Másrészt ő egy nagyon megosztó személyiség, és ez azonnal csattant. Figyelj, olyat kapott a csávó, de konkrétan volt a Nóra, aki meg is mondta neki, hogy figyelj, az, hogy mi egy televízió műsorban vagyunk, az olyan nincs, azt én nem értem. Ugyanez a Vasvári Vivi, szóval olyan feszkó volt az első
10: mikor pillanatban. Mikor Vasvári Vivi megérem, hogy kikéri magának volt a vonagából. Ja, hát teljesen más színe.
11: Ja, nem ők kérte ki, hanem őt kérték ki. Őt kérték ki maguknak, van benne egy nagyon nagy csavar áruló ügyben, ugye?
10: Igen, azt ne spoilerezze, hát valaki nem látta, igen.
11: Van,
10: igen,
11: nem látta, egy nagyon nagy csavar van benne, arra majd érdemes lesz odafigyelni, és hát elspoilerezek, hogy zseniális volt a választás, az első áruló választása, mert hogy azt gondolnád, hogy az a kedves aranyos kislány, aki a múlt héten még a TV2-n énekelt különböző jelmezekben, na, hogy ő biztos, hogy nem lehet, hogy ő áruló.
10: Aha, és közben mégis. Jó casting, én tudtam a castingról, az jó. Igen, jó lesz, jó lesz. Nem látod, tegnap érzed a castingot, tudtam, hogy kik vannak benne, úgyhogy...
4: Kíváncsi vagyok, hogy Vona Gábor és Mérővel, amikor fognak fognak először birkózni.
12: Az kemény. Az nagyon kemény. Hát az egész műsor egy nagy pszichés hadviselés, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ki hogy bírja. Az egy nagyon-nagyon jó kis, formátum. Nagyon-nagyon jó kis formátum, jó játék, úgyhogy...
4: Meg ezek még olyan arcok, akik miatt bekapcsolom a tévét.
12: Frissek, igen. Tehát, hogy nem hakniztak még végig. Igen. 150 műsort, nem láttad még őket. 150-en nyilván vannak arcok, akik azért sokszor láttál, de hogy mégsem valahogy tudnak olyat meríteni, ami azért nem ugyanabból a 15 arcból jön.
4: Nem is feltétlenül, mert Vasvári Vivient 1000 fórumon láttad, a Csonka Andrást is, de közben ez most egy olyan szituáció, egy olyan szerep, amiben még soha.
12: Tehát, hát igen.
4: Ezért vagy rá.
11: Az mindig egy jó, szerintem az egy jó mix, hogyha azért a jelentős része a társulatnak az úgy ismert ember, hogy szélesebb körben, vagy már megmutatta magát ilyen jellegű műsorokban, és van egy másik része, aki lehet, hogy egy szubkultúrának ismerős, például a rapper srác, a hegymászó lány, ugye, őket csomóan ismerik, én mondjuk pont nem, de hát ez akár az én hibám is lehet, de ha őt ilyen közegbe helyezed, az meg tök jó dinamizmus hoz neki.
12: Aha.
11: Tudod, hogy ők azért, ők jó arcok, csak esetleg nekünk mondjuk látókörön kívül maradtak, de most már bekerültek ebbe a dologba, és nagy dolgok lesznek. Hát szóval megint van valami, ami elviszi az esteinket.
4: Jó kis heterogén.
12: Jó, abszolút. Jó. Jó, igen, itt azt írják, igen, hogy kibeszélő volt, meg ugye meccs volt, és gondolom úgy gondolkoztak, hogy a meccset úgyis mindenki megnézi, egy árulók nyitóról nem maradjon le akkor senki, és akkor így... keddi indulással mentünk neki. Ja,
4: mindig három?
12: A tűzszentés nem.
11: Nem,
12: teljesen változó. Nyugodtan spoilerez, nézzék csak este, csókni ki. Egyébként tényleg, gyerekek, ne a mi hibánk legyen, hogy valami megbeszéljük. Halk is le, és akkor tudod, hogy mi most erről beszélünk. Niki tök igazad van egyébként, ja, tehát mi ezt nem fogjuk vissza. Aki úgy érzi, spoilerveszél, lehakítja, elkapcsol, visszakapcsol. Mi itt minden teljesen váratlanul meg. Megdumálunk. Ja, hiányzik az idei tévéműsor kínálatából a Bachelor. Nektek is? Júj, nagyon, Szabika.
11: Nem lesz idén.
12: Egy szekunder szégyenérzetes, nagyon modoros, nagyon úristen, de imádom, borzongani szeretek igazából leginkább a tévé előtt. Egy jó ilyen kellemetlen randizós, valamilyen nagyon kellemetlen nagyőr.
4: Kit lehetne még bevonni?
12: Nagyőre? Aki iszonyatosan kellemetlen lenne? Hát, nekem lenne tippem.
4: Na.
12: Nem mondom. Nem akarom ennyire felemelni.
4: Hát.
12: Annyira kellemetlen arc, hogy nem említem meg, mert azzal fog nyúzni, hogy halló, megemlítettél, köszönöm, nagyját tettél. De lenne tippem, hogy ki lenne jó Bachelor. Az jó, minden pillanatában borzongsz annak a műsornak, imádom.
4: Hát én csak a tavalyi évadot
12: néztem, szekunder szégyenérzet.
4: Néztem a Stolbucival.
12: Az
4: olyan szinten szippantott be, hogy hát ez
12: óriási.
4: Iszonyatosan jó volt.
12: Óriási, igen.
4: Nagyon jó volt, nagyon szórakoztató.
12: Na jó, visszaraktad, Gyűl, vagy ki se vetted? Mert én kidobtam, szegény, hát, mert elkezdtük az árulókról beszélni, nagyon korán jöttél. Itt vagy, Péter?
13: Itt vagyok.
12: Ó, szegényként, te jó sokat vártál akkor.
13: Semmi gond.
11: Bocs.
13: Sziasztok, jó reggel.
12: Ki korán jöttél kicsit. Péter, mi újság, honnan hívtál minket?
13: Hát egész pontosan Várakárnokról, de egyébként most még pontosabban Hegyeshalom.
12: Aha.
13: Az osztrák határ mellett aratunk ezerrel, most már az utolsó, hogy hála Istennek, úgyhogy...
11: De van mit aratni, mert hogy is mondjam, nem volt erős a szezon.
13: Eléggé kaotikus a helyzet, tehát itt öntöző alatt is olyan, hogy mondjam, olyan rossz terméseket produkál a kukorica, a cirokról nem is beszélve.
11: De pont most hallgattam reggel befele, ugye szokásos reggeli agrár műsoromat a Kossuth Rádión, és ott hangzott el, hogy a kukoricát azt effektíve el kell felejteni, mert ugye nagyon kell neki a meleg, de hogy ugyanúgy kell a víz is, és hogy, hogy felejtsük el azt, hogy mi kukoricát termesztünk.
13: Aha. Nem öntözés nélkül most már lehet.
12: Avokádó, olívaolaj, kapribogyó, gyapot, narancs, ananás, mangó és aloe vera. Tehát erre kell átállni, gyerekek. Ezek az európai dolgok.
13: Sajnos most már átállunk arra, hogy lassan ugaroltatni fognak a gazdák, mert annyira nem éri meg. Vagy nullába.
4: Saját földed van?
13: Van saját földem is, igen. Márakán a konzás körzetében van. És így most egy barátomnak így oda-vissza szoktam segíteni. Ők is nekem is, és akkor most így besegítek nekik. Úgyhogy nekem majd csak jövő héten lesz az aratás.
12: Nagyon jó. Jól van, oké, kivel játszanál, Péter? Kit választottál?
13: Én vele szeretnék, Balázs.
12: Úgy érted, hogy a mezőgazdaság egy közös kapcsolódási pontunk lenne?
13: Nem gondolnám, de van más téma, amivel nem mondanám, hogy készültem, de Az már korábban is megfogalmazódott bennem, hogy szeretnék erről a témáról beszélni.
12: Ujjajajajaj, hát egy kezemben meg tudom számolni, hogy ez melyik lesz, vagy három tippem közül az egyik lenne, de nézzük meg, hát, a,
4: lehet,
12: hát valami nagyon újat húzol, valami nagyon váratlant, és akkor megnézzük. Jó, na menjünk akkor.
11: Ügyes legyél, na figyelj, 3-2-1, tessék!
12: Itt vagyok, Péter. Szóval jó, előre elgondoltad, hogy mit szeretnél velem átbeszélni?
13: Így van, igazából arra lennék kíváncsi, Balázs, hogy még a motorozás előtt párszor megemlítetted, hogy foglalkoztál lovaglással, és ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni,
12: na,
13: hogy
12: saját lovaglóval, ez tetszik.
13: Milyen fajta, milyen szintig jutottál, hogy csak sima hobbi, vagy díjugratás.
12: De te
13: vagy
12: is lovaglasz? Azért kérdezed, vagy van lovad?
13: Így van, saját magamnak is van lovam.
12: Milyen lovad?
13: Egy magyar sportló, csak szerencsétlen, hát egy kisebb kihagyás után újra elkezdtem vele dolgozni, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy lett egy gyűrű szallag szakadása.
12: A lónak?
13: Így van, és egy olyan 6-8 hónap kényszerpihenőre van most ítélve, úgyhogy a lépésen kívül sajnos nincs más lehetőség, hát ugyanúgy kell foglalkozni vele.
12: De szereted, tehát hogy kint vagy vele, meg foglalkozol.
13: Persze, muszáj is, persze, mert igényli, nagyon kis bújós. Tehát nem is fiatal, szóval operálni kevésbé célszerű.
12: Jó van.
4: Nagyon szépen.
12: Nagyon szép, kár, hogy kimondtad, de ti alszotok, én hallottam.
11: Melyiket? Mikor?
12: Azt mondta, hogy nem is fiatal, de itt vagyok én magamnak. Figyeljek én a saját játékomra, aludjatok csak nyugodtan.
4: Figyeljek, közben rákerestem a magyar sportról.
12: Nyugodtan, nem érdekes. Figyelj, de egyébként kimondtad, és én ezt észrevettem, de ha akarod, el is hallgathatom, mert annyira jó végigmentél, hogy igazából az is se baj, hanem úgyság, mint nem mondtad volna ki. A végén mondtad ki, azt mondod, hogy nem is fiatal, ezt mondtad.
13: Egyébként annyira, hát nem is koncentráltam igazából, csak így jött belőlem.
12: Igen. Nagyon jó, föltettél egy kérdést, visszakérdeztem, és beszéltél egy percet. Nagyon tetszett. Ja. Nagyon tetszett.
13: Nem derült ki semmi, hogy
12: semmi. Kérdeztél egyet, kaptál egy visszakérdezést, és egy percig beszéltél.
11: Jó, szóval passzív voltál, úgyhogy csöndben gyerek. Megérdemli az ajándékot.
12: Jó van, vidd el akkor tényleg. Én egy szót sem szóltam.
13: Köszönöm, nagyon kedves tőletek. Köszönöm, és nagyon örülök, hogy bekerültem.
12: Megintem magam passzivitásért, bár nem azért nem szólaltam meg, mert nem akartam, hanem mert olyan lendülettel mondtad a lovadat, hogy nem is tudtam megszólalni. Hát gondoltam, akkor hadd mondjad. Hát akkor...
13: Igen, és leteszitek, és még mindig folytatom tovább így magamban.
12: Igen. Azt mondta, hogy nem is az ér, írja valaki viccesen. Nem. Igen, nem is azért.
13: Nem is.
12: Jó, plusz erdékod viszont nincsen, azt nem tudunk adni, de akkor jó. Igen. Megint tettem magam passzivitásért, jó?
13: Jó, oké, köszönöm, Balázs.
12: Túl jó vagyok.
11: Igen,
12: nem.
11: Hát ez a nap, ez erről szól. Ez
12: olyan unalmas mindig jónak lenni, úristen.
11: De nem vagy mindig jó? Hát egy nap, magamtól. Egy évben egy napod van, hogy ilyen jó vagy.
12: Dög unalmas, a jónak lenni, dög unalmas. Egyre valaki vesszen, ez vagyok én, igen, a vesszen. Ez nem jó, ez fehér Balázs, nem szeretjük. Na jó van, vidd a csomagot, mert meggondolom magam.
13: Köszönöm nektek, sziasztok,
12: szépen. Passzivitásért valóban inthető vagyok, tehát hogy az meg se szólaltam.
4: Te csak hallgattad. Mit tehetél volna? Semmit. Te megszólalni, hát ment előre, mint igen. Gőzgép.
12: Nem is a ló neve volt, úgyhogy igen.
11: Nem is tényleg. Igen. Nem mondta ki. Igen is, meg a nem is. Igen, nem két is. Lovam van.
12: El akartam mondani, hogy egyébként nagyon fiatal a ló, és úgy hívják, hogy nem is fiatal. És,
4: a kis nem is.
12: A kis nem is fiatal, igen. Tuti AI volt, írja valaki. Nem volt AI, gyerekek. Jó, néha kell egy kicsit jónak lenni, úgyhogy... Úgyhogy akkor ezt megadtuk.
4: Neked volt lovad, ugye?
12: Nekem volt lovam.
4: És mit csináltál vele? Megetted?
12: Kolbásznak ledaráltuk. Már nincsen, él még, megvan. Igen, Borzaváról hoztam, és visszavittem Borzavára.
4: Borzava?
11: Ez mi? Ez egy horvát település, Borzava?
12: Borzava, Veszprém mellett egy kicsi település, Borzavára, onnan hoztam a lovat, és oda visszaadtam egy lánynak, akitől elhoztam.
4: És tudod róla?
12: És kétszeres áron kerestem a kis anyával. Nem, ő ápolta, gondolta ezt a lovat, és akkor én egy-két évet lovagoltam vele, csak aztán jött a Beni, megszületett a gyermek, és akkor én tudtam, hogy nem tudok már annyit kijárni a lóhoz, és arra meg, hogy ott álljon, meg valaki lemozgassa, az nem volt szívem, és akkor visszavittem, és odaadtam annak a kislánynak, ahonnan elhoztam, mert ő ott ápolt ezt a lovat, és akkor nekiadtam.
4: Mennyiszer kell kijárni egy lóhoz ahhoz, hogy...
12: Hát ez nagyon, az attól függ, hogy mennyit tudod mozgatni, be tudod-e rakni valahova, ahol lemozgatják, lovagolja-e valaki, csak te lovagolod, aha, bértartásban van, más is elviheti. Megőrülnek, ha nem mozgatod. Szóval ez azért ő nem arra van kitalálva, hogy álljon egész nap bent, vagy kint legelészen. Nyilván ez sok mindent, mivel eteted, mennyi zabot adsz neki, mennyire hülye a feje, mennyire kell vele menni. Vannak lovak, amik tök jó, berakod így, nem tudom mi ez, amikor csak így járatják, körbe-körbe kicsit futószárazolva, és a lónak elég. De van, akivel napon rajta menni kell, mert egyébként megbolondul. Szóval ez nagyon lófüggő.
4: Kiadhattad volna, ott mindig megkerülik, fel lehet elülni.
12: Senkivel nem ment ki terepre. Nem? Az, nem.
11: Ő egy makacs állat.
12: Én egy évet dolgoztam vele, mire ki tudtam vinni terepre.
11: Legjobb választás volt egy ilyen ló.
12: Egy évet dolgoztam vele. Egy dög nagy ló volt, de nagyon félős volt. És kivitted az istállóból, és két lábon állt a ló.
4: Oh.
12: Csak bent tudtam vele dolgozni.
11: Vagy mit csinál?
12: Nem akar terepre menni, félt. Csak egy év, fél év, egy év munkával értem el, hogy akkor induljon el ki terepre. És akkor végén már mentem vele, vittem.
11: Én magát ezt az egészet
12: nem egyedül
11: értem,
12: nem ment, lovakkal ment, egyedül nem nagyon nem szeretett menni. Nem szeretett menni, egyedül nem ment.
11: Egy olyan állat hátára, ami alapvetően egy ilyen menekülő állat, tehát megmozdul a bokoron egy levél, és nem tudod, hogy mi fog történni.
12: Hát ez a ló csak lovat szimatolt, de még nem látta, már állt a füle, megállt, csatakosra habzott, két méteres ló volt, óriás, így betámasztott elő a két lábát, és mondta, hogy sehova. Leszállsz, megfogod, megvárod, még a másik ló elmegy melletted, akkor nyugtatod, akkor visszaülsz rá, akkor fordul vissza az istálló felé, akkor visszahúzod, akkor visszamész vele, kicsit megint kiviszed.
11: De te, és neked nem mondták, hogy ebből van olyan is, ami normális?
12: Nagyon összehaverkodtunk. Igen, nagyon, nagyon szerettem
4: őt. Szeret? Ő egyébként olyan, hogy így felismert téged, lát, köszönjük.
12: Én bent aludtam nála, meg mi nagyon jobban voltunk. Persze.
4: Amikor a Viki kidobott...
11: Ezt nem akarom túlgondolni.
12: Persze, én aludtam benne. Amikor elhoztam új, ugye, akkor ő nagyon meg volt zavarodva, mert idegen környezetben volt, nem volt ott, akit szeretett, eltűntek a barátai, a lovak, és egy lónak egy idegen környezet, hát ott ő neki ki kell vívni a hierarchiát, meg ki kell vívni azt, hogy ő ott akkor vezető legyen, meg ő legyen ott a fő.
11: Amikor elhoztad, akkor tudtad, hogy ez lesz? Vagy mondták, akkor még úgy gondoltad, hogy életed biznisze?
12: Mondták, hogy aranyos, kedves, de vannak vele problémák. És akkora ló volt, hogy odálltál mellé, és így a fejét. Talán te láttad azt a lovat, nem?
11: Ah, igen, egyszer voltunk innen nálam.
12: Én kivittelek titeket, még a pilisvörösvári lovarra. Mekkora ló volt?
11: Hát,
12: fölültettem rá őket. Embertelen nagy ló volt, igen. És bent a karámban nagyon ügyesen, mert nem ment ki terepre. És akkor hosszú munkával elértük. Végén már nagyon jól lehetett vele lovagolni.
4: Aztán visszavittad is, lehetett kezdeni.
12: Aztán megérkezett
4: benni. Újra traumatizálódott.
12: Aztán megérkezett benni, és akkor visszakapta a Szandra, a kislány. Ő vele ment.
11: Szegény ült összetörve
4: napokig. Az újra, igen. Ami kinyílt, az ott igen, véget igen. is ért.
12: Vele ment, meg őt szerette, meg ő jól bánt vele, meg ott voltak a kis pajtásai, barátai. Ott az idegen környezetben annyira nem élte ezt a dolgot. Úgyhogy makacs egy ló volt, de én nagyon sokat nagyon szerettem.
4: Én tartok tőlük.
12: A lótól? Aha, lehet is.
11: Igen, elő, harap, hátul, rúg a közepén meg rá.
12: Lehet is. Hát ez egyébként minden okod megvan rá.
4: De egyébként nagyon jó ilyen terápiák vannak, ilyen lóasszisztált terápiák, ilyen elvonulások például, ahol ilyen a lovakkal hozzák ki belőled a mindenféle elfolytásokat.
12: Hát hogyne, autista gyerekeket, lovas terápia, lovagoltatás.
4: Nem csak az, nem. Vannak ilyen hétvégék, ilyen sessionök, ahol tulajdonképpen tehát a lovat használják arra, hogy benned mindenféle folyamatok ilyen traumák így oldódjanak.
12: Brut, hasonló, mint a delfin. Iszonyatos gyógyító állat. Persze. Nagyon durva energiái van.
11: Feltéve, hogyha közel, mert szóval
12: feltéve, hogyha tudsz vele, igen, mit kezdeni, igen. De már csak ott vagy a közelébe is érzed, hogy olyan energiái vannak, hogy nagyon sok mindent átvesz tőled, meg gyógyít. Nagyon jó, érdekes állatok.
11: Vajon a ló meséli a többi lónak, hogy egyszer veled aludt?
12: Többször aludtam vele.
11: Akkor azt, hogy ti együtt aludtatok?
12: Hát ő nem fekszik le, ő áll.
4: Nem.
12: Csak oda jön, megszagol, ott vagy.
11: Sebestyén Balázs.
12: Leülsz, nézed.
4: Rágy nagy cigire. Na figyelj, van egy sztorim. Tudod, ki aludtattak? Nem mondod.
12: Ott csak beültem hozzá egy órára, és ültem nálatta, hogy szokjon meg, tudod, haverkodjunk. És akkor beülsz, megszimatol, elmegy, visszajön. Jó móka. Hát akkor még volt időm ilyenekre, most már azért kevesebb. Na jövő mindjárt, 2 perc van 7 óra.
14: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

0: címet. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
3: Evelyn, ez biztos?
2: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
3: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
2: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
4: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
5: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
4: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
5: Ez varázslatos!
4: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
7: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
8: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Crownfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Maugli története színpadon. A Dzsungelkönyve musical december 30-án a Veszprém Arénában. Jegyek a kultix.hu-n. Humor, félreértések és önfelett nevetés. Másnap reggel pikáns komédia október 16-ától a Pannonvár Színházban. Jegyek pannonvárszínház.hu.
12: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 55 forintos kilogramáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
13: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n!
14: Október 5-én haszongépjármű nyílt hetek kezdődnek az Autóház Veszprém Kft. Toyota márka kereskedésénél. Főszerepben legendás pick-up modellünk, a Hilux új generációja, továbbá felsorakoznak tesztvezetésre dízel és elektromos furgonjaink is. Kiemelt ajánlatokkal várunk minden kedves társas vállalkozást, egyéni vállalkozót vagy akár magánérdeklődőt is Veszprémi márka kereskedésünkben az Északkeleti útgyűrű 10 szám alatt, október 5-től 17-ig.
15: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha akaliban jársz, fékezz le te is a Fék Üzletházban. három nap, amikor Siófok ismét Kálmán Imre dallamaitól lesz hangos. Október 24-e és 26-a között újra a Kálmán Imre emléknapok a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központban. Operett, színház és különleges programok várják a közönséget. Többek között a Csárdás király, a Cirkusz hercegnő és az Asszony összetör. Kálmán Imre emléknapok. Október 24-től 26-áig Siófokon. Jegyek a Kálmán Imre Művelődési Központban és a jegyértékesítési felületeken.
16: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
17: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
16: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
18: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
19: Keresd az Autonexusnál Veszprémben.
20: Fedezd fel Veszprémben a Smoke & More-t az Óváros tér 26 szám alatt. Szaftos sztékek, brutál burgerek, barbecue hangulat, hús, gasztro, közösség. Kövess minket Facebookon!
21: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világ körüli turné elképesztő trükkjei, cselezései és zsákolásai október 29-én a Veszprém Arénában. Jegyek broadway.hu. Október 29-én a Veszprém Arénában a Harlem Globetrotters.
1: Reklámot hallottak.
22: A rádió egy legfrissebb hírei.
23: Minden nap könyvtári programok ezen a héten. Bakonyi dobogós a Nemzeti Vágtán. Vezetett séták indulnak a Veszprémi Várnegyedben. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Vasárnapig tartanak az országos könyvtári napok Veszprémben. Az Eötvös Károly Könyvtár és Fiók Intézményei előadásokkal, gyermekfoglalkozásokkal, kiállításokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. A kínálatban szerepel a veszprémi sportplakátokat bemutató tárlat megnyitója, mesterséges intelligenciáról szóló beszélgetés, valamint kertészeti és környezeti témájú alkalmak is. A könyvtár a héten amnesztiát is hirdet. A lejárt kölcsönzések visszavitelekor elengedik a késedelmi díjat, ha minden dokumentum visszakerül, írja a Veszprém Info. Harmadik helyen végzett Vörös Tamara a Nemzeti Vágta döntőjében, Ács Teszér színeiben. A Csetényi lovas Marina hátán indult Szilvásváradon, és a középfutamot megnyerve jutott a fináléba. A döntő rajtját háromszor is meg kellett ismételni, Tamara végül szoros versenyben néhány tizedmásodperces különbséggel szerzett bronzérmet. Édesapja Vörös József Csetényt képviselte a vágtán, ő szintén megnyerte előfutamát, a középfutamban pedig negyedik lett. Vörös Tamara 10. alkalommal versenyzett a Nemzeti Vágtán, a felnőttek között ez már az 5. szereplése volt, írja a Veol. Ma még vezetett sétákat szerveznek a megújult Veszprémi Várnegyedben. A programokon a résztvevők a Birogicei házból indulva ismerhetik meg a város egyik legfontosabb történelmi részének épített örökségét és új funkcióit. A séta jó alkalom arra is, hogy a helyiek közelebbről lássák az elmúlt időszakban felújított épületeket. A szervezők október 9-ére, valamint a következő hétvégére is hirdettek hasonló alkalmakat. A részvételi feltételekről és az indulási időpontokról előzetesen érdemes tájékozódni. Több mint 80 létesítmény nyitja meg a kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakember vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energia felhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű, keskeny felhősáv is érkezhet. A déli szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A csípős reggeli idő után délután már 23 és 27 fok közötti maximumokat élvezhetünk. Tombol az indián nyár, ha tehetik, akkor töltsenek több időt a szabadban munka után. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Hölgyeim és
2: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék!
3: Anna, Júli, Zsülike,
4: Viki, Daci,
3: Ferenc bácsi és Balázs!
2: Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
5: Reggeli műsor.
2: Balázsék!
24: 7 óra után 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Milyen szép volt a Lánchíd este, meg szerintem ma egész nap. Néztétek, milyen szép?
25: Nem. Most mit csináltam?
24: Ugye megemlékezés 2023. október 7, ugye az Izrael ellen elkövetett Hamas támadás évfordulója, és ilyen kékben úszik a Lánchíd, de valami elképesztően gyönyörű színe van, hihetetlen, ilyen lehetetlen színű, ilyen ibolya, vagy nem is tudom milyen, gyönyörű egyébként. Ma is, ugye ma van az évforduló, szerintem ma is ilyen színű lesz, de már tegnap este ilyen színű volt a híd, fantasztikusan gyönyörű. Kirít így a főváros kicsit sárga, ilyen melegebb tónusú fényei közül. Nagyon-nagyon szép volt.
26: Azt mondod, hogy az október 6-ai megemlékezés apropóján mondjuk piros-fehér-zöldbe, de akkor egészen más most.
24: Nem, ennek most más az apropója igazából.
25: Készülnek is, teljes riasztás van mindenütt.
24: Igen. Hát ez mindenhol egyébként persze, ilyenkor megerősítenek mindent, és hát ugye a Hamas is fenyegetőzik, hogy akkor az évfordulóra való tekintettel, akkor ők most, akkor ők most újra kézidenek. Ez 2023-ban történt. Ez már három éve történt. Izraeli katonák ellen elsősorban, ugye ezt mondta Hamas, tehát hogy nem európai célpontok, meg nincs senki, ne jegye meg, nem erről van szó. Csak hogy nézzétek meg a hídat, mert tényleg nagyon szép. Na, viszont nekünk vannak közlekedési híreink, úgyhogy gyorsan ránézünk. M3-as 95-ös Nyíregyház irányába baleset, 2,5 kilométeres a torlódás. Köszönjük szépen, és mi van még, ami fontos lehet? Itt van a M3-as beállt baleset, van 25 perces torlódás, írja Peti. Csak Peti, írd meg, hogy hol, de akkor ez lehet ez a 95-ös kilométer Nyíregyház irányában? Hát lehet, hogy ez, igen. Ez annak egyébként beillik.
26: Meg ami még fontos, hogy a Ferihegyi gyorsforgalmi vecséstől elesett befelé.
25: Csak ha utazná valahova, befele, akkor most az mindegy.
24: Igen. Ez Gyuri küldte nekünk, köszönjük szépen.
26: Gyönyörködjenek csak a gyorsforgalmiban.
24: Na, okay, és akkor egy kis anomália, hát ezt fejtsük már meg, ez szenzációs a történet, gyerekek, csak hogy hogyan gondolkodik a magyar. Amikor azt gondolod, hogy valami talán változik, vagy egyfajta más gondolkodás lesz, vagy elindul valami újfajta átszellemülés, akkor rájössz, hogy itt a büdös életben nem fog megváltozni semmi, gyerekek. Éppen ezek, akik ezt így kitalálgatják, meg gondolkozgatnak, ezek nem fognak semmit megváltoztatni. Mi történt ugye igazából? Ez valahol talán, hát ez Újpesten van a 4. kerületben, felújították az István utat. Ugye a villamosin lebetoroztak, szenzációs a dolog, de hát segítsetek megfejteni, hogy mit látunk. Ugye azt látod, hogy látsz egy kétsávos utat, ami kiszélesedik majd, és megy a kereszteződéssel. És a kétsávos út van, az egyik oldalra, az út kellős közepére felfestettek egy mozgássérült parkolójelet.
25: És itt is azt mondod, hogy ilyen, hogy gondolunk mozgássérült honfitársainkra. Milyen kedves dolog
24: milyen kedves dolog.
25: Meg tud állni az állami áruház előtt, bevásárolni.
24: Felfogadatlan. Azt látod, hogy balról villamos, és még egy sáv, ami elhagyja a mozgássérült jelet a beton közepén. Jobbról pedig szintén a sávban kerülhet. Tehát úgy képzeljétek el, hogy mondjuk képzeljétek el egy háromsávos utat, és a háromsávos út kellős közepére egy kockára, és egy kockában egy mozgássérült jellel felfestettek valamit. Feltételezem én, hogyha itt jobbra tudnánk svenkelni a kamerával, akkor lehet látnánk egy patikát, egy kórházbejáratot, egy boltot, egy gyógyszeripari segédeszközt. Nem tudom, mi van ott jobb oldalon, de az út közepére valaki azt gondolta, hogy jön a papa, rányítja az ajtót balról, miközben mennek el mellé balról az autók. Előveszi a kis mozgássérült
25: kerekesszékét, a kerekesszéket, a mankót.
24: Elkezdi összerakni, miközben 4 rongyolnak bele telibe hátulról, balról 3 elgázolják, majd elindul jobbra az Erdára, de ott még 2 elütik, mert hogy jobbról is meg lehet előzni a mozgássérült jelet. Fejtsétek meg nekem, hogy itt ki és hogyan gondolkozott.
25: És még egy adalék ehhez, hogy ugye a mozgássérült parkolóba beletorkolik hátulról egy sáv,
24: egy sáv,
25: amiben nincs elterelés, tehát nincs a fölfestett csík, hogy menj át a másik sávba, mert ennek a sávnak vége, hanem ez a sáv, ez közvetlenül bele fog így seggel menni, vagy az ott parkoló mozgássérült autót fogja majd belökni valahova a forgalom kellős közepére.
24: Ez nincs. Ez tényleg mindenki hülye. Egy háromsávos út közepére leraknak egy, csak megáll a papa. Gondold el, az a telkez kikászálló. Gondold el, mit kap a mögötte három sávon érkező forgalommal, az, hogy dudálnak, az egy dolog. Az, hogy megverik, hogy meglincselik, miközben kihajtja a kis kerekesszékes autóját, és átgurul vele még két sávon keresztül, ahol valószínűleg halálra gázolják. Mi történik? Valaki magyar, biztos van erre valami értelmes magyarázat?
26: Erre valami nem. Logikus magyarázat.
24: Mi nem gondolunk itt valamire. Nem. Mi vagyunk hülyék. Gondolom,
25: de...
24: Tehát ránézünk a fotóra, reggel óta ezt nézzük. Tehát reggel óta azt nézzük, nem értjük, gyerekek, hogy ez mi.
26: Figyeljetek, nem lehet az, hogy...
24: Na, ez... mondd a megfejtést.
26: Hogy ez mondjuk, ez egy háromsávos út egyébként?
24: Igen. Ez egy háromsávos, okay. Igen.
25: Akkor ez fölmenti azt, hogy a közepébe teszel egy parkoló helyet.
26: Hát, nem volt máshol hely. Nem, nem lehet, hogy kétsávos lesz, vagy lesz egy bicikli út, tehát hogy most fog átalakulni majd valahogy a forgalmi rend, és hogy van egy szabály arra, hogy már most ki kell jelölni mondjuk a mozgássérült parkolót.
25: De ez nem tud úgy átalakulni, hogy ez jó legyen, Juli. Tehát ebből nem tudsz kijönni, mert ha azt nézed, hogy ez egy mitén 13 méteres sáv, az egészet nézed, annak akkor is a közepén lesz ez a parkoló, ha ide jobbra bármit húzol. Tehát tök mindegy, érted? Itt az lett volna a logikus megoldás, hogy a parkolót lehozom a legszélére, és a bringa úttal esetleg kikerülöm. De az, hogy a közepén van valaminek egy darabos parkoló...
24: Itt feltételezik azt, hogy mire kiszállsz, valószínűleg elütnek.
25: Igen, tehát,
24: hogy jó a jel.
26: Vagy megépül a biciklisáv.
24: Megépül a biciklisáv, igen. Osszuk meg valahol, majd felrakjuk a Facebook oldalunkra, meg tudjátok nézni. Többen írják, hogy nyugi, mire kiszállsz, ott biztos, hogy elütnek, ez mozgássérült leszel, igen. Ugye az lehet még, hogy ott van valami jobb oldalon, de azt írja nekünk Niki, hogy jobb oldalon csak egy 10 emeletes aljában, pedig egy szolárium. Tehát, hogy...
26: Na, hát akkor
24: jelen pillanatban nincs megoldása annak, hogy mi van a másik oldalon.
26: Ami különösen cuki, hogy a képen látszik, hogy elől a mozgássérült parkoló jobb oldalán ott van a busz, tehát akkor az ott egy busz.
24: Igen, az a busz, jobb oldalról megy a busz, de figyelj, Dóri írja a következőt. Két napja láttam ezt, megállt az út közepén egy autó, teljes nyugodtan kiszálltak és elsétáltak. Autó meg kerülgette mindenkit a kétszer-két sávosra, azt hittem lerobban, nagyon gáz. Ők beparkoltak oda. Leparkoltak oda, és kerülgették őket.
25: Ott van dolguk.
24: De kár, hogy nem lehet jobbra menni, itt a Street View-t megnézni. Itt lehet, hogy itt még jobbról valamit építenek,
25: ez,
24: vagy
25: ez
24: felújítanak.
25: Ez itt egy bringasáv lesz.
24: Ez itt jobbra, ez
25: most
24: a vékony.
25: Az lehet a valószínűsíthető, hogy itt előtte parkolók vannak. Tehát a mozgássérült az azért, ugye őt azt nagyobbra kell csinálni, hogy jobban elférjenek benne, meg ki lehessen tényleg rendesen nyitni az ajtaját. Tehát lehet, hogy érted, itt ez is egy parkoló.
24: Mögötte léz egy parkoló?
25: De hát az akkor se jó.
24: Akkor se jó, hogy egy háromsávos úgy ér véget, hogy egy mozgássérült parkoló van a végén.
26: Figyelj, biztos, hogy van valami előírás, valami törvényi kötelezettség, hogy nekik mozgássérült parkolót valahova ki kell alakítani. Nem volt jobb hely.
24: Igen.
26: Valami lesz, valami forgalmi rendváltozás biztos, hogy kell, hogy legyen, mert ezek itt nagyon hevenyészetlen felfestett ilyen útjelző jelzések itt mellette. Tehát ott valami át fog alakulni, és már most ki kell alakítani a parkolót. Ebben kell, hogy legyen valami logika.
24: Valami logika kell, hogy legyen, mert egyébként a mozgássérülteknek ingyenes a szolárium, azt írják Újpesten. Ez egy választási ígéret. Ez egy mozgáskorlátozott készítősáv. Oda beállsz, ott vársz 10 percet, balról kinyitod az ajtót, tehát az se reális, hát balról kinyitod az ajtót, az egy szűk sávottól megy a fekete autó. Hát teljesen telibe vernek. Ráadásul mozgássérült, mire ott elkezd kipakolni, ez egészen durva.
25: A bringásokat akarják, bocsánat, Juli, ezzel védeni, hogy ugye nem úgy van a sávfelosztás, hogy autósáv, amin közlekedsz, bringasáv és parkoló, így akarják védeni a bringásokat, mert akkor nem nyitod rá az ajtót.
24: Nem tudod rá nyitni az ajtót, igen. De az is lehet egy új Benu kampány, növelni kell a gyógyszereszközök forgalmát. Tehát ott kiszállsz, rányitod, telibe vernek és megvagy. Esetleg egy mozgássérült vesztőhely, hogy így akar a kerület megszabadulni a mozgássérülteknek vagy, való kifizetésektől.
26: Vagy egy karosszéri alakatos nyitott ott egy beadta az igényt. És ráadásul, aki balkézről jön, az el se tudja rántani a kormányt, ha esetleg rányítják az ajtót, mert hogy ott vannak ezek a bóják, tehát nem tudsz felhajtani a villamos sávra. Tehát
24: nem.
26: Még ki se tudod kerülni.
24: És ha ez itt parkoló mögötte, akkor mi ez a nagy széles itt jobbra? Mert az ott az a kis sáv, az ott egy sima buszsáv.
25: Ez bringasáv.
24: Az a jobb oldali ott lehet, az a kicsi. Vagy ez egy ilyen
25: nem,
24: nagy széles bringasáv.
25: Ez az egész bringasáv, amit ezzel a picike kis vékony alacsony pöttyözése van kijelölve, az biztos, hogy bringasáv.
24: Zseniális. Imádom az ilyen megoldásokat.
25: Sőt, nem is bringasáv, bringasztráda. Ez olyan széles.
24: Út a szoláriumba program. Sokan mozgásért így akarja megtizedelni őket az állam, mert sokba kerülnek.
26: Az nem lehet, hogy ugye a múltkor beszélgetünk arról, hogy ha a kamionosoknak lejár az ideje, akkor egyszerűen csak fogják, kiteszik a vészvillogot, meg kell, hogy álljanak.
24: És nekiállnak pihenni, igen.
26: Nem lehet, hogy a mozgássérülteknél is van egy ilyen tahométer, hogyha ha túl sokat vezettek, akkor meg kell álljon, és akkor biztosítják nekik ezt a lehetőséget.
24: Simán, igen. Ahol rájön, állj meg. Igen. Figyeljetek, érdekesen néz ki. Szóval az van, hogy azért ez így nagyon,
25: igen,
24: nagyon
25: érdekes. Nem egyértelmű, lehet, hogy rosszul van fotózva, vagy lehet rá bármit mondani, de akkor is furi ez a dolog. Bár most nekem így, mintha elkezdett volna derengeni, hogy a fővárosban ez divat lesz majd.
24: Hogy? Mit csinálnak?
25: Hogy közlekedősáv, parkolósáv, bringasáv, járda.
24: Aha, hogy ez lesz, ez lesz.
25: És akkor lehet, hogy ez ennek az első ilyen megnyilvánulása, vagy lehet, hogy van több is.
26: Na de várj, mert hát mi ebben a logika? Hát
25: az, hogy nem nyitja rád az ajtót a baromautós, mikor biciklivel mész.
26: Na de a baromautósnak át kell mennie akkor a bringasávon, ahol megelődhetik.
25: Hát a bringák között átmenni azért az szerintem egyel, hogy is mondjam, biztonságosabb dolog, mint egyébként a fővárosban biciklizni olyan autók mellett, amelyek rád nyitják az ajtót.
26: De ez egy magyar találmány, hogy akkor a forgalom...
25: Tudom, hogy ez így van a külföldön,
26: mert de... Mert külföldön ezt nem láttam. Tehát ott az út szélén van a parkolósáv, mellette a biciklisáv, és utána mellette a forgalom. Tehát, hogy eddig még nem nagyon variáltak ezzel.
24: Igen, abszolút, igen. Ugye ez maga a bolt rész, ott van a sáv a másik oldalon. Jó, hát ezek ilyen furcsa anomáliák, de biztos valószínűleg, ha elkészül, akkor érteni fogjuk, hogy mi történt. Mit látsz, Anna? Jártál arra, vagy te vagy arra?
4: Én abszolút járok arra, meg fogom nézni. Tehát nem szembesültem még ezzel.
24: Körben, akkor megértjük.
4: Ezt nem fogod megérteni, én szeretném megismerni azt, aki ezt megcsinálta. Tehát tényleg én nagyon szeretném, mert a lombkorona sétányba nagyon beleillik. Tényleg szeretném megismerni, amikor ott. Ezt valaki azt mondta, hogy oké, ez gyerekek. Az önkormányzat egyébként próbálta, most utána néztem, ezt vétózni.
24: Hogy ez ne legyen.
4: Hogy ez ne legyen. Hát nem tudták.
25: Tessék, New Yorkban ez már nagyon régóta általános, hogy közlekedősáv, parkolósáv, biciklisáv, járda.
24: Aha, tehát hogy akkor itt ez lesz a sorrend.
25: Átvettük, akkor hát most nektek már ez se jó, hogy megyünk nyugatra, megyünk Amerikába.
24: Megyünk New York után.
25: Pogyicki maga ezen is, csak puffog.
4: Hát érdekesen néz ki, ezt még szokni kell. Igen. Szokni kell, kérem.
24: Na jó van, gyerekek, oké, megfejtettük az anomáliát, akkor ez
26: nem
24: van.
26: Tehát sáv.
24: Gyanítjuk, hogy a New Yorki minta után megyünk, ugye mi ezt nagyon, nagyon szeretjük ezt a fotót. A Fly Dubai-ról beszélünk még, vagy beszélünk egy percet?
25: Igen,
24: olvastátok,
25: persze.
24: Ugye beszéltünk erről az eltérített repülőről, hogy mi is történt pontosan, ugye hívtunk pilótát, és itt a Fly Dubai járatában a másodpilóta akart átvenni az irányítást, ugye, megszúrta a pilótát.
26: Kisbaltával
24: neki esett, utasok mentek be, tépték föl az ajtót, fogták le a másodpilótát. És most már úgy szállingóznak a részletek, hogy mi volt a terv, és hogy mit akar csinálni a Fly Dubai-nak a másodpilótája, aki egyébként ománi volt. És ugye azt találgattuk mi is, hogy ő öngyilkos akarta lenni, vagy valamilyen terrorakciót akart végrehajtani. És most ugye kihallgatás zajlik. Uh-huh. Kíváncsiak a kihallgatás eszközeire azért, hogy mi történik egy ilyen kihallgatáson.
26: Önként beval minden.
24: És ugye az volt az ő terve, mint utólag kiderült, ugye ezt amikor még beszéltünk az ügyről, nem tudtuk, hogy belép az izraeli légtérbe, és megszerzi a leszállási engedélyt a Tel Avivi repülőtérről, de nem következett volna be a beszállás, ugyanis vagy a repülőtérnek vezette volna a repülőt, vagy pedig egy Tel Avivi felhőkarcolónak, akár csak ugyanúgy, mint szeptember 11-én. És egy ománi másodpilóta volt, az volt a terve, hogy megöli a pilótát, feltűnés nélkül, bejelentkezik a légtérbe, és mivel nem tűnik fel a légirányításnak, hogy ugyanaz a menetrend, ugyan jó időben repül, leszáll a Tel Avivi reptéren, nem tér el az útvonaltól, ezért egészen közel tudott volna lavírozni Tel Avivi felhőkarcolóhoz, és csak az utolsó egy vagy másfél percben
26: esett volna fordítani, amikor már nem tudsz csinálni.
24: Így van, amikor már a vadászgépeket se tudják felküldeni, és a város légterébe érve szállt volna le a reptérre, vagy szállt volna ki egy felhőkarcoló. És ő ezt már korábban megcsinálta volna, csak rájött, hogy van egy haverja a fedélzeten,
25: milyen
24: akit
25: emberi?
24: Ismer.
25: Milyen emberi gyerek?
24: De, hogy ő nem akarja őt megölni, és kiderült, hogy vagy egy pilóta haverja, vagy egy utasok között, az utas listán észrevette, hogy ott ül valaki, akivel ő jóba van. és mondta, hogy haver, akkor én nem öllek meg téged.
26: Elnapolta.
25: Igen, akkor arra tette.
24: Igen. És ugye hibázott mindenki, mert hogy nem is repülhetett volna, mert ugye Izraelbe csak olyan pilóta repülhet be, akinek az országával ugye van diplomáciai kapcsolat, de ugye a csával egy 10 éve tervezte, sőt azért akart pilótának menni, hogy ő ezt megcsinálhassa. Tehát, hogy itt valami nagyon komoly 15 éves szakkörözés volt azért, hogy az ember eljusson idáig, hogy egyszer ezt megcsinálja.
26: Ráadásul, ami különösen durva, hogy ezt a hapsit állítólag eltiltották a repüléstől.
24: Eltiltották a repüléstől.
26: Hogy az összes közösségi média felületén nyíltan szélsőséges nézeteket vallott, tehát nem is csinált belőle titkot, hogy ez hogy a jó Istenbe megy át.
24: Eltiltották a repüléstől, adminisztratív munkára tették át a csávót, később a Fly Dubai azt mondta, hogy oké, repülj velünk, és nem vették észre a profilból, hogy a csávó 10 éve radikális dolgokat
4: volt. De tényleg mi?
26: Ezeket az embereket nem világítják át, tehát ezeket embereket nem ellenőrzik. Hát ha Izrael is egyetett, tehát hogy azt gondolnak, hát, hogy ott aztán figyelnek.
24: Nincs erre egy jelzés, hogy a korábbi munkahelyen ezzel az emberre probléma volt? Mm. Radikális nézetei vannak, posztol, olyan dolgokat ír ki.
26: Még csak nem is titokban.
24: Igen, és egészen durva, nem is értik, hogy maradtak el ezek a biztonsági ellenőrzések. Nyilván valószínűleg halálbüntetés vár a másodpilótára. Teszem hozzá, nem feltétlen megoldás, de hogy nem tudott sajnálni, nem? Tehát egy 150 ember megöl plusz a felhőkarcolóban. És ugye ő tényleg baltával rontott neki a kapitánynak, és az utas, aki berohant a pilóta fülkébe, az kapta egyenesbe a gépet, ugye erről beszéltünk, igen, mert hogy ő zuhant a gép, vissza. És ő azt mondta, hogy hát ő látott valami tévéműsort, vagy sorozatot, igen, tudta, hogy ezt kell csinálni.
25: Igen, a túlélők című televízió műsort, vagy repülőbalesetek című televízió műsort, ő mindig nézi, és abba az volt, igen, hogy ezt igen, így föl kell húzni, akkor jó lesz, és jó lett.
24: Ő fölhúzta a botkormány, miközben a másodpilóta még azon dolgozott, hogy megrongálja a műszereket, igen, ezért az ott még ütni vágni kezdett baltával mindent a repülőn. Tehát teljesen szürreális a történet. Számos biztonsági kérdés, tehát egy egészen durva, hogy jut át egy ilyen ember különböző ellenőrzéseken, hogy nem veszik észre, hogy nem szűri ki a rendszer, hogy az izraeli titkosszolgálat és ellenőrző rendszer sem jelzi, hogy ő egy ománi pilóta biztos, hogy nem repülhet be az országba, de hát itt nyilván a szaudiak, meg a Fly Dubai is borzasztó nagyot hibázott. Egészen filmszerű a történet.
26: És tehát, nem, hogy ez... ott kezdtek lazulni az ellenőrzések, tudod, már fel tudtál vinni egy sampont a
24: képre. Tudod, a dezodoroddal, meg a 150 milli szájvizeddel.
25: 100, csak 100.
24: 100. Dezodorodat, ne érted, ilyen hülyék miatt, megint 10 évig alufóliába kell csomagolni.
26: 2,5 órával korábban ki kell menjük a reptére, mert ez a szerencsétlen, az meg nem normális.
24: Ez az idióta barom, érted, nekem meg elveszik a 4 dezodoromat, amiről már pont lejöttünk volna, és lett volna egység, szóval, és nesze neked, 30 évig nem viszel föl semmit megint a repülőre, mert ez a hülye, ez teljesen nem normális.
26: Ekkora blamás.
24: Egészen filmszerű történet. Egészen
4: az a szerencsébe tudott menni a pilóta fülkébe, az hogy utas.
24: Azt képzeld el, az a pilóta szerencse nyilatkozott, hogy az nyitotta utolsó erejével nyúlt tudom, föl, tudom, és tudom, valahogy nyitotta ja, ki.
4: Ezt mondom, hogy tudom, kinyitotta a pilóta.
24: Ja, nem jut be,
4: ha nem jut be, vége. Vége.
24: Igen, akkor vége. És mondta a pilóta, hogy az utolsó erejével valahogy még engedélyt adott kívülről, ugye utod a kódot, az belülről a pilótának meg kell erősíteni, ugye nem jut be egyértelműen a stewardess, és ő valahogy fölnyúlt.
4: Ennyi múlt.
24: Nem tudott volna mit csinálni.
4: Ha nem megy be az utas, akkor vége.
26: Köszönöm, hogy lenne még egy ilyen szeptember 11-ink. Tehát, hogy most le, hogy
25: Juli, le.
24: Most valószínűleg vagy balembe, vagy a remtérbe, vagy a felhőkarcolóba. Igen. Az nagyon
26: és azt gondolnám, hogy ez kemény. Még egyszer nem történhet meg, mert hogy előírások vannak.
24: Úrót. Igen. Ennyi. Igen. Ja.
25: Egy... meg tényleg átlátszó nálon zacskó vettia, hiszen meg a műzőbe adjál.
24: Műanyag késen hadonászok is sósmogyorodatot próbálod
4: meg. Egy gedalon tabletta.
24: Ezek meg vihaskodnak, érted?
4: Ez mi? Anyatej? Kiöntjük?
24: Kóstolja
4: meg. Veszélyes.
24: És még mindig minket néznek a legnagyobb terroristának, hogy az átnéznek téged, hogy van-e bomba. Közben meg a Fly Dubai fölengedi a másodpilótát, aki egy baltával nekesik a pilótának, érted? Velem meg kiveteti az ásványvizet.
4: Meg a körömreszelő. Ami műanyagból van. Szúrószercám.
24: Tehát ez csúnyán néz rád, és megnéz, hogy terrorista vagy-e, vagy van ez az robbanószer nálad. Döbbenet az egész történet. Na jó van. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Hú, de izgalmas ez a téma. Hamarosan folytatjuk.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
9: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
12: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
11: Mondtam.
12: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
11: Fresh Buddy sosem hibázik.
12: Akkor veszünk mi is egyet?
11: Ugyan, még egyet?
12: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
13: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
14: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
13: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
27: A harc, hát legyen harc!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
28: Bocsán!

0: kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Hunyavál szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
1: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
2: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
4: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
5: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Műgyanta nyílászáró.
8: Műgyanta és nyílászáró. Két terület, egy biztos név, az Adabau Kft. Egyedi műanyag nyílászárók és professzionális műgyanta burkolatok közel 30 év tapasztalatával. Veszprém, Tüzér utca 71, adabau.hu.
7: Adacégcsoport. A minőség a különbség.
9: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Ring Auto Kft. Veszprém, Északkeleti útgyűrű 18.
10: Fesztivál Siófokon. Október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berezki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
11: Magic Term Kft. Vízgáz fűtésszerelés, kondenzációs gázkazán beépítése teljes körű ügyintézéssel. Magic Term Kft. Profifűtés.hu.
12: Te is megszenvedted az idei hőséget. Többé nem kell. Szajkó árnyékolás. Egy jól megválasztott árnyékoló kellemesebbé teszi a teraszod, és hűvösebben tartja otthonod. Szajkóárnyékolás.hu.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
14: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
14: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Újra Veszprémben a kockanapok. Lego építmények kiállítása 1200 négyzetméteren. Október 10-től 11-ig közel 2 millió Legóból készült gigantikus építmények és megújult Lego játszóház vár. Kockanapok, Veszprém Aréna, itt minden álmod valóra válik.
16: Ne fűsd az utcát, szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
17: Borzongás Fesztivál Balaton Fűzfőn, október 17-én. Borzongásfesztivál.hu. Borzongás túra, borzasztó ételek, szellemvasút, öltözd be és borzongj.
18: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
19: Köszönjük!
5: Reklámot hallottak.
6: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
20: Kisfilmek kerülnek a fókuszba Veszprémben, ingyenes textilgyűjtő konténereket helyeznek ki a Mohu, újabb döntetlen a veszprémi foci csapatnál. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Péntektől vasárnapig minifilmfesztivált rendeznek az Eötvös Károly könyvtárban. A programsorozat a rövidfilmek világát állítja a középpontba, és több napon át kínál vetítéseket a mozgókép iránt érdeklődőknek. Az ilyen fesztiválok lehetőséget adnak arra, hogy a nézők rövidebb, kísérletezőbb alkotásokkal is találkozzanak, amelyek ritkábban jutnak el a hagyományos moziforgalmazásba. A részletes vetítési rend és a kísérő programok a könyvtár, illetve a városi program.

0: Naptár felületein érhetőek el, olvasható a veszprém.info.hu oldalon. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég. Mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
1: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést.
0: A részletek a MOHU honlapján érhetőek el. Egy-egyes döntetlent játszott a VSC Veszprém a Sári Sápi BSE ellen a labdarúgó MB3 északnyugati csoportjának 10. fordulójában. A Veszprémi stadionban rendezett mérkőzésen a vendégek szereztek vezetést a 36. percben Janetka Gergely góljával. A hazaiak a második félidőben nagyobb nyomást gyakoroltak ellenfelükre, így az 55. percben Horváth Péter találatával egyenlítettek. A hajrában mindkét csapat előtt adódott lehetőség, de újabb gól nem született. A VSC egymást követő két bajnokija lett döntetlen, szombaton pedig Balatonalmádiban játszanak megyei rangadót. Számolt be róla a veol.hu. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű, keskeny felhősáv is érkezhet. A déli szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A csípős reggeli idő után délután már 23 és 27 fok közötti maximumokat élvezhetünk. Tombol az indián nyár, ha tehetik, akkor töltsenek több időt a szabadban munka után. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.
4: Na már itt is vagyunk, 3:48 lesz pontosan, 7 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, jó itt vagyunk. Igen, azt nézem, hogy javult-e valamit a közlekedés, Feri egy gyorsforgalmi elesett Vecséstől befelé. Csak a szokásos, ez Gyuri küldte nekünk, köszönjük szépen, és az M3-as beállt, van egy baleset, ez a 95-ös kilométernél Nyíregyháza irányában van, úgyhogy vigyázzatok, jó? Ebből sem lesz kulcs, jó gurulás nektek, péntekre feladtam. Mert odaadhatunk még egyet az óra végén, mit szóltok hozzá? Egyet, gyerekek, adjátok föl, pattintsátok a telefon, még ma is lehet, holnap is lehet, helyszínen is lehet, úgyhogy ne add föl, még simán lehet, hogy lesz kulcs. Mindig kiadjuk a jelet, hogy mikor kell telefonálni, most lehet, és akkor óra végén még valakit meghallgatunk, jó? Meg hát oda össze helyszíre is kaphatsz még kulcsot, nyilván már nem százasával fogjuk dobálni, de pénteken ugye kitelepülünk, úgyhogy még ott is lehet egy csomó minden.
5: Körülbelül hány kulcs lesz kint?
4: Hát 300 körül biztos. Tehát csak amit mi kiadtunk itt két hónapon, meg az ott is sok-sok kulcs van kint.
5: Azért ez nem egy rossz esély.
4: Nem. Azt még szűkítjük, és akkor valahogy az majd leszűkül, és akkor egy csomó ember utána meg lehetőséget, hogy nyitogassa a konténert. Na, milyen időnk lesz akár pénteken is, aki települése
6: pénteken,
4: javultunk valami?
6: Persze, hogy javultunk, hogy ne javultunk volna.
4: Semmi?
6: Péntekre, hát olyan idő lesz, mint még soha nem volt
4: pénteken.
6: Konténer nyitó idő.
4: Semmi gond.
6: A viharos szél is.
4: Nem, figyelj, a 17 fok az feljött 20-ra, és az eső piktogram az effektíve az, hogy éjjel fog egy picit esni, úgyhogy semmi.
6: Na.
4: Semmi komoly nem lesz. Jó, ezt megtámogatjuk gyorsan. Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
6: Még az időjárás is velünk van.
5: Kis szél, de hát az kizavar.
4: Persze, szombaton a lányom férhez megy, mit jósol a tongsú naptár aznapra? Köszönöm.
6: Esőt.
4: Igen, hát most már mindegy, eldöntöttétek, hogy aznap van, már mit mond? Rá tudunk nézni egyébként, meg tudjuk nézni. És a mi és a lezárás nap van,
6: akkor...
4: vagy ha lejtmenet nap van, akkor megmondod a lányodnak, hogy...
5: Van egy rossz hírem.
4: Igen, rossz napot választottál. Nézd
5: a Balázsék is megmondták, azon a napon nincsen áldás.
4: Láttam én ezen az emberenhez, nem szeretesz téged. Mikor van? Szombaton?
5: Szombat.
4: Ha, kockázat. kockázatnap. Az jó? Az jó? Hát figyelj, egy jó kockázatnapon a házasság kockázat.
6: De próbáld ez... meg úgy fordítani, hogy ez jó legyen neked.
4: Igen.
6: Hogy azért kockázat nem jó.
4: Azért kockázat, mert... Tudom.
6: Igen.
4: De mindenképpen kicsit az, nem? Hát igazából azért ez...
6: Lutri. Vagy jó lesz, vagy nem.
4: Vagy jól sül el, vagy nem jól sül el. Nagyon nem tudod. De most már ne változtassatok. Most már aznap van. Majd valahogy át kell forgatni.
6: Meg legalább egy lezárás lett volna, mert arra azt mondod, hogy akkor lezárod az eddigi életedet, és jön az új. Ugye? Azt ki tudod magyarázni, de ezt a kockázatot, ez rohadt nehéz.
4: Igen. 625 ezer évás után végre beletörődünk, hogy itt csak a munkából lesz karácsonyfa. Küldtünk valaki egy kicsit elkeseredetten. Na, gyerekek, nem tudom, olvastátok-e, vagy láttátok-e azt, hogy csak segítsetek már, hogy ez mit jelent pontosan, vagy hogy kell értelmezni. Ugye most Ramona nagyot megy ezzel a
6: kifutó telefonálás.
4: Kifutó, kicsit kelet-európai kezemben a telefon, és fotózom a világsztárokat. Messziről jöttem, vidéki ány vagyok, én ilyen sztárokat sosem többet nem látok közelről, ezért nyomok egy telefont az arcukba, ez a L'Oréal, ugye párizsi divat hét, ahol Rami fölment a színpadra, és hát elővette a mobilt, mi is fölhívtuk, nem túl szerencsés mozdulatsor, de hát kicsi országból jövünk, nekünk nincsenek Celine Dionjaink, meg Kendall Jennerjeink, meg egyáltalán nincsenek ilyen világsztárok. És ő nyilatkozott ennek kapcsán, és azt mondta, vagy talán a Star Wars-ban mondta, hogy van a férjével egy elhajlási engedélyük.
6: Jó ide jó. Egy ember van, vagy ez egy alkalom?
5: Heti?
6: Vagy...
4: Napi? Ez egy soha be nem váltott Bianco, csak hogyha világsztárral találkozol, bármikor felhasználhatod. Mit jelent az, hogy van a férjemmel egy elhajlási engedélyünk?
6: Az a baj ez a gyerekek, hogyha ez sztárhoz kötődik, akkor azt nagyon szívesen odaadod, mert úgy se fog összejönni.
4: Tehát ez arra vonatkozik, hogy kicsim, ha te valahol itt a Soroksári úti piac mellett.
5: Egy jó zokniár szembe jön, és azt mondod,
4: Ne adj Isten esetleg ott a Fény utcai piac mellett összefutsz a Schwarzeneggerre.
6: Akkor neked lehet.
4: Akkor azt csinálsz vele, amit akarsz.
6: A Brad Pitt-tel is, ha összefutsz vele, akkor azt is lehet.
4: Ramona meg azt mondja, hogy ha a Lajos utcai esernyő töltő mellett a Florián téren szembe jön Kendall Jenner, akkor azt csinálsz vele, amit akarsz. Ez miről szól ez az elhajlási engedély?
6: Semmiről. Semmi? Szerintem ebben a formában semmiről. Ugye, vagy hát ezt úgy kell csinálni, hogy azt már többször megírták nekünk, hogy választhat mindenki egyet magának. A feleség az Brad Pittet választja, a férj pedig a szomszéd lányt.
4: Igen. Ugye azt mondja, van a férjemmel egy elhajlási engedélyünk, ami annyit tesz, hogyha találkozunk egy olyan fiatal emberrel, vagy fiatal hölgyel, aki rajta van a listánkon, akkor szabad foglalkozásunk van.
5: Na, itt jön az értelmezési tartomány.
4: Igen, tehát rajta a listán? Lajos az esernyőtöltő.
5: Felkerült a listára.
4: Igen. Béla az öngyújtótöltő. Ki van a listán? Vagy Ryan Gosling van a listán, Jennifer Lopez van a listán, és nem tudom. Tehát ez milyen lista ez? Ez hogy kell egy ilyet elképzelni?
5: Hát igen.
4: Van nektek ilyen?
5: Abszolút biztonságban vannak, mert hogyha Ryan Gosling az egyetlen, akivel Ramona félreléphet, arra viszonylag kicsi az esély. Megtörténhet. És be kell erről nekem számolnom?
4: Azt mondta, hogy ezt mondta nekünk is. Na, látjátok, nálunk is elmondta.
6: Na,
4: most esett le. Most esett le, hogy mit mondott, ezért beszélünk róla.
6: De kell erről számolni? Hát nem a feleségednek számolsz be, ha meg volt Jennifer Lopez, hanem mindenkinek.
5: Mindenkinek elmondom.
6: Viccelsz?
4: Hát persze. De mennyi ennek az
6: semmennyi
4: esélye?
6: Semmennyi. Ezért
4: tehát adok egy kártyát, amit nem tudsz felhasználni.
6: Igen.
4: És ha nekem a sarki zöldséges tetszik meg, na, hát felhasználhatom? Vagy csak Ryan Goslingra lehet ezt ellőni? Hova lehet ezt ellőni?
5: Hát igazából a lényeg az, hogy én egyszer kapok egy elhajlási engedélyt, akkor lelkiismeret furdalás nélkül megtehetem, nem? Nem ez a lényege? De akkor azt bárkivel. Hát akkor ne szűkítsük rá.
4: Tehát te bárkit fölvehetsz a listádra.
5: Hát az elhajlási engedélynek akkor van valós tétje, hogyha azt mondom, hogy oké, egyszer elmehetsz tilosba, én is elmehetek tilosba, ne legyen lelkiismeret furdalásod, legyen az bárki, ne tudjunk róla.
6: De se ilyet adtál Mirónak?
4: Nem, ő olyat adott ide valaki, hogy Miró olyat kért, hogy szőke.
6: Igen. Én behatárolom, szőke.
4: Igen, az volt az engedélykérdő, hogy szőke ajú, vagy barna ajú.
5: A Miró azt csinál, amit akar. Tehát, hogy azt csinálhat, amit akar.
4: Aha.
6: Még egyszer mondd ezt a mondatot?
5: Azt csinálhat, amit akar. Ha ez neki örömet okoz, és ez tőlő boldog lesz, és ennek én nem látom nyomát, akkor tegye.
6: Tehát csak ne tudja róla, az a fontos.
5: Igen, hát ha ő ezt le tudja hozni úgy, hogy egyébként ebből senki nem érez semmit, és őt ez boldog, teszi, akkor...
4: Tehát azt mondod, hogy bár itt mondod, hogy kell egy Joker kártya a pakliba.
5: Az.
4: Tehát, hogy van egy Joker kártya, azt kihúzza, és akkor nincsen a kanaszta végén további kérdés.
6: De a Jokert az bárkire teheted?
4: Hát ez a kérdés, hogy mik a szabályai egy ilyennek. Na. Bárhova teszed
6: akkor
4: a Jokert?
6: Akkor Juliéknál bárkire teheti, amiről a Joker.
4: Mert világsztára könnyű.
6: Na, én is
4: kicsim, ilyet. Találkozol, nem tudom, igen. Ryan Gosling, azt csinálsz, amit akarsz. Hát ezt azért így könnyű mondani.
5: Ennek itt semmiféle tétje nincs.
6: Én is akarsz, amilyet ugye BK-nak a Momoával.
4: Hát a Momoát azt mondtad, igen.
6: Hogy okay, van egy... Hát most van esélye, szerinted, hogy a Momoa le akar feküdni a BK-val, és nem azért, mert a BK akármilyen is, hanem mert egyszerűen nincs az a felület, ahol ők találkoznak.
4: Oké, okay, egy J-Lo ér öt óvónőt? Egy J-Lo ér, nem tudom, hogy kérdezi valaki, 10 szomszédlány? Tehát lehet ezeket váltogatni? Tehát én nem kérem a J-Lo kártyát, mondja, nem tudom, XY, akinek van ilyen elhagyás, de beváltom 10 szomszédlányra. Beváltom 5 darab óvónőre, ahol találkozom a gyereknek az óvónőjével. Beváltom, nem tudom, az autó szerelő Pistára, mert Pista annyira jól néz ki ebbe a kezes lábasba. A szakszervizből. Pontokat gyűjtesz?
5: Igen, mint a Shell kártya.
4: Igen, te tudod, ezeket lehet változtatni?
5: Nem, ezt szerintem tudod, egy olyan nagy vonalú vagyok, te bármikor félre mehetnél lábjegyzet.
6: Egészen de miért
4: pont, igen, de miért pont Berényi Mikivel kell?
5: Nem, ezeknek a dolgoknak nincsen valódi tétje. Igazából szerintem vannak olyan szituációk, amikor mondjuk elmegy a párod külföldre, és összekacsintotok.
4: Aha.
5: És azt mondod, hogy érezd magad jól.
4: Tehát ami Santorinin történik, a Santorini marad. Aha, értem.
5: Igen, ha neked ebbe az, hogy jól érzem magam, beletartozik az, hogy te ott veled valami történik, akkor...
4: Akkor az ott marad. Aha.
5: Akkor tedd meg.
4: Nálunk is van Jude Law és Natalie Portman a két célszemély. Hát ja. Ez így...
6: Így könnyű.
4: Hát ez így azért, ez egy játékos kis, nem tudom, flörtölésnek, mert tudhatod, de így könnyű kártyát adni.
6: És akkor kiállsz és átkiabálsz a szomszédba, hogy Natalie.
4: Mi van, ha ez mégis összejön? Tényleg ilyen könnyen túllép rajta az ember? Tehát, hogy az van, hogy oké, ott volt Ryan Gosling, megtörtént, mondjuk Párizsban, aminek megtörténne, nem tudom, ki van a kártyáján, akkor az ilyen egyszerű?
6: Hát szerintem ezen sokkal egyszerűbb túllépni. Tehát ha az van, hogy tényleg a Ryan Gosling,
4: de vagy a egyszerűbb azon, mint a Lajos a könyvelésről, vagy az anyagbeszerzésről. Tehát, hogy Lajos az anyagbeszerzésről nem lehet olyan fontos, mint...
5: Mert vannak pasik, akiknek te sem mondanál nemet.
6: Például Lajos a könyvelésről.
4: Lajosnak az anyagbeszerzésről biztos, hogy nem mondanék nemet.
5: Tehát, hogy igen, tehát egész egyszerűen vannak férfiak, hogyha kis Ramona elé odaállna Ryan Gosling, akkor szerintem a férje nem mondaná azt, hogy, tehát, hogy ha felajánlkozott, akkor
6: egyébként igaza van a Balázsnak, hogy az nem ugyanolyan.
4: Mi a különbség? Azért, mert Ryan Gosling, vagy ő Jason Momoa.
5: Egyébként, ha belegondolsz, tehát, hogyha azt tudom, hogy ha a feleséged vagy a férjed egy nagyon-nagyon-nagyon jó pasival lép félre, de nem Ryan Gosling és nem Eva Mendez vagy akár, akkor lehet, hogy még inkább fáj, hogy egy nála még jobb minőségű nővel sikerült.
4: Na de a szabad kártya is arról szól, hát most ha oda berakunk egy Jennifer Lopez-t, vagy egy nem tudom, Jennifer Aniston-t, vagy mondja egy Kendall Jenner-t, hát akkor az is fáj, hiszen jobb nővel lépett félre.
5: Jó,
4: nem?
5: Az a lényeg,
4: vagy tudsz róla, és akkor azt megengedted.
5: Ott volt ezen a bemutató Ryan Gosling?
4: Nem tudom.
5: Így próbálja legalizálni a férjét,
4: nem voltam, lehet,
5: hogy
4: voltak
5: ott kamerák. Előkerülhet egy fotó esetleg, és most előre menekül.
4: Ezt így ebből a formában nem tudom, valaki szél, és mit már a kártyámat szeretném bemutatni. Igen, én bemondtam itt a Szoboszlait, már háromszor találkoztam vele, de nem akart engem. Így egy hallgató, nem tudjuk, hogy nő vagy férfi. Aha, és csak így egymás közötti poén, azt írja Ádám, náluk is van ilyen, nem egy rendes elhajlási. Tehát akkor ezt nem tudod beváltani egy rendes elhajlásira.
6: Aha.
4: Hogy az asszonykának nagy a szája, hogy ha világsztár, de azért ezt bemondanád mondjuk a kollégádra, akkor azért abból már lenne balhé, és azt nem tudod beváltani.
5: De nem sokkal nagy vonalúbb egyébként egy ilyet így adni. Azt mondani, hogy figyelj ide.
4: Hát azért ezzel sokan nem értenek egyet, hogy így adsz neki egy elhajlásit, aha, hogy azt csinálsz, amit akarsz.
5: Ne csinálj belőle.
4: Ne hozz haza semmit. Se gyereket, se őt.
6: És ne mesélj.
4: Se semmit, amit kenni kell, vagy viszket. Tehát ezt így elmondod neki, hogy...
5: Hogyha tudod, hogy ez nem titok, és ha felhatalmazást, lehetőséget kapsz erre, hogy ezt bármikor beválthatod, akkor az nem lehet, hogy tulajdonképpen kioltja azt a vágyat, hogy te ezt titokban csináld?
6: Nem, szerintem inkább az egy ilyen jó takaró. Ja, hogy hát persze, úgyis megvan az engedély, gyerünk.
4: Tehát azért adsz elhajlásit, hogy ne kelljen titokban, és akkor elmegy a kedve, mert tudja, hogy lehet.
5: Igen, aha, tehát tulajdonképpen, hogy ha egy ajtó mindig nyitva van, és azt mondom, hogy te ezt az ajtót bármikor kinyithatod, akkor nem feltétlenül akarja kinyitni, mert azt gondolja, hogy egyébként ilyen nőt én soha az életben nem fogok találni, és nem teszem kockára, hogy egy ilyen nőt elveszítsek, aki egyébként még, akinek még egyébként ez is beleférne.
6: De hát pont, hogy nem teszed kockára, hiszen kaptál rá engedélyt. Igen. Nincs kockázat.
4: Kérdezik, hogy Feri, te mikor váltod be a Dobrev Klára kártyádat?
6: Már beváltottam nekem. Olyan 32 lapos gyűjteményem van belőle, hogy csak néznétek.
4: Az autós kártyában a Porsche, az mindent visz.
5: Varga Irén kártyát cserélnék Anne Hathaway-re ráfizetéssel.
4: Igen. Nagyon 51-kor hagyjam abba.
6: Mit csinálsz?
5: Mi történik?
6: Meg vagy részegülve, fia?
4: Gyula, valami nem oké.
5: Nem. Tudod, mi van? Hogy most, hogy most kérdeztük volna meg őt arról, hogy kapott-e már elhajlást. Ezért hagyja.
7: Műsort nem akar róla beszélni.
5: Nem akar róla beszélni.
4: Itt szörnyű anomáliák vannak, de itt annyi reklámunk lett hírte, hogy a Zsüli integet. Én azt hittem fuldoklik, vagy félrenyel. Tehát azért 51-kor nem szoktál. Még egy telefon belefér?
5: Nem. Úgy szigorú vagy.
8: 20 másodperc vannak.
6: Mennyi? Hát, mi van?
4: Ne haragudjatok, gyerekek, bocsánat, akkor vegyünk, és jövünk mindjárt, mert hogy Törőcsik Zsófit hívjuk, aki ugye a világbajnokságon 108 méteres világcsúccsal megint megdöntött egy rekordot, és megint világbajnokát lefele merül, tehát lefele megy a tengerbe, felfoghatatlan, hogy a csaj mit csinál, pár éve csinálja, és mindenkit agyonver, úgyhogy mindjárt felhívjuk, kicsit korábban kell most elmennünk, bocsánat, de mindjárt jövünk vissza, és telefonáljunk, Gyulát leellenőrizzük.
6: Igen, Gyula!
4: Megyünk, jó? Jövünk mindjárt 8 perc, pontosan 8 óra itt vagyunk rögtön, a hírek után a telefonnal folytatjuk. Magyarország!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap. Hallgassa egész nap a Rádió egyet. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a 10. telefonáló. Mondja a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi slágerben!
1: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
4: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
5: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
6: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
7: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
10: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm plusz D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm plusz D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
11: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
12: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Felújítaná otthonát? Burkolatok, kádak, kabinok, csaptelepek, hőszigetelő rendszerek mind egy helyen, széles választékban. Laguna fürdőszobaszalon, Veszprém, Mártirok útja 13.
13: Sziasztok, Király Viktor vagyok. Wolf Katival és Kocsis Tibivel találkozunk a Queen Symphonic Koncerten december 4-én a Veszprémi Arénában.
14: Jegy.hu.
15: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
16: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Október 5-én haszongépjármű nyílt hetek kezdődnek az Autóház Veszprém Kft. Toyota márka kereskedésénél. Főszerepben legendás pick-up modellünk, a Hilux új generációja, továbbá felsorakoznak tesztvezetésre dízel és elektromos furgonjaink is. Kiemelt ajánlatokkal várunk minden kedves társas vállalkozást, egyéni vállalkozót vagy akár magánérdeklődőt is Veszprémi márka kereskedésünkben az Északkeleti útgyűrű 10 szám alatt október 5-től 17-ig.
14: Jó árak, nagy kedvencek októberben is az E+D-ben. A kőbányai dobozos sör most 299 forint, míg a 250 g-os Edusó Family őrölt kávé darabja csak 1099 forint, ha kettőt veszel. Az örök kedvenc 1,75 század literes Coca-Cola csak 579 forint. E+D, ahol a pénzed többet ér.
19: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit_adó.hu.
20: Építkezel? Felújítasz? Ne bonyolíts túl! Faanyag, kötőelem, bádok, cserép, mindent megtalálsz a Tivafánál. Tivafa. Bemész, megveszed, beépíted.
21: Egy legendás történet, grandiózus látvány és egy egész arénát magával ragadó élmény. A Dzsungel könyve musical december 30-án a Veszprém Arénában. Éld át Mauglival a dzsungel varázslatos világát. Jegyek a kultix.hu-n és a Hangvillában.
22: Újra megvédjük a Grundot Balatonfüreden. A Pál utcai fiúk október 9-én 19 órakor a Kongresszusi Központban. Jegyek pannonvárszínház.hu.
23: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
24: Keresd az Autonexusnál Veszprémben.
25: Reklámot hallottak.
26: A rádió egy legfrissebb hírei.
27: Balatoni festők nyomában a Hurai villában, bábelőadás és kézműves foglalkozás a könyvtárban, kétsávosra bűvült a Balaton utca Füreden. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Ismert és kevésbé ismert a Balaton vidékéhez kötődő festőkről tart előadást október 16-án Balatonfüreden Kovács Emőke történész. A Festőállvány és Műterem című program a tó környékének képzőművészeti múltját idézi fel a Hurai villában. Az előadás olyan alkotók munkásságára is figyelmet irányít, akiknek életműve ma kevésbé ismert a nagy közönség előtt. A rendezvény ingyenes, a szervezők ugyanakkor előzetes regisztrációt javasolnak, írja a program turizmus.hu. Interaktív bábelőadással várják a gyerekeket és szüleiket október 15-én Siófokon. Gimpel Anikó több időpontban mutatja be a Levélkupac című előadását a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár gyermekrészlegén. A mese után beszélgetés és kézműves foglalkozás is kapcsolódik a programhoz, így a gyerekek nem csak nézői, hanem aktív résztvevői is lehetnek a délutánnak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Írja a siófok.hu. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden az Arácsi város részben. A Lóci utcát és a 71-es főutat összekötő 1 kilométeres szakaszt 2 sávosra bővítették, megújult az útburkolat és kiépítették a csapadékvíz elvezetést is. Parkolókat, térköves járdát és új zöld területeket alakítottak ki, fákat ültettek, a korábbi légvezetékeket pedig a földbe helyezték. A beruházáshoz 486,5 millió forint támogatást kapott a város, amelyet több mint 103 millió forint saját forrással egészített ki. A projekt záron Bóka István polgármester arra kérte a környéken élőket, hogy segítsenek az újonnan elültetett fiatal fák locsolásában, tudósít a Veol. 28 felsőoktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténeteket. Klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű, keskeny felhősáv is érkezhet. A déli szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A csípős reggeli idő után délután már 23 és 27 fok közötti maximumokat élvezhetünk. Tombol az indián nyár, ha tehetik, akkor töltsenek több időt a szabadban munka után. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben a

0: jobb felső sarokban az ország összes sötét ajtaján benyitó Juli! A plafonon a mindig jól odamondó Anna! A kör közepén a mindennap történelmet író Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán az Olimpos tetején az élő isten! Sebestyén Ballesztofanész Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Na itt vagyunk, 8 óra után. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Jó, folytatjuk! Hello Juli, hello Feri! Hello! Csövi drága hallgatók. Gyerekek, és kettő nap múlva, ahogy már sokszor mondtuk pénteken, ugye egy kicsit nem mondom, hogy durva hideg frontban, de kicsit hűvösebbre fordulva 18 fokban, adjuk majd oda a kulcsot.
2: Sok kulcsunk van, sok nyertesünk van, sok embernek kellett adni, kész. Nem érdekel a hideg, nem érdekel a szél, gyereki, mert van még kulcs.
3: Hát meg különös terve, egy kontinennyi ajándék.
1: Egy kontinennyi ajándék.
3: Ott árvíz is lehet, akkor is kimenni.
1: Ott minden lesz. Bemenni nem akarunk a plázába, tehát kint leszünk, készülje mindenki. És reméljük, hogy nagy gurulás, nagy boldogság. Mindegy, hogy fiú nyeri, ha nő nyeri, ha férfi, bárkinek szívesen adjuk, csak örüljön. Fejezze ki, legyen boldog, és lássuk, mert hogy ebben mi nagyon sok munkát tettünk.
3: Legyen Atis. Hálás, csillogjon a szeme.
1: Igen.
3: Köszönje meg nagyon jó. Szépen a Retrorádió.
1: Tudja, hogy kik vagyunk, jó szlogen mondjon. Értse, hogy nem a Retrorádió vagyunk, vagy a nem tudom, a Slágerrádió. És örüljön ebben, mi nagyon bízunk, de most mi pozitívak vagyunk. Úgyhogy ez lesz pénteken, gyertek kulcsosok 6:30 között, mert benneteket még ott regisztrálni kell. Még a helyszínen is szerencsés kulcsnyerő is lehet. Úgyhogy, és hát azért mondhatjuk, hogy nem biztos, hogy minden idők, de hogy az egyik legnagyobb rádiós nyeremény, amit adtunk, az egész biztos. Ennyi tavaly se volt, és nem is tudom, mikor
2: nagyon
1: lesz.
2: Nagyon régen nem volt.
1: Nagyon régen nem volt.
2: Ennél nagyobb, úgyhogy igen, ez tényleg top 2.
1: Ez rekord, gyerekek. Abszolút rekord itt minden.
3: Nő lesz vagy férfi?
1: Minden van. Tessék?
3: Nő lesz vagy férfi?
1: Én a kulcsok számából és az arányokból inkább nőt mondanék, de azért, mert 8 nő volt és 2 pasi, legalábbis a betelefonálók között. De aztán kérdés, mennyien mentek Atishoz, kik lesznek még a helyszíni nyertesek, de több nőt éreztem valahogy, vagy szerencsésebbek voltak, vagy elszántabbak, nem tudom. Igazából mi volt. Kitartóbbak, így van. Na, gyorsan egy közlekedési ír. Győr-Óvár szakaszon 3 baleset is van, aki teheti, kerüljön az M1-re Halom irányába. Kaptuk SMS-ben, hát ez szinte mindennapos itt, így van, köszönjük szépen. És közlekedési lámpákat kalibrálnak ma is, csak úgy, mint tegnap. Ez Pécs, az összes városi busz is késik, és hát ez Geri küldte nekünk. Ezt már tegnap is megkaptuk, lehet, hogy ma is van, ez zajlik folyamatosan. Ott akkor több napig kalibrálnak.
2: Hogy nem tetszenének újra kalibrálni például az Andrássy út meghosszabbítását itt Budapesten, mert agyfaszt kapok attól, hogy ugye
1: én
2: motorral jövök, és azt gondolnád, hogy az a fő út, ugye? Andrássy útról jössz a híd felé, milyen tér az?
1: Andrássy útról híd felé?
2: Nehogy is, Andrássy útnak vége, Bajcsi Zsinszki, és te egyenesen mész tovább az József Attila, vidéki vagyok. A
1: Roosevelt,
2: Deák tér mellett mész el, és az bemegy a Roosevelt térre. Milyen utca az?
1: Az a
2: József Attila.
1: József, nem tudom.
2: Nem? De tudjátok, hogy melyik utca, ott az a főút. Minden lámpánál állsz egy perc.
1: Nem is érted, hogy miért.
2: És nincs zöld hullám.
1: Nem is érted.
2: Nincs. És alig van keresztbe jövő forgalom.
1: Ugyanez Budakeszi, egész Budakeszin áll a forgalom, jobbra fordulás, nincs jobbról kiforduló autó, 3 percet piros. De hogy miért nem lehet forgalomfüggőre szabályozni, vagy megnézni, vagy valami olyat beletenni, és megállít, és egész faluba, városba áll a forgalom. Hány ilyen kereszteződés van, de tényleg?
2: Mindenki
1: nem érted.
2: Tud mondani kettőt legalább.
3: Van egy központ, amihez igazítják az összes lámpát?
1: Hát szerintem nincs. Itt ilyen részközpontok, meg részlegek, meg. Tehát nincs egy nagy központ. Valahol bemész, és ott ülnek emberek, hatalmas kivetítőkkel, monitorokkal.
3: Hogy a Deák tér, az Origó, minden lámpát ahhoz igazítanak. Tehát, hogy érted, hogy sugarasan kifelé.
1: Igen, van egy nulla pont, és onnan indul. Ezt nem hiszem, de nagyon sok bosszankodó van. Mármint, hogy lámpa van. Na gyerekek, mi pedig foglalkozunk egy kicsit, hát vele többet foglalkoztunk már, egy említés erejéig mindenképpen még föl is hívjuk. Ciprusi mélységi világbajnokság. Hát figyeljetek, elképesztő a dolog. Saját csúcsát megdöntve, Törőcsik Zsófiról van szó, 108 méteres világrekordot ért el a szabad merülés, vagy nem tudom, mit jelent ez pontosan, kategóriában. Megállíthatatlanok vagyunk, új világcsúcs, gyerekek, az egyik legnehezebb szakákban, igen, ha lehet így mondani.
2: Ez az nélküli lehúzom saját magam a kis kötélen. Ez azért szép, mert Zsófi tartotta a 107 métert is. Ő ugye 2 évvel ezelőtt, vagy mondjuk 3 évvel ezelőtt robbant be a köztudatba, minden más csinált. Ezt már ugye elmeséltük a sztorit, de aki nem hallotta, volt egy ilyen hajókiránduláson, és mondták a búvárok, hogy akkor mi lemegyünk a roncshoz. Mondta Zsófi, hogy jó, ő is, de neki nincs búvár felszerelése, és a búvár csávó így állt a roncs mellett, és mondta, hogy ki ez? Tehát, hogy normális vagy, mert meg kéne, hogy halljál.
1: Igen, mit csinálsz itt? Itt a palackkal szoktak jönni, igen. És hát többször interjúztunk már vele, tehát ugye ez nem csak tényleg a tüdőkapacitásról szól ez a sport, meg a fizikai állóképességről, hanem az egyenlítésről, a mentális kontrollról, a minden, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy te ott 100 méteres mélységbe túlélj, és hogy sikeresen felgyere, a leút, a felút, a pulzus lassítás, a meditáció, tehát hogy ebben tényleg minden benne van, és ez a sportág mondhatni legtisztább formája, semmilyen hajtóeszköz nincsen, ugye? Tehát itt egész egyszerűen csak kizárólag függőlegesen leengedett, kötélbe kapaszkodva, saját karizmával, hogy te is mondod, húzza le magát, nincs uszony, Nincs tulajdonképpen semmi.
2: Nincs.
1: Ő megy egyedül.
2: Ugye kitűzik a célt, ugye 108, letéped a cetlit, és ugyanúgy visszahúzod magad, mindezt egy levegővel.
3: És fejlesz, és felolvasod, igen, mi van a cetlit.
1: Felolvasod, mi van a cetlit, leveszed a csipeszt, fölmutatod az okét, mondod, hogy jól, igen, vagy, ez is nem biztos, hogy jó sorrendben. Tehát egy elképesztő koreográfia, miközben brutális egyedüllét, brutális mélység, elképesztő koncentráció, tehát ámulunk és bámulunk tényleg, amikor Zsófival beszélünk mindig. És
3: ugye... milyen szomorú lehet egyébként odaállni a többi versenyzőnek, amikor tudod, hogy és ez csak megjön Zsófi.
1: Igen. Te számban nevezel, azt mondtad, nem indulsz. Igen, és aztán elindul.
2: És ugye ezzel a világbajnokságon ez már a második rekordja, mert állandó súlyos kategóriában, ami fogalmam sincs, mit jelent, 78 méterrel világbajnoki cím, akkor most jött ez a 108 méteres, és még van a nagy úszonyos, ez a monofin.
1: Igen, az egy nagy.
2: Hát amiben ő ugye igazán jó.
1: Igen, az
2: mert
1: jön még.
2: Eddig nem volt jó.
1: Az jön még, az van még.
2: Úgyhogy szerintem ez háromszoros lesz.
1: Na mindjárt megkérdezzük. Hello Zsófi, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok,
1: jó reggel.
2: Hello, baby.
1: Na, hát gratulálunk. Figyelj, ugye többször beszéltünk már veled, voltál itt a stúdióban is. Ez egészen durva. Nem is tudom a 108 métert, hogy lehet kifejezni, hogy az ember értse, hogy az mekkora távolság. De tényleg. Brutális.
4: Hát 12 bár nyomás, talán az így egyszerűbb, a távolság az igen, az egy jó focipálya hosszában oda-vissza.
1: 12 bár nyomás, ami rád nehezedik.
2: Tehát az 12-szer nagyobb, mint ami itt a földön.
1: Igen.
2: Ugye? Mert itt egy,
4: igen,
2: bár, és
4: igen,
2: akkor
4: az... Igen, itt a felszínen egy bár.
1: 12 bár.
3: Azt jobban értem, hogy focipálya oda-vissza készen. Azt lesétálni sem tudom.
1: 12 bár nem fogod fel. Figyelj, készültél rá, ott kaptál fényt, hogy ebben a számba is elindulsz. Rejtett vágy volt, hogy azért ide is oda pirítsál, hogy volt a dolog?
4: Hát készültem rá abban a formában, hogy a 107 méter, amit csináltam, azt utána az ukrán lány ugyanúgy csinált 107 métert, tehát onnantól kezdve közösen tartottuk ezt a világrekordot. És mivel én még mindig azt érzem, hogy ebben még mindig van, ezért úgy voltam vele, hogy végülis miért ne. Annak ellenére, hogy az előző versenyszámban például a Biffinnál nem sikerült úgy a merülés, ahogy ezt szerettem volna, ott hamarabb vissza kellett fordulnom egyenlítés miatt, és úgy voltam vele, hogy most ezt nem akarom, hogy elvegy az önbizalmamat, én ennek nekifutok, és lesz, ami lesz. Fizikailag jó állapotban vagyok, tehát fizikailag nagyon azt éreztem, hogy nem akadályozhat semmi. Egyedül ugye ez a egyenlítés, amivel küzdködtem az elmúlt 2 hétben. Viszont azt is hozzá kell tenni, hogy ez a setup, ami itt van most a világbajnokságon, ez a világ legjobb setupja. Tehát az a kötél egy olyan óriási ilyen ipari hajóhoz van rögzítve, ami nagyon segít abban, hogy stabil legyen ez a kötél. És mivel ugye ebben a számban húznunk kell magunkat folyamatosan lefelé és fölfelé is, ezt is tök jól mondtátok, ezért nagyon fontos az, hogy mondjuk ha ez egy kis, nem tudom, gumicsónakhoz van rögzítve, akkor nyilván nagyon sok energiát elvesz az, hogy te gyakorlatilag magad ellen húzod, vagy magadra húzod a csónakot. Itt viszont ugye erről nincs szó, mivel egy elképesztően stabil, óriás hajóra van ez az egész.
1: Fölrögzítve igazából. Aha.
4: Igen, úgyhogy ennél nem is lehetett volna jobb helyet választani.
1: Ez időben mit jelent? Mennyit vagy vízben, vagy víz alatt, levegő nélkül? Ez a 108 méter, ez mit jelent?
4: Hát én most nagyon-nagyon gyorsan teljesítettem ezt, mint a rakéta, úgy mentem lefelé. Azt hiszem 3 perc, 45, vagy valami ilyesmi volt az időm. Úgyhogy ez
1: 3:45.
4: Lefelé, egész pontosan lefelé 1,13 méter per szekundummal zuhantam, fölfelé pedig, amikor nyilván gravitáció ellen dolgozol, ott azt hiszem 0,8 méter per szekundum átlagsebességgel jöttem fel.
2: Hát szépen a 3.45 felénél a mi rakétánk az így köhögne egyet, azt ott maradnánk a francba.
3: 30 másodperc után. Más felkészültséget igényel ez a fajta versenyszám? Tehát az uszony nélküli az arra más, hogy edz az ember?
4: Edzőteremben nagyon sok időt töltünk edzőteremben, és igazából mind a négy fajta merüléshez nagyon-nagyon fontos az, hogy fizikailag nagyon jó állapotban legyél. Tehát, hogyha nem is olyan edzéseket csinálunk, mint amik mondjuk Balázs vagy Feri az edzőteremben, tehát nem bodybuilder jellegű edzéseket csinálunk, mi inkább ilyen egy rep edzéseket csinálunk, viszont nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy ez mentális játék nagy százalékban, viszont hogyha fizikailag gyenge vagy, akkor hiába vagy mentálisan jó, akkor nem fogsz tudni följönni alulról.
2: Köszönjük, hogy megemlítettél bennünket, és mi is közel állunk a világbajnoki címhez.
4: Én nagyon büszke vagyok rátok, hogy ilyen szorgosan jártok edzőteremben, meg a Julinak is a box edzéseire, úgyhogy...
3: Drága vagy.
2: Figyelj csak, itt van azért egy másik kis, hogy is mondjam, csillogó érem is. Mi ez az állandó súlyos kategória?
4: Igen, az igazából mind a négy állandó súlyos kategória, csak hát valamikor azért nyilván, én ezt megértem, az újságírók írnak ilyet-olyat.
2: Amit senki nem érti, hogy mi ez.
4: Jó lenne persze kijavítani néha, de én azt tudom, hogy ez elég bonyolult. Ehhez kell egy 10 perc leülni szemtől szembe valakivel is elmagyarázni ezt az egész sportot, hogy működik. De mind a négy fajta merülés állandó súlyos. Az azt jelenti, hogy te kiválaszthatod, hogy milyen súlyjal merülsz, viszont azt vissza is kell hoznod. Tehát ha rakhatsz magadra 6 kilót, hogy baromi gyorsan leérj az aljára, viszont azt a 6 kilót neked vissza is kell hozni. És az állandó súlyosra a CNF-et írták, ez a Constant Weight No Fins, amikor ugyanúgy nincs rajtunk uszony, viszont egy ilyen módosított mellúszásban kell lefelé-fölfelé jönnünk, nem érhetünk hozzá a kötélhez. Tehát ez a fizikailag egyébként a legfárasztóbb versenyszám, és az első napon igen, 78 méterrel világbajnok lettem benne.
1: Azt a mindenit. Van még olyan kategória, ami nincs meg? Vagy most már tulajdonképpen kipipáltad az összeset?
4: Nem, még nem. Ugye a Biffinnek nagyon örülnék, hogyha most már végre sikerülne abban is a világcsúcs, mert Lastovon az edzőtáborunkban megcsináltam a 114 méterre, lementem Biffinnál, föl is jöttem, csak egy ilyen baki miatt piros lapot kaptam, hamarabb fogtam meg a kötelet, mint ahogy az arcom kiért volna a vízfelszínre, úgyhogy ez nekem egy világbajnok, illetve nem világbajnok, hanem világcsúcsba került. De se baj, legközelebb majd remélem sikerülni fog, illetve hát még amilyen a szemem előtt lebeg, hogy a monóval megcsinálni ezt a világcsúcsot, ami 123 méter jelenleg, és ez a valaha volt legmélyebb női eredmény, és hogyha a 124 sikerülne, annak nagyon örülnék.
1: De hogy a 123-at nem te tartod, hanem azt akarod megdönteni, hogy
4: 124-en. Igen, azt akarom, azt szeretném, igen, majd megdönteni.
1: Azt beszéltük, hogy annak az alján nincs senki. Tehát ott nem fordulsz és mész vissza, ott nem vár senki alul, vagy nem figyel semmi. Tehát ott semmi nincs.
4: Nem is tudnának segíteni. Tehát hiába palackkal ott lenne, ugye eleve 100 méter fölött már azért elég, mert szerintem technikai búvárok bőven.
1: Igen, az már nagyon messz lent
4: van. De hogy nem tudnának semmit csinálni velem, ha esetleg ott történne valami.
1: Azt a mindenségét neki. Itt egyébként volt holdpont, vagy ezt ilyen nagyon magabiztosan úgy érezted, hogy megvan, mert azért itt sok mindenen kell ebben a 3-3-40-ben körül keresztül menni. Teljesen sima volt?
4: Igen, nagyon, nem azt mondom, hogy be voltam rágva magamra a Biffin eredmény miatt, hanem egyszerűen elhatároztam, hogy nem fogom engedni, hogy bármilyen ilyen akadály, ami a fejemben kialakul, az fizikailag akadályozzon. És nagyon furcsa egyébként, a rajtom előtt egy pár másodperccel egy 3-4 kép bevillant a fejembe teljesen váratlanul, olyan pillanatok, hogy fogom a kötelet a merülés után, és mindenki örül, és én is boldog vagyok, és sikerült a merülés, és 2-3 ilyen snit csak átfutott az agyamon, és az is egy ilyen löketet adott, és azt éreztem, hogy ezt most láttam, hogy 4 perc múlva mi fog történni. Úgyhogy nem hagytam magamnak teret arra, hogy
1: bármi történjen.
4: Igen.
1: Milyen pulzus számmal mész, amikor lenn vagy 80-100 méteren? Hova lassul vissza a pulzusod?
4: Hát ilyenkor, mivel folyamatosan mozgunk, ezért annyira nem tud visszalassulni, mint amikor statikusan tartjuk vissza a levegőt, de mondjuk ez teljesen normális, hogy például a felszínen 100, meg 110, mert izgulsz, mert ideges vagy, mert hallod, hogy számolnak vissza, és ez mondjuk egy mélyebb merülés során simán le tud menni, nem tudom, 50-re.
1: Aha, 50-re. Úgy,
4: hogy közben mozogsz, tehát, hogy
1: közben,
4: igen, közben...
1: Közben mész le, meg jössz föl.
3: Ez Zsűl sportja igazából.
1: Lehet, hogy Zsűl kiderül, hogy olyan mézi még bár lenni. 200-ra menne, meg se érezni. Ez nagyon kemény.
3: Amikor merülsz, van egy pont, vagy visszafelé, amikor már tudod, hogy na, ez megvan. Tehát ma együtt álltak a csillagok, most már ez tuti.
4: Na, nem szabad ilyet mondani, meg nem szabad ilyet gondolni nyilván, de amikor leszakítom a cetlit, akkor általában már magamban azért el szoktam mosolyogni, mert tudom, hogy onnantól kezdve csak a fizikai erőmön múlik az, hogy vissza tudok-e jönni, ami nyilván meg a mentális, tehát azon, hogy tudok-e fókuszálni, meg mennyire vagyok mondjuk a narkózistól fejbevágva. De most például ebben a 108-ban biztos voltam benne, hogyha le tudom szakítani a cetlit, az azt jelenti, hogy az egyenlítésem tökéletesen működött, és onnantól visszafele nincs az az Isten, hogy megállítson.
1: Hol van az utolsó egyenlítés, vagy hány méteren csinál az utolsót?
4: Ugye ezt minél mélyebben vagy, annál ritkábban kell, tehát annál kisebb a nyomásváltozás, és mondjuk 108-nál az utolsó egyenlítésem nem is tudom, ilyen 100 méter körül volt, és még volt a számban levegő, úgyhogy...
2: Még lehetett volna 109. Tényleg, mi van, ha túlmész ilyenkor?
4: Tudsz túlmenni. Ha túlmész, akkor az szívás. Hát, akkor valami baj van a rendszerrel, mert hogy ugye mi egy ilyen lanyardnak hívott karabinár és egy drótkötél segítségével oda vagyunk kötve ehhez a kötélhez, és nem tudsz tőle egyrészt eltávolodni, másrészt pedig van egy ilyen teniszlabda nagyságú műanyag cucc, ami felakad a karabinered, és nem is tudsz, ha akarnál, se tudnál ennél lejjebb menni, de egyébként maga a kötél is abban a mélységben van. Tehát ők beállítják a merülésed előtt azt a mélységet, amit te lejelentettél előző nap, és nem tudsz tovább menni. Nagyon csúnya vége lenne szerintem egy-két merülésnek, ha az ember tovább tudna menni, mert nem tudsz mindig reálisan gondolkozni azért ilyen mélységekben. Tehát kell, hogy valami biztonsági faktora legyen ennek.
1: Nyitott szemmel vagy csukott szemmel mész, amikor mondjuk mész lefele?
4: Nyitott szemmel, csak nyitott szemmel.
1: Nyitott szemmel?
4: Igen, én amikor csukott szemmel merültem az év elején a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, én akkor olyan szinten lettem narkózis miatt teljesen magamon kívül, hogy volt olyan merülésem, ami majdnem 5 percig tartott. Lejött értem már a safety. Annyira azért képbe voltam, hogy a safetynek még így integettem, hogy ne segítsél, jó vagyok. De visszajöttem, de nem. Tehát azóta csak nyitott szemmel, és nagyon-nagyon fókuszálni kell arra, hogy folyamatosan érezd azt, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy figyeled a kötelet, hogy figyeled a mélységet. Tehát ha picit így elkalandozol, mint amikor lefekszel az ágyba alvás előtt, és egy kicsit elengeded magad, akkor nagyon könnyen el tud vinni ez az érzés, hogy egyszer csak azt érzékeled, hogy nem tudod hol vagy.
1: Hogy szétesik az egész, mint a darabokra esik az egész. A koncentráció, onnan a mozdulat, onnan a gondolatok, onnan a légzés, és ez egy ilyen dominóként képzeli az ember, hogy akkor borul minden, nem?
4: Pontosan, akkor általában annak az a vége, hogy jó esetben össze tudod szedni magad, rossz esetben meg nyilván kiszednek.
2: De meg mondtad... a cápa támadást, hogy az Istenbe veszed észre, hogy csomag semmi.
1: Jön a tigris, 80-on megérkezik egy tigris, befigyel balról, akkor azért azt el kell segetni.
4: El kell, igen.
3: Integetsz a safety-nek, hogy egyébként még bírom meg, hogy minden rendben. A safety azt tudja, hogy te még magadnál vagy, és azért integeted azt, hogy még bírom, mert még tudod, hogy mire vagy képes, vagy honnan tudják mérlegelni azt, hogy te még teljesen magadnál vagy.
4: Tehát igen, ezek nagyon... Nagyon tapasztalt búvárok, akik velünk vannak ilyenkor, ugye ők is egy levegővel jönnek le elénk, ugye ez fontos tudni, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy ők palackos búvárok vesznek minket körül, csak és kizárólag freediverek vannak körülöttünk, és nagyon látszik, ha megnéztek egy-két merülést, mondjuk egy-két blackoutot is, nagyon látszik, amikor elkezd szétesni valakinek a mozgása, elkezd az egész formája a mozdulatainak szétesni, lebiccen a feje, és látod, és nagyon furcsa egyébként az arckifejezésen is lehet látni víz alatt, hogy elkezd távolba meredni a szeme, elkezd eltávolodni, abszolút nincs jelen a helyzetben, tehát akkor már készen állnak, de mondjuk a legelső nagyon, nagyon egyértelmű jele, hogy elkezdenek buborékokat kifújni az emberek az úton visszafelé. Tehát az azt jelenti, hogy már az összes, az a sima izomzatod is elkezd elernyedni, aminek ugye nem vagy ura, amit nem tudsz fizikailag befolyásolni, vagy feszíteni, vagy elengedni, és mondjuk például a tüdőkörüli izmok is, amikor elkezdenek elerjedni, akkor elkezdett kifújni a levegőt. És onnan, akkor azonnal nyilván megvan a protokoll rá, hogy befogják a szádat, az orrodat, hogy ne tudjál visszafelé vizet szívni, és egy ilyen visszahajtott fejjel föltolnak téged azonnal a felszínre.
3: Egy ilyen blackout után van egy kötelező időtartam, amit kint kell töltsél, tehát mondjuk egy hétig, két hétig nem mehetsz vissza a vízbe?
4: Nincs. Általában ezek a blackoutok olyanok szoktak lenni, hogy nem, nyilván ezeknek is vannak fokozatai, és mondjuk amikor azt hiszem 50 másodperc, vagy 30 másodperc, ennek után kell néznem, az a határ, amin felül, hogyha annyi ideig eszméletlen voltál, akkor abszolút ki vagy zárva a versenyből, tehát akkor teljesen mindegy, hogy vagy utána nem indulhatsz többet. De hogy vannak olyan sima fokozatai ennek, amikor feljössz a víz felszínre, megmutatod a jelet, és vissza, tehát akkor üt meg az oxigén vagy a levegő, és elkezdesz nagyokat lélegezni, és akkor viccen vissza a fejed, nem tudom, 2 másodpercre, aztán megint magadnál vagy. Tehát, hogy ez például egy ilyen nagyon lájtos, tehát nagyon, nagyon kell nekik is mérlegelni, hogy mi az, ami mondjuk brutálnak számít, mi az, ami nem.
1: Azt a mindenit.
2: Na most, hogy agyonvilágbajnok voltad magad, van-e már szponzor?
4: Hát van, képzeljétek el, hogy van, hogy elkezdett. Nem tudom, mondhatom-e őket, vagy inkább ne.
2: Hát sportban lehet.
1: Sportban megemlítetted,
2: persze. Hát focistákra is ki van írva, hogy szerencsértek zért.
1: Igen, mondhatod, van valaki?
4: Igen, az Officium ZRT megkeresett, és ők úgy néz ki, hogy tudnak nekem segíteni. Úgyhogy így most már azt tudom mondani, hogy így az utazásom meg a szállásomon nem kell aggódnom.
1: Menő.
4: És nagyon-nagyon köszönöm nekik, úgyhogy ez egy hatalmas segítség.
2: Többszörös világbajnok megélni még nem tud belőle, de már legalább nem költ rá.
1: Igen, legalább kerül pénzed be. Vagy nem annyit. Zsófi, nagyon gratulálunk. Tényleg elképesztő. Tehát egy szájtátva hallgatjuk ezeket a beszámolókat. Nagyon érdekes számunkra, ismeretlen világ, de nagyon szeretjük. Úgyhogy gratulálunk, aztán hajrá, úgyis olvassuk még.
2: Még egy kérdés. Mikor van a monofinezés?
4: Az holnap van.
1: Wow.
4: Az lesz az utolsó.
1: Na, akkor...
4: Már el is kezdtem izgulni.
1: Tényleg, hát akkor ne feküdjünk úgy le, hogy nem jön valami hír, hogy valamit megint megnyertél, vagy beállítottál, vagy megdöntöttél. Nagyon drukkolunk. Jó, Zsófi, köszi nagyon.
4: Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük.
2: Olyan jó hallani, úgy szeretem ezt a csajt, hogy egyrészt így hát a sporthoz képest időskorban.
1: Legjobb sztori.
2: Egy véletlenből ráakadsz, és nyerhet sorra a világbajnokságot.
1: Hány ilyen alvó tehetség lehet, ami nem derül ki? Hogy kiderül, hogy a világon a legjobb lennél, és leélsz úgy egy életet, csak azért, mert nem mentél fel a hegyre, vagy nem ugrottál be a vízbe, vagy nem ültél be a gokárt.
3: Csak egyszer tanulnék meg hátraszaltózni.
1: Érted? És Zsófi is egy
3: ilyen. Milyen karrier indulna el?
1: 30 évig élt, beugrott a vízbe, leúszott egy hajóroncshoz, rommá veri a világot. Aznap lehet, hogy nem megy el túrázni, vagy
2: nincs
1: rossz idő van.
2: Vagy nincs ott az a bárcsávó, aki azt mondja, hogy veled mi van.
1: Igen. Vagy csak lemondják azt a hajótúrát, a csajról soha nem derül ki, hogy egyébként olyan képessége van, amivel végigveri a világot. Hány ilyen lehet, hogy kell egy véletlenszerű esemény sorozat, hogy kiderüljön, hogy én ebben jó vagyok. Azért 30 évesen már ritkán derül ki, na. Szóval azért, amit nem gyerekkorban indulsz, indítasz, akkor ez van egy szőnyink, aki elkezdett futni 45 évesen, meg biciklizni, lehagyott egy sima kempinggel egy versenybiciklist, van egy Törőcsik Zsófink, és van egy Kassa Tibi. Hát azért van egy Tibink, aki sportlövő magyar bajnok lett, úgyhogy levert a fél világot, érted? Meg Európa bajnokot. Tehát ezért az ritka. Ez ritka, hogy valaki ennyire
3: Istenem,
1: tehetséges
3: van. Istenem, hányszor versenyeztünk az öcsémmel a kádban lebegve, tudod?
1: Hogy ki meddig bírja. Hasonló.
3: Behajolva a lábad közé.
1: Hasonló. Na jól van, gyerekek, nekem el kell mennem, ti maradtok.
2: Ügyesem.
1: Én nem hagylak benneteket, de holnap érkezem, úgyhogy legyetek ügyesek. Drága hallgatók, holnap jövök nektek, meg akkor puszi. Csak a holnap tali.
2: Jövünk a hírek után csöndbe, vagy már nem vagy itt?
1: Így van, nem vagyok itt.
2: 90 hamarosan jönnek a hírek, aztán jövünk vissza. Hello.
1: Csumi.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Júli vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
3: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
5: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
4: Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a cip.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolás,

0: millió 499 ezer forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
1: Farmer napok a Premier Outletben.
2: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
3: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer és minden, ami ősz.
4: Premier Outlet Budapest.
5: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Reklámot hallottak.
8: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Prémium konyha elérhető áron. A Zama stúdióban személyre szabott tervezés, minőségi bútorok és konyhagépek várják. Zamat, Balatonfüreden, a Vasút utca 1-ben.
10: Hallottad? Mit? A Tárnai Autós Iskola újabb szintet lépett. Már váltanod sem kell, mert megérkezett hozzájuk az automata váltós busz, amivel GK-t is tehetsz.
11: Szakad az eső, tűz a nap.
12: Ne az időjárás diktáljon. Válassza az ADA Alumínium Kft. Megoldásait. Alumínium nyilászárók, bioklimatikus pergolák és kocsi beállók. A gyártástól a megvalósításig. Veszprém, Európa utca 10, adaalu.hu. ADA cégcsoport. A minőség a különbség.
13: Borzongás Fesztivál Balatonfűzfőn, október 17-én. Borzongásfesztivál.hu. Borzongás túra, borzasztó ételek, szellemvasút, öltöz be és borzongi.
14: Kóstoltad már? Pizza Rosa.
15: Ez nem nápolyi, ez olasz.
14: Pizza Rosa.
15: Veszprém szívében, helyben, házhoz vagy elvitelre.
14: Pizzarosa.hu.
16: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Ring Auto Kft. Veszprém, Északkeleti útgyűrű 18.
17: Magic Term Kft. Vízgáz fűtésszerelés, kondenzációs gázkazán beépítése teljes körű ügyintézéssel. Magic Term Kft. Profifűtés.hu.
18: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
19: Pörög a kerék, csökken az ár. Andő Husqvarna kertigép akció. Nyerj további akár 10% kedvezményt a szerencsekerékkel. Várunk Veszprémben.
20: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
21: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
22: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
23: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
7: Köszönjük! Rádió 1!
11: Reklámot hallottak.
23: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
24: Minden nap könyvtári programok ezen a héten. Bakonyi dobogós a Nemzeti Vágtán. Vezetett séták indulnak a Veszprémi Várnegyedben. Hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Vasárnapig tartanak az országos könyvtári napok Veszprémben. Az Eötvös Károly Könyvtár és Fiók Intézményei előadásokkal, gyermekfoglalkozásokkal, kiállításokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. A kínálatban szerepel a veszprémi sportplakát a

0: csapat bemutató tárlat megnyitója, mesterséges intelligenciáról szóló beszélgetés, valamint kertészeti és környezeti témájú alkalmak is. A könyvtár a héten amnesztiát is hirdet. A lejárt kölcsönzések visszavitelekor elengedik a késedelmi díjat, ha minden dokumentum visszakerül, írja a Veszprém Info. Harmadik helyen végzett Vörös Tamara a nemzeti vágta döntőjében, Ács Teszér színeiben, a Csetényi Lovas Marina hátán indult Szilvásváradon, és a középfutamot megnyerve jutott a fináléba. A döntő rajtját háromszor is meg kellett ismételni, Tamara végül szoros versenyben néhány tizedmásodperces különbséggel szerzett bronzérmet. Édesapja Vörös József Csetényt képviselte a vágtán, ő szintén megnyerte előfutamát, a középfutamban pedig negyedik lett. Vörös Tamara 10. alkalommal versenyzett a nemzeti vágtán, a felnőttek között ez már az 5. szereplése volt, írja a Veol. Ma még vezetett sétákat szerveznek a megújult veszprémi várnegyedben. A programokon a résztvevők a Birogicei házból indulva ismerhetik meg a város egyik legfontosabb történelmi részének épített örökségét és új funkcióit. A séta jó alkalom arra is, hogy a helyiek közelebbről lássák az elmúlt időszakban felújított épületeket. A szervezők október 9-ére, valamint a következő hétvégére is hirdettek hasonló alkalmakat. A részvételi feltételekről és az indulási időpontokról előzetesen érdemes tájékozódni. Több mint 80 létesítmény nyitja meg a kapuit az idei erőművek éjszakáján. Október 16-án szakember vezetésével ismerhetjük meg, hogyan termelik és juttatják el hozzánk az energiát. Idén a takarékos és tudatos energia felhasználás, valamint a zöld energia kerül a középpontba, mondta rádiónknak Serer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Most pedig néhány szó az időjárásunkról. Sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű, keskeny felhősáv is érkezhet. A déli szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A csípős reggeli idő után délután már 23 és 27 fok közötti maximumokat élvezhetünk. Tombol az indián nyár, ha tehetik, akkor töltsenek több időt a szabadban munka után. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék! Sebestyén Balázssal, Éva Julival és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
3: Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, 9 perccel múlt el fél 9, Julival ketten maradtunk, mert Balázsnak van egy kis dolga, de holnap már itt lesz majd.
4: Visszatér.
3: Jó, így van, visszatér hozzánk.
4: Jó reggelt.
3: Viszont egy erős időjárás jelentés péntekre vonatkozólag, mert nekünk most az a legfontosabb péntek reggel, ugyanis kint leszünk a Dunaplázánál, és átadjuk végre a konténert. Juhéj!
4: Minden idők legnagyobb nyeremény.
3: Minden idők legnagyobb konténerét, legnagyobb dologgal, vagy legtöbb dologgal tele. Jó idő lesz, napsütés, ha meg nem, az bennünket nem érdekel. Értek, az a lényeg. Ja, jó lesz, nekem kell megnyomni? Átléptük. Vissza tudod léptetni? Ez az, látjátok, elmed a főnek, megőrültünk. Ez az. Na most.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: Aminek viszont nagyon örülök, hogy rettetesen szerettétek a Zsófival való interjúnkat, és ő meg hamarosan most fogja a harmadikat is merülni, ami szerintem megint ugyanígy világrekord lesz, de ne kiabáljuk el, ez majd kiderül.
4: De ezt a csajt nem lehet nem szeretni.
3: Hát biztos, mindenkit, van mindenkinek olyan ember, aki nem szereti őt, tudod.
4: De ragyog a hangja, jó, kedves, szerény, és nagyon ott van, tehát hogy elképesztő a csajszín.
3: Kedves és szerény, így van, ami nem minden magyar sportolóra mondható el, de ebben most nem megyünk bele. Viszont van egy elmaradt játékunk, mert ugye Gyula, a parancsnok azt mondta, hogy nincs idő mindenféle ilyen dologra, úgyhogy itt van velünk Petra. Szia Petra, jó reggel!
5: Jó reggelt! Sziasztok!
3: Ez kell nekünk. Ez a lendület kell
5: péntekre. Mindig kiabálok kint az utcán, és mindenki nézi, hogy mi van velem.
4: Ne, érdekes.
3: Na Petra, ezek szerint ráérsz pénteken.
5: Hát még a főnököm nem tudja, de ráfogok, igen.
4: Ha kell, felmondok.
5: Nem, de szabad napot természetesen kérek és intézek, és ott leszünk, mert rettenetesen nagyon-nagyon vonzottam, tényleg tudom. Kimiben hisz, de én nagyon vonzottam ezt, hogy ezt egyszerűen legalább a lehetőséget nekünk most annyira, de annyira kell, hogy...
3: Mondjuk
5: hogy,
3: jó sokáig vártál vele, mert azért játsszuk már 3 hete a játékot,
5: hát igen,
3: így a vége felé futottál be.
5: Nekem csekkolják a barátaink, meg a férjem, hogy napi 481 egy adásba, 391 hívás, tehát hogy rengeteget, rengeteget próbálkoztam.
3: Mire van a legjobban szükséged az ajándékok közül?
5: Hát megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon öreg, 25 éves az autóm, és már esik szét alattam, és nagyon szeretem meg elvisz mindenhova, hova kell, de ugye hát végtelen boldog lennék, hogyha lehetne egy új autóm.
3: Egy új Cuprád.
5: Igen, igen.
3: Na jó, hát ez majd pénteken derül ki, most viszont igen. Egy szlogent légy szíves mondj nekünk.
5: Igen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
3: És meg tudja! Nem, mintha valaki nem tudná már ebben az országban. Figyelj, Petra, megvan a kulcsod, jó? Úgyhogy semmi
5: nagyon
3: más
5: köszönöm.
3: Dolgod nincs, mint most ugyanezzel az örömmel meg lendülettel főhívni a főnöködet, azt mondani neki, hogy a pénteken ti nem fogtok találkozni, jó?
5: Igen, nagyon szépen köszönöm, és a legjobbakat kívánom, bárki is nyeri meg ezt a kulcsot. Ti
3: ezt gondolod még most majd pénteken.
4: Aztán, ha nem, akkor meg a tojásdobálás.
5: Nem. Köszönöm még egyszer a lehetőséget.
3: Fél hétkor találkozunk, puszi, szia!
5: Hello!
3: Na, lesz majd még egy kulcsunk ezen a napon, meg még holnap is, és ne felejtsétek el, hogy kint a Duna Plázánál is fogunk adni kulcsokat, úgyhogy akár ezért is érdemes kijönni hozzánk, meg egyébként is valószínűleg ez az év utolsó ilyen kitelepülése, itt Budapesten szinte biztos. Ott leszünk mindannyian, jön Juli is, Eszter is, Balázs is, Feri is, úgyhogy mindenki ott lesz majd. Szerintem érdemes kijönni. Ugyanúgy lesznek azért témáink, majd ugyanúgy történik velünk egy csomó minden, de hát a legnagyobb durranás az a konténernek a nyitása lesz majd.
4: Meg ezek jó bulik szoktak lenni. Úgy pörög az idő. Szól a zene, osztogatják a hostesek az ajándékokat, úgyhogy érdemes kijönni.
3: Ne ígérj olyat, amit nem tudom, hogy megtartunk.
4: Biztos, hogy lesz ajándék.
3: Majd meglátjuk. Jó. Na, megyünk tovább. Vendéget hívtunk magunkhoz, mert hogy azon gondolkodtunk, én nem is tudom, már valami beszélgetés alapján, valami filmbeszélgetés alapján került szóba a vendégünk, hogy a krimikben mindig elérkezik az a bizonyos rész, vagy az ilyen gyilkosos filmekben, amikor Amerikába érünk, látunk egy szobát, aminek az egyik oldalában van egy rohadt nagy tükör, ez biztos, hogy benne van. Gomolyog a cigarettafüst, ez mondjuk 70-es évekbeli film, vagy 80-as évekbeli film. Semmilyen berendezés nincs, egy asztal, két szék, az egyik oldalon ül egy megbilincselt csávó, a másik oldalon pedig a cigarettázó, és hát napszemüveget viselő ember, aki kihallgatja őt.
4: Hát igen, láttunk már 1000 ilyet, valószínűleg a valóságban nem így zajlik.
3: Azt majd mindjárt kiderítjük, ugyanis Kitanics Márkot hívtunk el magunkhoz, a kriminálpszichológus és kikérdező. Hello Márk, szia!
4: Jó reggelt!
3: Várj egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, majd mindjárt megpróbálunk itt neked csiholni egy kis hangot, mert most elég halk vagy, egész
6: akkor
3: közel.
6: Akkor jó reggel.
3: Nagyon jó, na ez most már megvan, te azt hiszem beszélni már beszéltél persze. Nálunk, már hívtunk néhány persze. Témával kapcsolatban, de azt gondoltuk, hogy akkor derítsük ki, hogy ténylegesen hogy működik.
6: Többen dohányoznak a szobában, nem csak egy.
3: Ja, hogy nem csak egy dohányzó van. Na, az a kép, amit mi látunk az ilyen filmekben, az mennyire igaz? Tehát mi az, ami ténylegesen úgy működik, azt mondod, hogy ez valid, és mi az, amire azt mondod, hogy irgalmatlan baromság?
6: Semmennyire nem úgy működik, tehát hogy egészen már egy... Tehát hogyha azt vinnék filmre, amilyen maga egy kihallgatás, az annyira unalmas lenne, hogy emberek eret vágnának magukon, tehát hogy annyira nem lenne filmre való egy ilyen szituáció. Képzeljük el azt, hogy feltesznek egy kérdést, a személy válaszol rá, majd ezt bepötyögi valaki a számítógépbe. Utána újabb kérdést feltesznek, újra válaszol rá, és újra bepötyögi.
3: Most ezt nem mondod, hogy ti ma is így dolgoztok.
6: Én nem, én konkrétan nem, de a rendőrség nagy része így dolgozik, én diktafont használok a vizsgálat során. Erre föl kell hívni a figyelmet, a személynek a figyelmét, hogy diktafont használunk, vagy valami videóeszközt, képrögzítő hangrögzítés, vagy ilyesmit, igen. De maguk a rendőrök még mind a mai napig így dolgoznak alapvetően.
3: De mikor...
6: nagyon ritka az, hogy mondjuk csak simán kérdeznek, és ez egy folyamatába történik. Főleg azért, mert miután hogy a tanúvallomás vagy a sértetti vallomást követően a személy, neki alá kell írni a jegyzőkönyvet. Tehát akkor annak ott meg kell születnie, aha. És arra nincs idő, hogy ott mit levideózzák, utána odaadják valakinek, és ott ülőt órán keresztül mi az leírja, és aztán aláírja. Pont ezért van folyamatában az írás.
3: De melyik szakaszban lépsz be? Tehát megtörténik a bűnelkövetés, elkapják a tettest, vagy a vélelmezett tettest, ezt ilyenkor még nem tudjuk. Te vagy az első, aki találkozik?
6: Nem, ez nagyon változó, hogy az eljárás melyik szakaszában lépek be, az mindig attól függ, hogy az eljárás állásban, azon a szakaszban, az, aki azzal éppen gazdálkodik, vagy aki azzal foglalkozik, az mikor gondolja azt, hogy most szükség van egy pszichológus szakértőre. Tehát előfordul, hogy olyan bűncselekményről van szó, mondjuk gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében, ahol azonnal szükséges a pszichológusnak a bevonása, hogy megmondja, hogy érdemes-e a továbbiakban folytatni magát az eljárást, a gyermekkorú életszerűen nyilatkozik-e. De van olyan, amikor már a bírói szakba kerülök bele, tehát hogy mondjuk a rendőrség a nyomozati szak már végzett, már a vádemelés is megtörtént, majd ezt követően a bíróban felmerül, hogy van egy kérdés, amit szeretne megtudni. És ugye szakértőként az jár el, aki valamilyen különleges szakértelemmel bír, ebben az esetben a pszichológus ugye a pszichológiai szakértelemmel, és hogyha a bíróban felmerül valami, hogy ezt szeretné megtudni, akkor nyilván egy kirendelő végzésben kéri a szakértőt, hogy vizsgálja meg, és írja le azokat a kérdésekre a válaszait, amelyeket ő feltett.
3: De akkor te élet halál ura vagy.
6: Hát azért nem.
3: Hát talán nem. Nem. Hát most egy ilyen
6: nincs már halálbüntetés.
3: Ja, mondjuk az igaz. Jó, ebből a szempontból igaz. Akkor életfogyt és élet ura
6: nem,
3: vagy.
6: Nem, én azért azt így nem fogalmaznék. Én úgy fogalmaznék, hogy az én szakvéleményem az egy adaléka az egész eljárásnak. Tehát amikor a bíró mérlegel, és a végén a bíró az ítéletet hozza, akkor nagyon sok dolgot mérlegelnie kell. Tehát addigra egy olyan ügyirat jön össze, hogy ezek ilyen hatalmas ügyiratok, amelyeket ő végignéz, tanúvallomásokat, szakértői véleményeket, mindent végignéz, és úgy hozza meg a döntését ezeknek az
3: ismeretekben. És te ebbe egy
6: én vagy egy pont vagyok. Én azt gondolom, egy kis apró kis homokszem.
4: Hogy zajlik egy ilyen meghallgatás? Ahogy a filmekben is látjuk, van az elején egy ilyen építkezés, bizalmába kell férkőzni valahogy. Ott ül szemben egy feltételezett elkövető, nyilván nem akarja kidobni a valós infókat. Hogyan szedett ki belőle? Hogy derül ki az, hogy ez az ember valóban gyilkos vagy elkövető?
6: Hát valójában igazából, amikor a bizalmát akarom megnyerni, az ilyen nagyon manipulatívnak hangzik már az elején. Tehát nem, én nem akarom senkinek a bizalmát megnyerni, én inkább azt akarom, hogy tudjunk normálisan kommunikálni. Hogyha én elfogadó vagyok vele, hogyha én megfelelően állok hozzá, akkor ő is úgy fog hozzám állni. Tehát ezért 26 éve vagyok kriminálpszichológus, ebből 23-at igazságügyi szakértő, ezért a 23 év alatt nagyon minimális volt az, aki megtagadta a vizsgálatot. Azt mondta, hogy nem válaszol a kérdéseimre, mondjuk szerintem egy kézen meg tudom számolni. Tehát nagyon nagy mennyiségű embert vizsgáltam, és mégse volt ilyen, mert hogyha azt látja, hogy normálisan szólnak hozzá, megfelelően kérdeznek, nem nézzük le, elfogadjuk, amit ő mond, nem hazudtoljuk meg, nem vagyunk arrogánsak, akkor nyilván ő is normálisan fog hozzánk állni, és akkor nyilván fog válaszolni a kérdéseinkre. De egyébként van olyan, amikor elmondja, hogy az ügyvédje azt kérte, hogy erre és erre ne válaszoljon, akkor ezt a kérdést megkerüljük. A tapasztalatom az, hogy...
3: Föl se teszed, de a fontos...
6: tapasztalatom az, hogy aztán öt kérdés múlva, amikor nem veszi észre, mert be lehet csempészni annak a részkérdéseit, amely a végén szépen körülírja, tehát tudjuk már a végére. Csak az elején közlivel az ügyvédje, és akkor annyira koncentrál arra, hogy az ügyvéd ezt mondta, de utána ki lehet ezt azért szedni belőle.
4: Ott van előtted a nyomozati anyag, tehát te úgy ülsz le ezzel az emberrel beszélgetni, hogy te nagyjából tudod, hogy elvileg mi történhetett. Hogy tudod ettől az egész történettől függetleníteni magad? Tehát hogy nincsen benned egyfajta elfogultság, hogy ez az ember mondjuk egy gyereket bántott, akkor hogy tudsz vele
3: hogy nem ütöd meg?
4: Igen.
3: Én ha bemennék, hát, ugye, akkor pof!
6: Hát azért, mert hogy nagyon sokszor viszont azt tapasztalom, hogy az, ami ott van előttem, például egy nyomozati anyag, az nem egy jó embert célzott meg már, mint hogy nem ő az elkövető. Tehát, hogy nagyon sokszor ezt is tapasztaljuk, és ilyenkor mindenki ez úgy állok hozzá, hogy az ugye megilleti az ártatlanság vélelmet. Tehát ameddig nem ítélték el, addig az én számomra ő nem egy bűncselekmény elkövetője. Tehát nyilván van, amikor előttem elmondja, és mondjuk beismeri ezt, hogy mit csinált. Egyszer vizsgáltam egy férfi embert, aki a saját gyerekét megölte, majd utána fejbe akarta lőni magát. Végig is levitte a fél agyát a golyó, és ott állt előtt, vagy ott ült előttem, és vizsgáltam, és nyilván az egyértelmű volt, hogy ő követte el a bűncselekményt, mert ő maga is bevallott.
3: És mégse úgy ültél oda?
6: Nem, hogy én azt mondom, hogy bár ez egy elítélendő cselekmény, és ez egy olyan durva dolog, de nekem pont az a feladatom, hogy megpróbáljam az objektivitásomat megőrizni, és hogy semmilyen szubjektív dolgot ne vigyek bele. Én erre mindig nagyon törekszem, ha egy picit is úgy érzem, hogy a szubjektív dolgot bele tudom vinni, abban az esetben visszaadom az ügyet, mert akkor elfogult
3: vagyok. Volt már ilyen, hogy felálltál egy
6: ügyből? Volt, nem is egy, szerintem pár ilyen.
3: Mi az, ami ezt kiváltja?
6: Hát például az, hogyha egy ismerősemet küldik el, hogy vizsgáljam.
4: Jelő!
3: Te vagy a szomszéd!
6: Igen. Vagy hogyha például valamilyen rokonság áll közöttünk, vagy bármilyen elfogultságnak a gyanúja felmerülne, például az utcánkban lakik, és esetleg összejártunk, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy ilyen esetekben igen, de úgy, hogy egy ügy annyira megérintett, hogy azért adtam vissza, úgy még nem volt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy tudom magamat nagyon erősen függetleníteni.
3: Hogy ezt az objektivitást hogy lehet átadni ennek az országnak, te, hogy mi ne ítélkezzünk állandóan. van, ugye? Mert valamit olvasol, akkor azonnal biztos, hogy ráhúzod a vízes lepedőt, vagy az egekbe emeled, te meg ott ülsz egy vélelmezhetőleg elkövető, mondjuk egy gyilkos előtt, és azt mondod, hogy tök oké, minden haver, én azért vagyok itt, hogy ezt meghallgassam a te történetedet, és rákérdezzek.
6: Így van, és amikor ezek a történetek elkezdenek kidomborodni, akkor egy csomó alkalommal rájön az ember, hogy az nem annyira egyszerű, mint ahogy azt mi gondoljuk. Tehát, hogy ennek az egész történetnek van egy előélete, hogy hogyan került oda. Például a szexuális abúzusok esetében, hogy általában akik abúzálnak, őket is abúzálták. És ilyenkor ugye azért mindig föl szokott merülni bennem a gondolat, hogy ez most egy kicsit enyhíti, vagy még súlyosbítja, hiszen enyhítheti abból a szempontból, hogy őt is abuzálták, de súlyosbítja abból a szempontból, hogyha tudja, hogy ezzel mit okoz, akkor ő maga miért csinálja.
3: Igen.
6: Tehát, hogy ezek ilyen nagy kérdések, amikre én nem fogok már választ kapni, talán majd 100 év múlva esetleg valaki választ kap rá, úgyhogy én ezeken nem is filózok már olyan sokat, hanem megpróbálom objektíven körbekeríteni az embert, és megtudni azokra a kérdésekre adandó válaszait, amelyeket ott elmond nekem.
4: Oké, mit figyelsz? Mert nyilván elmond egy történetet, de hogy ez a történet, ennek van egy tempója, ennek van egy előadásmódja, közben csinál dolgokat, tehát mik azok a dolgok, amikből te rájöhetsz arra, hogy ez az ember kamuzik, és próbál téged megvezetni.
6: Hát például az egyik ilyen nagyon fontos dolog, hogy két részre kell osztani, az egyik az ugyan metakommunikáció, vagy nonverbális jelzések, amelyeket látsz rajta, a másik pedig az, hogy ő hogyan beszél, miket mond el. Azt például tudjuk, hogy az idegrendszerünk az nem úgy dolgozik, hogy minden precízen megjegyez, hanem a forgatókönyveket írunk a fejünkbe, és ennek megfelelően az, ami velünk történik, azt átdolgozhatjuk. Volt egy amerikai vizsgálat, amiben például azt csinálták, hogy embereknek elmondták, hogy egy étteremben, leírták egy étteremben való étkezésnek a forgatókönyvét, majd odaadták nekik, hogy ezt tanulmányozzák, egy kicsit olvassák át, majd egy is kis idő múlva visszahívták őket, hogy mondják el, meséljék el. És például az étteremben nem volt pincér, tehát nem volt benne a leírásban, hogy odajött a pincér, de mivel a mi forgatókönyvünkben benne van, hogy a pincér odajön, ezért elmondták, és akkor kijött a pincér, fölvette a rendelést. Tehát így működik az idegrendszerünk, az agyunk úgy működik, hogy azokat a sablonokat, amelyek a mindennapi életünkhöz kellenek, ezeket szépen beletesszük ezekbe a dolgokba. Ennél fogva az is megtörténik, hogy nem tudjuk kétszer ugyanúgy elmondani ugyanazt a történést, ami velünk történt. Tehát, hogyha szóról szóra valaki ugyanúgy elmondja, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy csak azt tudja ugyanúgy elmondani, aki nem hazudik, hát pont nem ez az igaz.
4: Tehát az hazudik, aki pontosan ugyanazt...
6: Nem biztos, hogy hazudik, de hogy ő betanulta azt a sztorit, az teljesen biztos. Tehát, hogyha szóról szóra elmondja, például a gyerekek esetében, ha betanítanak nekik a szülők valamit,
3: akkor mindig ugyanúgy
6: mondja egy kis verset. És arról nem is beszélve, és ez az egyik legárulkodóbb a gyerekek esetében, hogy a gyereknek ez egy feladat. Anyu azt mondta, hogy ezt mondjam el. És mikor, emlékszem, ez nagyon aranyos volt, hogy egyszer vizsgáltam egy kisgyereket kiskorú veszélyeztetésében, akiknél nem volt kaja a hűtőben, elhanyagolták a szülők őket. Leült a kisgyerek, mondom, szia, téged hogy hívnak? Nálunk nagyon sok kaja van a hűtő, tele van tortával.
3: Minden kérdés,
6: igen. Tehát, hogy neki feladat volt, hogy neki ezt el kellett mondani, és szerette, annyira kínos volt neki, hogy szerette volna ezt minél gyorsabban letenni, ezt a feladatot. És így a gyerekek nagyon aranyosak ebből a szempontból, nagyon szépen elmondják, hogy mi a valóság. És egy kicsit így a felnőtt lét is erről szól egyébként. A felnőttnek is ez feladat. Tehát ő végig arra koncentrál, hogy ő neki miben kell mondjuk hazudnia. És hogyha erre koncentrál, akkor mindig el szoktam mondani, most ne gondoljatok a fehér elefántra, nem szabad most a fehér elefántra gondolni.
3: Mi van
6: nem
3: a fejedben?
6: Ugye? Hát a fehér elefánt van a fejedben, igen. De egy hatalmas fehér elefánt, látom, ki is lógott a füleden, de hogy igazából, amikor erre gondolsz, akkor gyakorlatilag ez mindenféle dolgot, ami az asszociációs hálódban benne van, a fehérrel és az elefánttal kapcsolatos, mindent mozgosítani fogsz. Ha én rákérdezek valamire, te azt fogod mondani, hogy tej, vagy Afrika, szavanna, oroszlán. Tehát, hogy gyakorlatilag azon az asszociációs hálón elhelyezkedő szavakat fogja aktiválni, és akkor nagyon szépen tudjuk, hogy például a szexuális jellegű cselekmények esetében nagyon sokszor anatómiai választ adnak. Oda teszek elé például egy képet, és látja rajta, hogy az mondjuk egy nemi szerv lenne, de nyilván nem fogja ezt mondani, mert egy ilyen jellegű bűncselekménnyel gyanúsítják. Tehát mit fog mondani? Medencecsont, vagy valami hasonló.
4: Tehát ott van a tesztes
6: vizsgálat, előtte van a nonverbalitás, itt meg a tesztes vizsgálat, és a kettőnek kell kongruensnek lennie, és innentől kezdve, hogy ezek kongruensek, akkor én pontosan tudom, és mi nem úgy fogalmazunk, hogy valaki hazudik, vagy nem hazudik, hanem úgy, hogy élményszerűen nyilatkozik. Ezt tudjuk csak elmondani.
3: Na, a külső jegyeket is figyeled, amikor ugye ez az elbeszélés van. Honnan tudjuk azt, és akkor itt segítünk egy kicsit a hallgatóinknak is, hogy ha beszélgetsz valakivel, ugye vannak ilyen jelek, hogy hova néz például.
6: Így van, ez a neurolingvisztika matematikai programozás vizsgálta ezt, hogy például azt, hogy hova nézünk, hogyha emlékeket idézünk fel, hova nézünk, nyilván ezt én most nem fogom elmondani, mert hogy ez egy fontos rész egyébként, és képzeljétek el, hogy nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy akik jönnek hozzám a vizsgálatra, azok megnézik azokat a podcasteket, amiket velem csinálnak, és olyanokat mondanak, és így hallgatom, és akkor mondom, hogy például amikor a nevelésről beszélek, hogy kell nevelni a gyereket, egy szóról-szóra elmondja, és ülök, és azt mondom, na, ez jó, megtanulta az egyik podcastből, de hogy ezért nem szeretem már így nagyon elmondani ezeket, de nem csak a tekintés irány, hanem például azt, hogy mik azok, amelyek változnak a te nonverbalitásodban. Tehát mondjuk ott ülök veled szembe egy órán keresztül, beszélgetünk, egy csomó mindent látok, hogy például hogyan mozogsz, vagy hogyan nem mozogsz. És hogyha mondjuk fölteszek egy ominózus kérdés, amiről tudom, hogy ott valami probléma lehet nálad, akkor meglátom azt, hogy mennyiben változik a nonverbális jelzésed. Például, amikor például eddig sosem piszkáltad az orrodat, vagy sosem nyújtál hozzá, de onnantól kezdve elkezdett például egy kérdésnél így az orrod alatt húzogatni így az ujjadat, mint hogyha a szádat is el akarnád takarni, akkor tudom, hogy ott valami probléma van, itt megváltozott a nonverbális jelzésednek a minősége és talán a mennyisége is. Tehát ezek ilyen apró árulkodó dolgok. A feszültségről ugye az izgatottabb, tehát amikor így rázza valaki így a lábát, például ezeket nagyon fontos figyelnünk, nagyon sok ilyen jelzés.
4: De hogy tudod lehasítani arról, hogy kihallgatás van? Folytassuk.
7: Majd ezt a következő órában akkor megbeszéljük, mert Zsülmáit integet nekünk. Viszont van még egy kulcsunk, úgyhogy most föllőjük a zászlót, és lehet telefonálni, a 10. játékossal jövünk vissza, és jövünk vissza a Kitanics Márkkal is, és folytatjuk még a beszélgetést.
2: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap. Hallgassa egész nap a Rádió Egyet! Figyelje a műsorvezetőt! Hívja a 0620-3-111-111-et! Legyen a 10. telefonáló! Mondja a szlogent!
8: Rádió Egy, csak igazi mai slágerben!
2: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját! És a Rádió Egy konténert! Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
6: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
7: Evelyn, ez biztos?
6: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyorstöltő is jár az új autódhoz.
7: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
6: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
8: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
9: Farmer napok a Premier Outletben.
10: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
11: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
12: Premier Outlet Budapest.
13: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
14: Igen.
13: És ez?
14: Igen.
15: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre, se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
16: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojásháromszorjó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
17: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
18: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
19: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Humor, félreértések és önfelett nevetés. Másnap reggel, pikáns komédia október 16-ától a Pannonbár Színházban. Jegyek pannonbárszínház.hu.
10: Magic Term Kft. Vízgáz fűtésszerelés, kondenzációs gázkazán beépítése teljes körű ügyintézéssel. Magic Term Kft. Profifűtés.hu.
14: Jó árak, nagy kedvencek októberben is az E+D-ben. A kőbányai dobozos sör most 299 forint, míg a 250 g-os Edusó Family őrölt kávé darabja csak 1099 forint, ha kettőt veszel. Az örök kedvenc 1,75 literes Coca-Cola csak 579 forint. Z+D, ahol a pénzed többet ér.
3: Brandó Burger Veszprém. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyasz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
1: Maugli története színpadon. A Dzsungelkönyve musical december 30-án a Veszprém Arénában. Jegyek a kultix.hu-n.
20: Fesztivál Siófokon október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berezki Zoltán, Kovalszky meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
21: Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
22: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 55 forintos kilogram áron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
23: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal! Most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
24: Keresd az Autonexusnál Veszprémben.
25: Ciao Balatonfüred! Október 5-e és 9-e között 2 fogásos olasz ebédmenü csak 990 forintért. Illágó, a vízparton. Zákonyi Ferenc utca 4.
26: 3 nap, amikor Siófok ismét Kálmán Imre dallamaitól lesz hangos. Október 24-e és 26-a között újra a Kálmán Imre emléknapok a Siófoki Kálmán Imre művelődési központban. Operett, színház és különleges programok várják a közönséget. Többek között a Csárdás király, a Cirkusz hercegnő és az Asszony összetör. Kálmán Imre emléknapok. Október 24-től 26-áig Siófokon. Jegyek a Kálmán Imre művelődési központban és a jegyértékesítési felületeken.
27: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
28: A rádió egy legfrissebb hírei.
29: Kisfilmek kerülnek a fókuszba Veszprémben, ingyenes textilgyűjtő konténereket helyeznek ki a MOHU, újabb döntetlen a veszprémi foci csapatnál. Már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Péntektől vasárnapig minifilmfesztivált rendeznek az Eötvös Károly könyvtárban. A programsorozat a rövidfilmek világát állítja a középpontba, és több napon át kínál vetítéseket a mozgókép iránt érdeklődőknek. Az ilyen fesztiválok lehetőséget adnak arra, hogy a nézők rövidebb, kísérletezőbb alkotásokkal is találkozzanak, amelyek ritkábban jutnak el a hagyományos moziforgalmazásba. A részletes vetítési rend és a kísérő programok a könyvtár, illetve a városi programnaptár felületein érhetőek el. Olvasható a veszpréminfo.hu oldalon. Ingyenes textilgyűjtő konténerekkel bővíteni a használt ruhák gyűjtését a MOHU. Önkormányzatok, vállalatok, oktatási intézmények, civil szervezetek és más közösségek is igényelhetnek ilyen gyűjtőket. A konténerek kihelyezése mellett az összegyűlt ruhák rendszeres elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik a cég. Mondta rádiónknak Ozoli Gábor, a MOHU szóvivője.
30: Ma már országszerte 3500 ilyen textilgyűjtő konténer működik. Támogatjuk azt, hogy ez a gyűjtés ne csak közterületeken, hanem akár zárt helyszíneken, mint például egy munkahely, irodaház, vagy akár iskolában is elérhető legyen, mert ezeknek a közösségeknek az összefogása az különösen tudja segíteni az országos textilgyűjtést.
29: A részletek a MOHU honlapján érhetőek el. 1-1-es döntetlent játszott a VSC Veszprém a Sári Sápi BSE ellen a labdarúgó MB3 északnyugati csoportjának 10. fordulójában. A Veszprémi stadionban rendezett mérkőzésen a vendégek szereztek vezetést a 36. percben Janetka Gergely góljával. A hazaiak a második félidőben nagyobb nyomást gyakoroltak ellenfelükre, így az 55. percben Horváth Péter találatával egyenlítettek. A hajrában mindkét csapat előtt adódott lehetőség, de újabb gól nem született. A VSC egymást követő 2 bajnokija lett döntetlen, szombaton pedig Balatonalmádiban játszanak megyei rangadót. Számolt be róla a veol.hu. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű, keskeny felhősáv is érkezhet. A déli szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik. A csípős reggeli idő után délután már 23 és 27 fok közötti maximumokat élvezhetünk. Tombol az indián nyár, ha tehetik, akkor töltsenek több időt a szabadban munka után. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. Itt van a pantomim művésznek hit őrülten kalimpáló Zsül! A

0: érkezik! 5 perc múlva lesz 9:45, a Káosz királynak el kellett mennie egy fél órával ezelőtt, de jön, holnap már itt lesz, és pénteken is itt lesz, illetve nem itt lesz, hanem a Dunapláza előtt, akkor zárjuk majd a kulcsos játékunkat, hamarosan jön ma még egy nyertes, de mi folytatjuk a beszélgetést Kitanics Márkkal, kriminál pszichológus és kikérdező, aki már rengeteg minden érdekeset elárult nekünk. Te egyébként a hétköznapokban is monitorozol? Tehát most a Julit, vagy a Zsült, vagy engem így azért megnézel, hogy na, most akkor mit gondol a csávó, milyen ember?
1: De hogy is nem, hát szoktam mondani, hogy asztalos se nézi meg az összes fát, hogy ebből mit lehetne csinálni. Nem, hát van olyan, ami nyilván kiszúrja a szememet, neki megyek és látom, hogy ott valami nem stimmel. De alapvetően nem, hát én normálisan élem az életemet.
0: Mondjuk a családodban nehéz lehet hazudozni.
2: Hát ott...
0: De apa az van, hogy jó, figyelj, hagyjad már gyerek.
2: Engedd el.
1: Nem szoktak a gyerekeim hazudni.
0: Ja, jó, persze.
1: Arra neveltem őket, akkor hogy próbálják őszinték lenni, mert hogy akkor tudunk segíteni, hogyha őszinték. Egyébként nem vagyunk szigorúak a feleségemmel, úgyhogy azt gondolom, hogy nincs is okuk hazudni a gyerekeknek.
2: Az előbb ugye beszélgetünk még a hírek előtt arról, hogy mik azok a tünetek, vagy mik azok a jelei annak, hogy valaki megpróbál téged félrevezetni, és aztán utána itt a szünet alatt meséltél egy tök jót, hogy most már egy csomó eszköz áll rendelkezésre, hogy kiszűrjétek azt, hogy akár valaki hazudik, de lehet, hogy te még nem, neked nem tűnt föl, viszont most már vannak erre gépek, eszközök, berendezések, hogy mi az, ami még segíti a munkádat.
1: Hát ugye egyrészt, ahogy mondtam, hogy maga a beszélgetés, amikor beszélek vele, másrészt vannak tesztes vizsgálataim, tehát én is teszteket alkalmazok, amelyek a manipulatív magatartásnak a különböző szintjeit tudják mutatni. Például, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki hazudik, akkor az nem csak úgy van, hogy valaki hazudik, hanem a manipulatív magatartásnak különböző szintjei léteznek. Az első és az alapvető, ez a pozitív önbemutatásra való törekvés. Ha odaül velem szemben, mindenki egy kicsit jobbnak akarja magát mutatni, nyilván mindenki szépen felöltözik, mindenki udvarias, mindenki kedves akar lenni, vagy valami hasonló, hogy megnyeri a szakértőnek a bizalmát. Nem csak én akarom az övét, hanem ő is az enyémet meg akarja nyerni. Aztán van egy ilyen, amit úgy hívunk, hogy pszeudológia, ez a konkrét hazudozás, ez amikor valaki a semmiből kitalál valamit, és ezt, amit kitalált, ezt utána ő előadja nekem. Ez például a projektív tesztek nagy része nagyon szépen tudja jelezni. Azt nem mondja meg, hogy miben hazudik, csak viszont azt hazudik. A mechanizmust, ami a fejében van, a szépen leképezi, és azt mondja, hogy hóha, itt van valamit, itt oda kell figyelni, és utána már tudjuk pontosítani a beszélgetés kapcsán ezt.
0: Ez most megint olyan, hogy ne kérdezzem meg, hogy ilyenkor mit mutatsz föl, ugye?
1: Igen, mert ez a tesztet.
0: Kiherélnék a tesztet.
1: Így van, aztán ott van a konfabuláció. A konfabuláció az a tartalmatlan meseszövést jelenti. Ez általában olyanok, akiknek ilyen organikus problémájuk van, alkoholisták, amikor így elkezd valamit, és már nem is úgy fejezi be, mert nem is emlékszik rá, de hogy ez egy nagyon éles és nagyon szépen látható kép, és ott van például a rejtőzködés, amikor nem arról van szó, hogy ő hazudik, hanem pont, hogy el akar valamit hallgatni. És amikor van egy ilyen rejtőzködő magatartás, akkor azt a tesztvizsgálat, illetve az én velem történő exploráció, beszélgetés, interjú is nagyon szépen jelzi, hogy ő neki van valami tudattartalom a fejébe, és folyamatosan arra figyel, hogy nehogy azt véletlenül kimondja, elmondja, elmesélje. Ezeket így nagyon szépen hozzák ezek. És nyilván vannak műszeres eszközök, az egyik ilyen legismertebb ugye a poligráf, amit ugye hazugságvizsgálónak szoktak hívni. Ez ugye a bíróság előtt csak okirati bizonyítékként használható. Leginkább arra szolgál, hogy valamilyen szinten a nyomozati szakban a nyomozó hatóságot orientálja, mégiscsak, hogy milyen irányba kérdezgessenek. Tehát nincs olyan nagy hatása, mint amit az emberek szoktak gondolni róla. És vannak most már olyan szoftverek, és pont erről beszéltünk, olyan hanganalízist végző szoftverek, amelyek a hang változásából mondják meg azt, hogy itt valami probléma van, itt erre oda kell figyelni, itt valami zavar van a rendszerben, ha már a Matrixról beszéltünk.
0: Ezeket hivatalosan nem használhatod?
1: Nem, én használom, ezt a nyomozó hatóság használja.
2: És a szoftver honnan tudja, hogy én most hazudok, vagy csak izgulok? Tehát ezt
1: hát ez több mindenből tudhatja. Az egyik az, hogy a hangmagasságot hogyan változik, ezért például mindig úgy történik, hogy az elején egy teljesen semleges dologról kell beszélned. Hogy mit olyan, hol laksz, mi a hobbid, milyen autód van. Tehát beszéltetnek téged egy ilyen 3-4 percen keresztül ilyen teljesen semleges dologról, majd ezt követően, amikor látja a szoftver, hogy ott a hangszíned az milyen, a szünetek milyenek, hogyan válogatod a szavakat, van-e benne elakadás, őzöl-e, vagy ázol, vagy akármi, és hogy ezeket így végignézi, majd ezt követően, amikor már ugye ezeket a kérdéseket felteszik, amelyek akár problémások is lehetnek a számodra, azt vizsgálja, hogy az alapszakaszhoz képest miben változik meg a hangod. Uh-huh. Nyilván, hogyha téged érzelmileg nem érint egy kérdés, akkor nyilván nem fog megváltozni a hangszíned, a sebessége, vagy bármi ilyesmi. Tudjuk például, hogy az agresszió megjelenésénél egy picit följebb megy a hang, egy kicsit ilyen visítóbb lesz a hang, és ez a szoftver, ez tökéletesen alkalmas például arra, hogy ezeket az apró hangrezdüléseket, ezeket, amiket a nonverbalitásban vokális jelzéseknek hívunk, ezeket ő tökéletesen detektálja és jelzi a hatóság számára.
0: Mi volt a legnagyobb, hát olyan kamu, vagy olyan történés egy ilyen kihallgatáson, vagy kikérdezésen, amint te is sírva fölröhögtél, hogy nem lett valaki,
1: hát az ilyen legjobbak azok általában mindig, amikor valaki betegnek akarja magát tettetni, mert azt gondolja, hogy ha ő beteg, akkor őt nem fogják majd megbüntetni, és akkor jönnek ezek, hogy ő mit hallucinál, ezek szoktak, emlékszem, hogy például van ilyen, amikor bejött hozzánk egy vak, aki azt mondta, hogy ő vak, és amikor nyújtottam neki a rorsaktáblát, akkor így megfogta, és akkor utána, amikor leírtuk, hogy nem vak, akkor amikor mentünk a villamos felé, mert ez itt a 4-es 6-osnál az oktogon volt az iroda, és mentünk a villamos felé, és így a botjával adonászott, hogy ott vannak a karucakértők, és néztük, hogy honnan látja például. De aztán volt olyan is, aki azt akarta elmagyarázni nekünk, hogy ő hallucinál, és akkor kérdezte tőle az orvos szakértő, akivel együtt dolgoztunk, hogy és mégis mit hallucinál. És azt mondta, hogy most látom, hogy Zambó Jimmy hatfogatos, vagy hatlóvas szekéren ki, vagy hintó kijön a falból, és már ezt már ő sem bírta akkor repülni, és ő is elrögte magát, és mi is elkezdtük, és ott együtt rögtük. És mondtuk, hogy hát ugye hát, ez
0: jó,
1: azért,
0: ez jön.
1: Igen, igen, de hát sok ilyen van, tehát nagyon érdekes, vicces történetek történnek, de hogy általában ott az adott szituációban nem mindig nevetünk ezen, hanem valamikor megjegyezzük.
2: Van olyan, akire tulajdonképpen ránézésre meg lehet mondani, hogy ez az ember, ez nem oké. Tehát, hogy vannak olyan külső jegyek, amiből lehet érezni, hogy ez az ember akár bűnelkövetésre hajlamos.
1: Nem, hát ilyen azért nincsen. Tehát, hogy volt az a reklám, a csokoládének a reklámja, tudod, hogy ronda de finom, igen, vagy ronda is finom, nem tudom. Tehát, hogy nem, ezek sztereotípiák lennének, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy mondjuk valakinek borzalmas a kinézete, úgy szoktuk írni, hogy az exteriőr rendezetlen, és mégis ettől függetlenül egy intelligens, értelmes fazon tud lenni, de ennek a fordítottja is igaz tud lenni. Talán van egy ilyesmi, hogy amikor bejön és így a szemébe néz az embernek, akkor így abból a szemébe nézésből és a kezdeti kommunikációból, tehát az elejéből nagyjából az intellektus belőhető. De hát ebben is azért nagy határok között mozgunk. Tehát nem tudok, nem nincs az, hogy valakit meglátok mondjuk az ABC-ben, és azt mondom, na ez meg fogja jönni holnap a feleséget, tehát ilyen nincsen.
2: Tehát nincs.
0: De pont ezért akkor elképzelhető az is, hogy bárkit megnézünk, akire a köznyelv azt mondja, hogy na, a lédnek se tud ártani, és egyszer csak ott történik
1: valami. Így van,
0: valami.
1: És ez sokszor, igen, és ez sokszor előfordul. Az acting out személyiség például tipikusan ilyen. Az acting out személyiség azt jelenti, hogy valaki hosszú időn keresztül a sérelmeit dédelgeti. Nem adja ki. Normális esetben kanalizáljuk az agressziónkat. Tehát, hogy mondjuk téged megbántanak, és feszült vagy tőle, hazafele belerúgsz egy kukába, vagy nem tudom, elmész edzeni, vagy miután kibeszéled a barátnőddel, de hát valamilyen formában ezt a feszültséget kiadod magadból. Viszont az acting out személyiség ezt nem adja ki, hanem csak gyűjti, és egyszer egy egészen apró kis inger elég ahhoz, hogy valami irreálisan nagy választ adjon. Ezek szoktak lenni azok a helyzetek, amikor kimegy mondjuk a stáb valaki az, aki kiirtott a családját, és akkor megkérdezik, hogy hát mit tudnak Jenő bácsiról, és akkor elmondják, hogy Jenő bácsi egy áldott jó ember volt, és senki nem érti, hogy hogy történhetett Jenő bácsival, hogy így hirtelen fellázadt, és mindenkit megölt. Hát így, hogy gyűjtögette a 15 éves sérelmeit, és egyszer azt mondták neki, hogy ne cigizzen a szobába, és ez az egy dolog elég volt ahhoz, hogy ott kirobbanjon minden, és 15 éves sérelmét hozza magával.
2: Mindenkiben benne van a gyilkos?
1: Természetesen igen.
2: Tehát bármilyen, tehát hogy el nem tudom képzelni, hogy a Zsül valakit egyszer megfoly, de hogy...
0: Miért nem engem mondasz? Rólam el tudod képzelni, mi?
2: Nem is az...
0: De igen, hogy, de könnyebben.
1: De látod, hogy... mi az a vartan nevetet? Lehet, hogy már megtörtént.
0: Háj, de jó vagy.
2: Gyanús vagy nekem. Tehát, hogy ez szituációfüggő, tehát, hogy háborúban, tömegpszichózis esetén, bármi esetén, tehát van egy olyan szituáció, ami beindítja bárki.
1: Így van, amikor mondjuk egy elkövetést vizsgálunk, akkor nagyon fontos vizsgálni annak a motivációs bázisát is, hogy mi az, ami ezt előidézte, hogy jött ez az egész szituáció. És olyankor, amikor a motivációs bázist vizsgáljuk, akkor mindig tapasztaljuk azt, hogy milyen eltérőek ezek. Tehát valahol például egy érzelmi elöntöttség, mondjuk egy szerelemféltés, van, ahol mondjuk az anyagi haszonszerzés, mert hogy annyira szegény, hogy nincsen pénze, és valahogy pénzhez akar jutni. Tehát nagyon változatos, és azt látjuk, hogy bárki lehet elkövető, csak attól függ, hogy milyen intenzitású és milyen minőségű inger éri, és hogy a motivációja ennek alapján hogy alakul.
2: Itt a Adnával a szünetben beszélgettünk a sorozatgyilkosokról, és ugye itt áll könyvet is. Te találkoztál más sorozatgyilkossal?
1: Igen, egy alkalommal vizsgáltam sorozatgyilkost. Egy kis településen a saját családját írtotta ki, végülis egy családírtó volt, de a sorozatgyilkosság összes kritériumának megfelelt. Tehát, hogy három...
0: Mi az, hogy van, de vannak ilyenek, van, hogy persze, mikortól nevezed?
1: Így van, tehát, hogy mindennek van egyfajta, hát van egy kritérium rendszere, hogy mikortól mondhatom azt, hogy valaki sorozatgyilkos, és azt mindjárt látod is, mert megérted, hogyha elmondom. Tehát az első az, hogy három vagy annál több embertől meg. Nyilván itt mindig kérdésként felmerül, és mi van akkor, hogy csak most kezdte, és már másodiknál lebukik, hát nyilván akkor ezt még így nem tudta végigvinni. A következő az, hogy az elkövetések módozatában, illetve a sértettekben van valami hasonlóság. Tehát hasonló az elkövetési mód, az áldozatnak a kiválasztása is, valami összeköti az áldozatokat. Aztán nagyon fontos az is, hogy az elkövetések között legyen nyugalmi időszak. Tehát ne egyszerre történjen, mert akkor azt tömeggyilkosságnak hívjuk nyilván. És az is egy nagyon fontos kritérium, hogy ne legyen anyagi ellenszolgáltatás a háttérben, mert akkor viszont bérgyilkos. Tehát, hogyha ezeknek megfelel, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, ő egy sorozatgyilkos.
2: És ez az ember, ez milyen?
1: Ez megfelelt neki.
2: De
1: Négy embert ölt meg, a családját írtatta ki, először a bátyjával kezdte, aztán a nagymamáját és a nagypapáját ölte meg, aztán az édesapját ölte meg, és akkor ezt követően rátámadta testvérére és az édesanyjára, de ott már nem tudott elkövetni, viszont megsebesítette őket, majd a rendőrség elfogta és kihallgatta végül is. Most börtönben van, illetve nem is börtönben, hanem az imeiben van.
2: De ez zavart? Leülsz vele beszélgetni, akkor nem, mit látsz a szemében?
1: Nem. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy a sorozatgyilkosokat nagyon sokszor úgy szokták elkönyvelni, hogy ők valami őrültek. Hát ilyet csak egy őrült csinál. De hogy nem. Azt látjuk, hogy ők nagyon sokszor nagyon intelligens, nagyon kiszámítóan viselkedő, tehát szervezett módon dolgozó, nagyon megnyerő, modorú, nagyon jól kommunikáló emberek, hiszen ha nem ilyenek lennének, nem is tudnának sorozatgyilkosok lenni, hiszen gondoljunk bele, hogy milyen mennyiségű áldozatot kell összegyűjteni ehhez, ez pedig csak úgy működik, hogyha te szépen ügyesen megtervezted, tudtál rá valamilyen módon hatást gyakorolni, hát Ted Bundy például odáig eljutott, hogy ezek a lányok, akiket ő megölt, beültek az autójába. Tehát azért egy vadidegen ember autójába hogy ülsz be? Tehát ahhoz nagyon megnyerő. Így van, pontosan. Vagy Jeffrey Dahmer például középiskolában rábeszélte a Fehér Házat, hogy hadd menjen be néhány osztálytársával megnézni az alelnök lakosztályát. Tehát, hogy ez egy nagyon jó kommunikációs készségre és nagyon megnyerő modorra valló dolog.
0: Olyankor, ha például visszatérünk itt a sorozatgyilkos esetére, másképp hallgatsz ki, vagy mások kavarognak benned, mint hogyha ez, idézőjelesen mondom, de hogy ez egy egyszeri gyilkos lenne?
1: Nem, szerintem nem. És alapvetően pont gondolkodva azon, amit az előző blogban is kérdeztél, hogy az ember szerintem úgy tudja megőrizni az objektivitását, hogyha ezt egy elvégzendő feladatnak tartja. Tehát nem az embert látja benne, hanem kvázi egy munkaeszközt lát benne, és így meg tudja őrizni az objektivitását, és ebben az esetben sem kavarok bennem semmi különös attól, hogy mondjuk ő kiirtott a családját, megölte a szeretteit, vagy ilyesmit, hanem próbálok rá úgy tekinteni, mint egy munkadarabra, mint egy asztalos mondjuk egy satupadra.
0: Aha, és nem is viszed tovább.
1: Ez mondjuk nem munkadarab, hanem egy eszköz.
0: Igen, mindegy, ettől eltekintünk most, igen. De nem is viszed tovább, vagy azért benned
1: nem,
0: vannak, görgeted
1: nem viszem tovább. Nem viszem tovább. A jogszabály szerint a szakértőnek kell az ítéletből kapnia a végén. Tehát amikor elítélik a szemét, akkor én a bíróságtól kapok egy ítéletet papíralapon, amit el tudok olvasni. Megmondom őszintén, nem szoktam ezzel foglalkozni. Tehát én onnantól kezdve, hogy leadtam a szakvéleményt, nekem onnan az megszűnik. Tehát tényleg csak egy munkadarab volt.
2: Miért vonzódunk ezekhez a történetekhez ennyire? Tehát miért van az, hogy bekerül egy nagyon szaftos, darabolós, gyilkos hír a hírekbe, és gyakorlatilag ilyen mindenkire ráklikkel, és minden részletet szeretnénk tudni. Tehát, hogy van bennünk egy ilyen bennünk élő gonosz, aki ki van éhezve erre a történetre?
1: Nem. Inkább az extremitásokra. Tehát arra, hogy valami extrém dolog legyen. Gondoljunk bele, hogy mennyire kicsit ilyen taposómalom jellegű a mi életünk. Tehát nem olyan érdekes az életünk. Hát ti is kiket hívtok meg, akikről azt gondoljátok, hogy milyen érdekes az élete. De hát az én életem is egy taposómalom. Én sem vagyok érdekes ebből a szempontból. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy mint ahogy a filmekben mutatják, hogy ott jegyzetelgetek a füzetbe, összevonom a szemöldökömet, és a szakállam, hogy ugyanis egy nagyokat hűnyögöm. Igen, nem így kell elképzelni. Hanem nekem ez a munkám. Tehát én megyek, csinálom, hazamegyek, diktálok, leíró leírja, kinyomtatom, párom föladja a postán, tehát hogy ez is egy taposómalom. És éppen ezért érdekes az, hogyha valami ebből a taposómalomból kilóg, ha valami extrém, ha valami érdekes, ha valami úgy megfog minket.
2: Tabu,
1: az, igen, igen, az mindig az embereket felcsigázza. Tehát tartok a sorozatgyilkosokról előadást, és most már nem egyszer teltházas volt, de vagy 7 vagy 8 előadást tartott, mert full teltházas volt, és mindig az a kérdés, hogy ennyire érdekli az embereket, hogy nem tudnak ezzel a témával betelni. Ezek a true crime-ok, tehát ezek az igaz cselekmények mostában nagyon divatosak, és nagyon nagy, hát nem mondhatom azt, hogy romantikájuk
0: divatos,
1: van,
0: nagyon divatosak lettek ezek. Igen, ez furi szó, ide, de értjük.
1: mindenki nézi ezeket a filmeket, mindenki nyomoz, mindenki meg akarja oldani, mindenki azt gondolja, hogy olyan okos, hogy elsőre megmondja, hogy ki az elkövető, aztán csodálkozunk, hogy mégsem, mert hogy ez addig is lefoglal minket, és amíg ezen gondolkodunk, addig nem gondolkodunk a saját nyomorunkon, már bocsánat, hogy így mondok.
0: Figyelj csak, itt többen kérdezik, hogy a kihallgatási módszerek között ezt is filmekben láttuk, de hogy ez létezik, hogy elkezdesz provokálni. És akkor egyszer csak ott valami eltörik az elkövetőnél, vagy hát a vádlottnál, akkor mondjuk így, és mondjuk val, vagy valami olyan reakciót ad. Az a te eszköztáradban benne van ez a provokálás?
1: Alapvetően itt szerintem a jó zsarú, rossz zsarú dologra gondolok. Én egyedül vizsgálok, tehát én egyedül vagyok, négy szem közt vagyok a vizsgálati személlyel a szituációban. Ez a provokálás, ez azért nem szokott ennyire megjegyezni. Én alapvetően elfogadó vagyok, hagyom, hogy ő elmondja, aha, hogy mit akar. Előfordulhat, hogy néha egy picit megprovokálom, hogyha valamilyen betegséget akar nekem behazudni, akkor nyilván azzal megprovokálom, hogy próbálok egy picit ilyen ironikus módon a tünetekről kérdezgetni, de hogy én alapvetően nem szoktam ilyen nagyon provokatív kérdéseket föltenni.
2: Ez általában egy, bocsánat, egy ilyen soküléses kihallgatás? Tehát,
1: nem, hogy... nem, ez egy alkalom ez szokott lenni. Egy alkalom szokott
0: mi volt a rekord? Hány óra?
1: Hát ezt így nem tudom neked most megmondani, mert nem szoktam ezt így annyira figyelgetni, de biztos, hogy volt olyan, ahol ilyen 3-4 órát voltam, de egy volt negatív rekord is, tehát volt, ahol 10 perc alatt végeztünk, mert így nem annyira akart válaszolni, egyszer-kétszer előfordul ilyen, ahogy mondtam, nem sokszor, de egy párszor, de hogy ez igazából sosem attól függ, hogy én mennyi ideig akarok vele lenni, hanem attól függ mindig, hogy ő milyen közlékeny, hogyan adja át, hogyan beszél. Vannak a nagyon logorhás emberek, akik mindent elmondanak. Tehát amikor elkezdi mondani nekem, na itt szoktam néha provokálni például, amikor vannak emberek, akik úgy mesélnek egy történetet, hogy minden apró részletet ja, elmondanak. Istenem. Tehát elmondja, hogy reggel fölkeltem, és fölvettem a zöld tornacipőmet,
0: vagy várjunk, megszoktam kérdezni,
1: hogy, és mindig megszoktam kérdezni tőle, és ne haragudjon, a zöld tornacipőnek valamilyen szerepe lesz majd az elkövetésben. Hát nem, akkor miért tetszik említeni? Tehát ezt azért én néha megszoktam, és hogyha ez provokációnak számít, akkor ilyet szoktam mondjuk, de alapvetően én igyekszem elfogadó lenni minden szituációban.
0: Abból a szempontból veszélyes a te munkát, hogyha mondjuk például a te utolsó, a végítéleted alapján valaki kap 5 évet, ki jön, nem akar megkeresni? Nem volt még ilyen, hogy emiatt a csávó miatt ültem 5 évet, holott tudjuk, hogy nem.
1: Volt már ilyen, nem is egyszer, hogy megfenyegettek meg. Rengeteg ilyen fenyegetést szoktam kapni levélben, meg ilyesmibe. Ezt szerintem csak a feleségem veszi komolyan. Én nem szoktam annyira komolyan venni. De volt már olyan, hogy egy nagy ügyben, most nem mondom meg, hogy ki volt az elkövető, de nagy ügyben, ahol egy hatalmas bűnszervezetet vezetett, megfenyegetett a bíróságon, hogyha találkozunk a kinti életben, akkor meg fogja engem ölni. Majd tök véletlenül összefutottunk egy konditeremben, ahol kedélyesen elbeszélgettünk.
0: Jó, hát megváltozott.
2: Olyan ismerős vagy te nekem valahonnan.
0: Megváltozott a büntetés letöltése alatt.
2: Van még annyi?
0: Egy utolsó kérdése, okay. Tessék.
2: Hogyha össze kellene állítanod egy ilyen ötös listát, ha leülök a férjemmel vagy a gyerekemmel, és fülön akarom csípni, hogy mit figyeljek?
1: Hát az első az mindig a tekintetét. Tehát, hogy hova néz és merre tekeri a szemét, az mindig nagyon fontos. Az sem jó, hogyha
2: aki hazudik, az nem néz a szemembe?
1: De, ez nem így van. Tehát, ha folyamatosan a szemedbe néz, az is árulkodó, meg ha nem néz a szemedbe, az is árulkodó.
0: De hát ezt onnan tudod kell, akkor, hogy...
1: Hát azt kell figyelni, hogy ugyanannyit néz a szemedbe, mint egyéb kommunikációkor. Tehát a te gyereked, aha, tehát te többször kommunikáltál vele, pontosan tudod, hogy amikor te beszélsz valakihez, akkor kevesebbszer nézel az ő szemébe, mert a dominanciát hangsúlyozza a beszéded, és nem akarod még ezt a dominanciát további tekintettel is még éreztetni. Ezért úgy szokott lenni, hogy mindig aki figyel rád, az néz inkább a te szemedbe, ezzel például kifejezi azt, hogy figyel is rád. Uh-huh. És hogyha a gyereked beszél és folyamatosan a szemedbe néz, akkor tudod, hogy itt valami nagyon nem stimmel, hogy miért néz ilyen meretten a szemedbe, de hogyha folyamatosan másfelé nézelődik és tekergeti a szemeit így körbe-körbe, az is árulkodó, aha, tud lenni. A másik például az ilyen listáról, hogyha még tovább megyünk, akkor például az a kéznek a babrása. Például, amikor valaki így, igen, látom, hogy már csak kevés idő van, úgyhogy ezt így abban is adjuk, majd folytatjuk a továbbiakban, jó?
0: Vagy ha már nem tudjuk folytatni, mert lejárt az idő.
2: Kapargatja a kezét.
1: Igen, kapargatja például a kezét, vagy olyanokat csinál, amiket eddig nem szokott csinálni. Vagy például rázogatja a lábát, és eddig nem szokta csinálni. Tehát nem azt kell nézni, hogy mit csinál, hanem azt, hogy mi az, ami az eddigiektől eltérő, amit, aha, csinál.
0: Júli, túl sok mindenre kell figyelni. Nem neked való, hidd el, meg azt hiszem, nekem se. Márk, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, lejárt az időnk. Valóban, lehet, hogy futunk ebből egyébként még egy kört, igen, mert biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan sztori még, ami érdekes lehet számunkra is, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer. Fél 10 van pontosan, és akkor a játékkal jövünk vissza.
3: Hú, micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek. További információk az ersztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. ERSZTE.
10: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk meg.

0: garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Te is megszenvedted az idei hőséget. Többé nem kell. Szajkó árnyékolás. Egy jól megválasztott árnyékoló kellemesebbé teszi a teraszod, és hűvösebben tartja otthonod. Szajkóárnyékolás.hu.
4: Unod az üres járatot? Válts csúcssebességre. Csatlakozz a Valeo csapatához és dolgozz velünk a legújabb autóipari fejlesztéseken. Te is alakítanád a jövő mobilitását. Jelentkezz a Valeohoz az állás.mailbox@valeo.com e-mail címen. Valeo. Dolgozz velünk egy biztos jövőért.
5: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
6: Újra Veszprémben a kockanapok. LEGO építmények kiállítása 1200 négyzetméteren.
7: Október 10-től 11-ig közel 2 millió LEGO-ból készült gigantikus építmények
6: és megújult LEGO játszóház vár. Kockanapok, Veszprém Arena, itt minden álmod valóra válik.
8: Felújítást tervezel? Veszprém Customs, a tiédet mikor kezdjük? 0620 20 926 50. Veszprém Customs.
9: A Teltházas Aréna koncert után Balatonfüreden a Berecki 50. Berecki Zoltán jubileumi koncertje október 24-én a Kongresszusi Központban. Musical slágerek, közönség kedvenc dalok és 6 kiváló táncművész egy látványos, ünnepi estén. Jegyek a Turinform irodában, a Kongresszusi Központ jegypénztárában és a gag.jegy.hu oldalon.
10: Álom otthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
13: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
12: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass service pontot és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Magic Term Kft. Vízgáz fűtésszerelés, kondenzációs gázkazán beépítése teljes körű ügyintézéssel. Magic Term Kft. Profifűtés.hu.
15: Sziasztok, Király Viktor vagyok. Wolf Katival és Kocsis Tibivel találkozunk a Queen Symphonic koncerten december 4-én a Veszprémi Arénában.
16: Jegy.hu.
17: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Siófokon, a Veselényi Miklós utca 94 szám alatt. Részletek nívó.hu.
2: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
2: A rádió egy legfrissebb hírei.
18: Balatoni festők nyomában a Hurai villában, bábelőadás és kézműves foglalkozás a könyvtárban, két sávosra bűvült a Balaton utca Füreden. Már is hozom a részleteket, én Sós Kata vagyok. Ismert és kevésbé ismert a Balaton vidékéhez kötődő festőkről tart előadást október 16-án Balatonfüreden Kovács Emőke történész. A Festőállvány és Műterem című program a tó környékének képzőművészeti múltját idézi fel a Hurai villában. Az előadás olyan alkotók munkásságára is figyelmet irányít, akiknek életműve ma kevésbé ismert a nagy közönség előtt. A rendezvény ingyenes, a szervezők ugyanakkor előzetes regisztrációt javasolnak, írja a program turizmus.hu. Interaktív bábelőadással várják a gyerekeket és szüleiket október 15-én Siófokon. Gimpel Anikó több időpontban mutatja be a Levélkupac című előadását a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár gyermekrészlegén. A mese után beszélgetés és kézműves foglalkozás is kapcsolódik a programhoz, így a gyerekek nem csak nézői, hanem aktív résztvevői is lehetnek a délutánnak. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Írja a siofok.hu. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden az Arácsi város részben. A Lóci utcát és a 71-es főutat összekötő 1 kilométeres szakaszt 2 sávosra bővítették, megújult az

0: burkolat és kiépítették a csapadékvíz elvezetést is. Parkolókat, térköves járdát és új zöld területeket alakítottak ki, fákat ültettek, a korábbi légvezetékeket pedig a földbe helyezték. A beruházáshoz 486,5 millió forint támogatást kapott a város, amelyet több mint 103 millió forint saját forrással egészített ki. A projekt záron Bóka István polgármester arra kérte a környéken élőket, hogy segítsenek az újonnan elültetett fiatal fák locsolásában, tudósít a Veol. 28 felsőoktatási intézményben indult el az Egyetemi Filmklubok új évada. A hallgatók ebben a fél évben is ingyenesen nézhetik meg a magyar filmtörténet klasszikusait. A kezdeményezéshez budapesti, vidéki és határon túli egyetemek is csatlakoztak, a vetítéseken pedig neves filmes alkotókkal is találkozhatnak. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. Sok napsütés valószínű a fátyol felhők mellett, de nyugat felől középszintű, keskeny felhősáv is érkezhet. A déli szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A csípős reggeli idő után délután már 23 és 27 fok közötti maximumokat élvezhetünk. Tombol az indián nyár, ha tehetik, akkor töltsenek több időt a szabadban munka után. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: fél tíz múlt 9 perccel, szevasztok, jó reggelt, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival, de van még nálunk pontosan 3 darab kulcs péntekre, és akkor ebből az elsőt most átadjuk, reméljük Krisztiánnak. Hello, Krisztián!
1: Hello, sziasztok! Azt a minden segít, fú, előzött az adrenalin, úgyhogy remegek rendesen.
0: Igen, mert azért úgy van ez, hogy amikor elindítottuk ezt a játékot sok héttel ezelőtt, akkor tudod, mi is úgy voltunk vele, meg szerintem ti játékosok is, hogy marha sok idő van, még rengeteg kulcs van, még annyira ráérünk, és ahogy megy el az idő, most már, ahogy mondtam az előbb, nekünk 3 kulcsunk van mindösszesen, mára 1 holnapra 2, itt most már azért egyre szorosabb a dolog. Mennyit próbálkoztál?
1: Hát körülbelül egy 2000 hívást engedtem el.
2: Atya úristen, nagy finis elő. Az utolsó pillanatban.
1: Nem, de hogy is, ez folyamatosan.
0: Jó, most jönnek mindjárt az SMS-ek, én 150 ezret.
2: Ilyesünt.
0: Oké, Krisztián, mondasz nekünk egy szlogent?
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nem tudsz te se hibázni, bámulatos.
1: Hihetetlen.
0: Gratulálunk, megvan a kulcsod.
1: Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Már csak péntekre kell egy kis szabadságot kiszakítanod magadnak, az megoldható?
1: Igen, valahogy megoldom.
0: Jó, akkor találkozunk a Dunaplázánál. A kulcsosok azoknak fél hétre kell jönni, jó?
1: Jó, rendben van.
0: Regisztrálás, ilyesmi. Oké, Krisztián, szevasz, várunk pénteken.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: És akkor holnap még 2 darab kulcs van nálunk, plusz a helyszínen is lesz még egy pár, tehát érdemes odajönni. Na, már is megmutatjuk nektek, hogy mi mindenről beszélgettünk a mai reggelen. Még ugye Balázs is itt volt, 4. kerület a felújított István út kellős közepéről kaptunk egy fotót, amit egész egyszerűen nem tudtunk értelmezni, hogy miért van a háromsávos út kellős közepén egy mozgás sérült parkoló, balról ugye jönnek a járművek, jobbról a biciklik, és hát ilyen egészen szürreális, hogy ott volt, vagy ott van ez a parkolóhely. Azért úgy igyekeztünk megfejteni a dolgot, ez lesz egyébként az új divat, állítólag külföldi mintára, de először ezt így látva az nagyon, nagyon megdöbbentő volt. És utána pedig beszéltünk Törőcsik Zsófival, aki már megdöntött 2 saját világrekordot is, most a Limassolban zajló világbajnokságon, ugye 108 méterre javította a 107 méterét, és egyébként akit érdekel, az keressen rá a Zsófira az Instán, és ott van egy link, ahol lehet követni folyamatosan, hogy ő most mit csinál.
2: Most éppen élőben.
0: Jó, meg lehet nézni. Ezek a pillanatok jönnek most.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Ez nincs. Ez tényleg mindenki hülye. Egy háromsávos út közepére leraknak egy, és megáll a papa. Gondold el, az a telkez kikászálló. Gondold el, mit kap a mögötte három sávon érkező forgalommal, az, hogy dudálnak, az egy dolog. Az, hogy megverik, hogy meglincselik, miközben kihajtja a kis kerekesszékes autóját, és átgurul vele még 2 sávon keresztül, ahol valószínűleg halálra gázolják. Mi történik? Valaki magyar, biztos van erre valami értelmes magyarázat?
2: Erre valami nem. Logikus magyarázat.
4: Mi nem gondolunk itt valamire. Nem. Mi vagyunk hülyék. Gondolom,
0: de...
4: Tehát ránézünk a fotóra, reggel óta ezt nézzük.
2: Nem lehet, hogy 2 sávos lesz, vagy lesz egy bicikli út, tehát hogy most fog átalakulni majd valahogy a forgalmi rend, és hogy van egy szabály arra, hogy már most ki kell jelölni mondjuk a mozgássérült parkolót.
0: De nem tud úgy átalakulni, hogy ez jó legyen, Juli. Tehát ebből nem tudsz kijönni, mert ha azt nézed, hogy ez egy 13 méteres sáv, az egészet nézed, annak akkor is a közepén lesz ez a parkoló, ha ide jobbra bármit húzol. Tehát tök mindegy, érted? Itt az lett volna a logikus megoldás, hogy a parkolót lehozom a legszélére, és a bringa úttal esetleg kikerülöm. De az, hogy a közepén van valaminek egy darabos parkoló...
4: Itt feltételezik azt, hogy mire kiszállsz, valószínűleg elütnek.
0: Igen, tehát, hogy
4: jó a jel.
2: Vagy megépül a biciklisáv.
4: Megépül a biciklisáv, igen. Hosszuk meg valahol, majd felrakjuk a Facebook oldalunkra, meg tudjátok nézni. Többen érnek, hogy nyugi, mire kiszállsz, ott biztos, hogy elütnek, ez mozgássérült leszel, igen. Ugye az lehet még, hogy ott van valami jobb oldalon, de azt írja nekünk Niki, hogy jobb oldalon csak egy 10 emeletes, aljában pedig egy szolárium.
2: Tehát, hogy... Na, hát akkor
4: Jelen pillanatban nincs megoldása.
2: Figyelj, biztos, hogy van valami előírás, valami törvényi kötelezettség, hogy nekik mozgássérült parkolót valahova ki kell alakítani. Nem volt jobb hely.
4: Igen.
2: Hát, valami lesz, valami forgalmi rendváltozás biztos, hogy kell, hogy legyen, mert ezek itt nagyon hevenyészetlen felfestett ilyen útjelző jelzések itt mellette. Tehát ott valami át fog alakulni, és már most ki kell alakítani a parkolót. Ebben kell, hogy legyen valami logika.
4: Valami logika kell, hogy legyen, mert egyébként a mozgássérülteknek ingyenes a szolárium, azt írják Újpesten. Ez egy választási ígéret. Tehát ez egy mozgáskorlátozott készítősáv. Oda beállsz, ott vársz 10 percet, balról kinyitod az ajtót, tehát az se reális, hát balról kinyitod az ajtót, az egy szűk sávottól megy a fekete autó. Hát azt ott azt ott teljesen telibe vernek. Ráadásul egy mozgássérült, mire ott elkezd kipakolni, ez egészen durva. Mit látsz, Anna? Jártál arra, vagy te vagy arra?
5: Én abszolút járok arra, meg fogom nézni. Tehát nem szembesültem még ezzel.
4: Körben, akkor megértjük.
5: Ezt nem fogod megérteni, én szeretném megismerni azt, aki ezt megcsinálta. Tehát tényleg én nagyon szeretném, mert a lombkorona sétányba nagyon beleillik. Tényleg szeretném megismerni. Az önkormányzat egyébként próbálta ezt vétózni.
4: Hogy ez ne legyen.
5: Hogy ez ne legyen. Hát nem tudták.
0: Tessék, New Yorkban ez már nagyon régóta általános, hogy közlekedősáv, parkolósáv, biciklisáv, járda.
4: Aha, tehát akkor itt ez lesz a sorrend.
0: Átvettük, hát most nektek már ez se jó, hogy megyünk nyugatra, megyünk Amerikába.
4: Megyünk New York után.
0: Ponyicki maga ezen is, csak puffog.
5: Érdekesen néz ki, ezt még szokni kell. Igen. Szokni kell, kérem.
4: Időben mit jelent? Mennyit vagy vízben, vagy víz alatt, levegő nélkül? Ez a 108 méter, ez mit jelent?
6: Hát én most nagyon-nagyon gyorsan teljesítettem ezt, mint a rakéta, úgy mentem lefelé. Azt hiszem 3 perc, 45, vagy valami ilyesmi volt az időm. Úgyhogy ez
4: 3:45.
6: Lefelé, egész pontosan lefelé 1,13 méter per szekundummal zuhantam, fölfelé pedig, amikor nyilván a gravitáció ellen dolgozol, ott azt hiszem 0,8 méter per szekundum átlagsebességgel jöttem fel.
0: Hát szépen a 3:45 felénél a mi rakétánk az így köhögne egyet, azt ott maradnánk a francba.
2: 30 másodperc után. Más felkészültséget igényel ez a fajta versenyszám? Tehát az uszony nélküli az arra más, hogy edz az ember?
6: Edzőteremben nagyon sok időt töltünk edzőteremben, és igazából mind a 4 fajta merüléshez nagyon-nagyon fontos az, hogy fizikailag nagyon jó állapotban legyél. Tehát, hogyha nem is olyan edzéseket csinálunk, mint amik mondjuk Balázs vagy Feri az edzőteremben, tehát nem bodybuilder jellegű edzéseket csinálunk, mi inkább ilyen egy rep edzéseket csinálunk, viszont nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy ez mentális játék nagy százalékban, viszont hogyha fizikailag gyenge vagy, akkor hiába vagy mentálisan jó, akkor nem fogsz tudni följönni alulról.
0: Köszönjük, hogy megemlítettél bennünket, és mi is közel állunk a világbajnoki címhez.
6: Én nagyon büszke vagyok rátok, hogy ilyen szorgosan jártok edzőteremben, meg a Julinak is a box edzéseire, úgyhogy...
2: Ó, de szóval vagy.
0: Vagy. Figyelj csak, itt van azért egy másik kis, hogy is mondjam, csillogó érem is. Mi ez az állandó súlyos kategória?
6: Igen, az igazából mind a 4 állandó súlyos kategória, csak hát valamikor azért nyilván, én ezt megértem, az újságírók írnak ilyet-olyat.
0: Amit senki nem érti, hogy mi ez.
6: Jó lenne persze kijavítani néha, de én azt tudom, hogy ez elég bonyolult. Ehhez kell egy 10 perc leülni szemtől szembe valakivel is elmagyarázni ezt az egész sportot, hogy működik. De mind a 4 fajta merülés állandó súlyos. Az azt jelenti, hogy te kiválaszthatod, hogy milyen súllyal merülsz, viszont azt vissza is kell hoznod. Tehát ha rakhatsz magadra 6 kilót, hogy baromi gyorsan leérj az aljára, viszont azt a 6 kilót neked vissza is kell hozni. És az állandó súlyosra a CNF-et írták, ez a Constant Weight No Fins, amikor ugyanúgy nincs rajtunk uszony, viszont egy ilyen módosított mellúszásban kell lefelé-fölfelé jönnünk, nem érhetünk hozzá a kötélhez. Tehát ez a fizikailag egyébként a legfárasztóbb versenyszám, és az első napon igen, 78 méterrel világbajnok lettem benne.
4: Azt a mindenit. Van még olyan kategória, ami nincs meg? Vagy most már tulajdonképpen kipipáltad az összeset?
6: Nem, még nem. Ugye a Biffinnek nagyon örülnék, hogyha most már végre sikerülne abban is a világcsúcs, mert Lastovon az edzőtáborunkban megcsináltam, a 114 méterre lementem Biffinnál, föl is jöttem, csak egy ilyen baki miatt piros lapot kaptam, hamarabb fogtam meg a kötelet, mint ahogy az arcom kijött volna a vízfelszínre, úgyhogy ez nekem egy világbajnok, illetve nem világbajnok, hanem világcsúcsba került. De se baj, legközelebb majd remélem sikerülni fog, illetve hát még amilyen a szemem előtt lebeg, hogy a monóval megcsinálni ezt a világcsúcsot, ami 123 méter jelenleg, és ez a valaha volt legmélyebb női eredmény. És hogyha a 124 sikerülne, annak nagyon örülnék.
4: Ja, hogy a 123-at nem te tartod, hanem azt akarod megdönteni,
6: hogy 124-je. Igen, azt akarom, azt szeretném, igen, majd megdönteni.
4: Azt beszéltük, hogy annak az alján nincs senki. Tehát ott nem fordulsz és mész vissza, ott nem vár senki alul, vagy nem figyel semmi. Tehát ott semmi nincs.
6: Nem is tudnának segíteni. Tehát hiába palackkal ott lenne, ugye eleve 100 méter fölött már azért elég, mert szerintem technikai búvárok bőven.
4: Igen, az már nagyon messze lent van.
6: De hogy nem tudnának semmit csinálni velem, ha esetleg ott történne valami.
4: Nyitott szemmel vagy csukott szemmel mész, amikor mondjuk mész lefele?
6: Nyitott szemmel, csak nyitott szemmel.
4: Nyitott szemmel?
6: Igen, én amikor csukott szemmel merültem az év elején a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, én akkor olyan szinten lettem narkózis miatt teljesen magamon kívül, hogy volt olyan merülésem, ami majdnem 5 percig tartott. Aha. Lejött értem már a safety. Annyira azért képbe voltam, hogy a safetynek még így integettem, hogy ne segítsél, jó vagyok. De visszajöttem, de nem. Tehát azóta csak nyitott szemmel, és nagyon-nagyon fókuszálni kell arra, hogy folyamatosan érezd azt, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy figyeled a kötelet, hogy figyeled a mélységet. Tehát ha picit így elkalandozol, mint amikor lefekszel az ágyba alvás előtt, és egy kicsit elengeded magad, akkor nagyon könnyen el tud vinni ez az érzés, hogy egyszer csak azt érzékeled, hogy nem tudod, hol vagy.
3: Balázsék a Rádió Egyen!
0: Na, elröppent ez a nap, és 3:10 múlt el 5 perccel. Még a naphallgatóját fölhívjuk, és akkor utána mi is elvonulunk.
2: És Zsófit lehet követni most ugye a saját Insta oldalán.
0: Az Insta oldalon nem megy, viszont nem. Kirakta a linket. Ugyanaz. Tehát, hogy a YouTube-ra át kell menni, és akkor ott tudod nézni a dolgot, hogy halad az utolsó versenyszámban. Jaj, Juli, hát ez neked szólt, ez a kis SMS.
2: Igen.
0: Beszélgettünk ma a szabad kártyáról, de úgy tűnik, hogy nem gondolta komolyan a dolgot a versenyző. Beszélgettünk a szabad kártyáról, és akkor ugye itt mindenki elmondta a véleményét, azt hiszem, hogy a Ramival kapcsolatosan jött föl ez a sztori, és hát azt írta a hallgató Imó, hogy Juli, nekem van egy kártyám hozzá, segít ez beváltani?
2: De nem hiszem, hogy ennek annyira sokan, illetve ennek egy ember biztos, hogy nem örülne.
0: Te! Jó, hát Imó, akkor ezzel lettél volna a nap hallgatója. Ha fölveszed, külön ajándékunk most nincsen, a jövő héten már lesz, ami nagyon fontos, hogy pénteken tudunk majd találkozni, gyertek a Duna Plázához, mert az utolsó közös kitelepülés, ráadásul nagy csindoradattát tervezünk, mert viszünk mindenkit, Julia is jön.
2: Jövök, igen, igen.
0: Hogy te még ezt nem tudod?
2: De, tegnap szóltam.
0: Lett volna valami dolgod?
2: Mondtam, kávézni.
0: Mit csináltál volna 6-tól 10-ig? Majd 10-től elmész szoláriumba, meg kávéra, úgyhogy Eszter is jön, Juli is jön, és mi is ott leszünk. Mi van, Zsül? Ja, vége a bulinak? Nem baj, az a dolga, hogy vége legyen. Holnap találkozunk majd.
2: Balival együtt. Na, mi van ott még?
0: Zsül, te az utóbbi napokban meg vagy őrülve, drága gyerekem. Ez egész biztos. Ez egész biztos.
2: Elég rakott valamit, amit nem kellett volna.
0: Szevasztok, jók legyen.

0: reggeli slágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
3: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép, vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
6: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
7: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
8: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident 25 éve számíthat ránk.
9: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
10: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
11: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
10: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Egy újabb kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Október 5-én haszongépjármű nyílt hetek kezdődnek az Autóház Veszprém Kft. Toyota márka kereskedésénél. Főszerepben legendás pick-up modellünk, a Hilux új generációja, továbbá felsorakoznak tesztvezetésre dízel és elektromos furgonjaink is. Kiemelt ajánlatokkal várunk minden kedves társas vállalkozást, egyéni vállalkozót vagy akár magánérdeklődőt is Veszprémi márka kereskedésünkben az Északkeleti útgyűrű 10 szám alatt október 5-től 17-éig.
15: Sziasztok, Király Viktor vagyok. Wolf Katival és Kocsis Tibivel találkozunk a Queen Symphonic Concerten december 4-én a Veszprémi Arénában.
16: Jegy.hu.
17: Fedezd fel Veszprémben a Smoke & Mort az Óváros tér 26 szám alatt. Szaftos sztékek, brutál burgerek, barbecue hangulat, hús, gasztro, közösség. Kövess minket Facebookon.
18: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha Akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
19: Jó árak, nagy kedvencek októberben is az E+D-ben. A kőbányai dobozos sör most 299 forint, míg a 250 g-os Edusó Family őrölt
16: zöld kávé darabja csak 1099 forint, ha kettőt veszel. Az örök kedvenc 1,75 literes Coca-Cola csak 579 forint. Z plusz D, ahol a pénzed többet ér.
20: Egy legendás történet, grandiózus látvány és egy egész arénát magával ragadó élmény. A Dzsungel könyve musical december 30-án a Veszprém Arénában. Éld át Mauglival a dzsungel varázslatos világát. Jegyek a kultix.hu-n és a Hangvillában.
21: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon a nagy autóbontóban.
22: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
21: A Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
23: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
24: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
25: Carglass javít, Carglass cserél.
26: Felújítaná otthonát? Burkolatok, kádak, kabinok, csaptelepek, hőszigetelő rendszerek mind egy helyen, széles választékban. Laguna fürdőszobaszalon, Veszprém, Mártirok útja 13.
27: Újra megvédjük a Grundot Balatonfüreden. A Pál utcai fiúk október 9-én 19 órakor a Kongresszusi Központban. Jegyek pannonvárszínház.hu.
28: Magic Term Kft. Vízgáz fűtésszerelés, kondenzációs gázkazán beépítése teljes körű ügyintézéssel. Magic Term Kft. Profifűtés.hu.
29: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit_adó.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, és nem szeretnék senkit frázba tenni, de holnap után ilyenkor már pontosan tudni fogjuk, hogy ki vitte el a rádiózás történetének legnagyobb nyereményét, ki az, aki kinyitotta a Rádió egy konténert. Szóval ma, holnap meg kell szerezni azt a Rádió egy konténer kulcsot. Én segíteni fogok a 10. telefonálót.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: 111 és nagyon csörög, halló!
1: Szia Attila, szavazni szeretnék!
0: Igen, igen, nem csak a játékunk pörög, lehet szavazni a Rádió 1 Top 500-ra is. Ez lesz Magyarország legnagyobb slágerlistája, a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dala az elmúlt 20 évből. Na, hallgatlak!
1: Desire, Calvin Harris-től.
0: Én ezt már írom is fel a listára.
1: Rendben, köszönöm.
0: Jobbnál jobb dalok, komolyan mondom, hogy így figyelem a voksokat. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki nyeri majd meg idén a Rádió 1 Top 500-at, mire jön a legtöbb voks. Hol lehet szavazni? Lehet e-mailen a top500@radio1.hu-n, itt nálam SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, és üzenetben Facebookon, Instán, TikTokon.

0: Újra itt a Rádió egy konténer. Figyelje a műsorvezetőt, telefonáljon, és nyerjen egy konténert tele nyereményekkel.
1: Sziasztok, Attila vagyok, és szereztem egy kulcsot a Rádió egy konténerhez. Rádió egy csak igazi mai slágermegy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Játszunk ebben az órában is, ahogy ígértem. A Rádió 1 konténer tele van ajándékkal. Szerszámgépcsomag, nyaralás, autó, okos tévé, háztartási gépek, folt- és gőztisztító készülék, klíma beszereléssel, kanapé, kerékpár. És hogy lehet megnyerni a Rádió 1 konténert? Ez még kérdés? Szerintem nem. Holnap után valakinek a kulcsa kinyitja majd. Úgyhogy tessék jönni, a 10. telefonáló kulcsot nyer a Rádió 1 konténerhez. A forrodrotunk 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupra

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
3: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
4: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 14-ig a trapista sajt kilója 16% kedvezménnyel csak 1990, 200 g 8 tojásos cérnácska száraz tészta 23% kedvezménnyel csak 229 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
8: Ugye milyen egyszerű, de náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
9: A Reventil orrspray enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
10: A Reventil orrspray törődik az orrával.
8: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: would break my heart.
1: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és nagyon-nagyon izgalmas. Holnap után valaki elviszi a Rádió Egy konténert. Holnap után ilyenkor már tudjuk, hogy ki az, aki nyert. Úgyhogy minden játékban tessék részt venni. Folyamatosan tessék próbálni, mert valakinek ugyanígy összejöhet, mint akit most kapcsolok adásba. Halló!
2: Szia,
1: Tis! Hello,
2: Nóra vagyok!
1: Hello, Nóra! Hello! Na?
2: Nem mondod!
1: De igen, mondom!
2: Nem mondod, hogy sikerült!
1: Sikerült, és tizedik lettél,
2: Sophie,
1: Nóra!
2: Hú, de jó! Ezt fel sem hiszem. Nem adtam fel. Nagyon örülök tényleg.
1: Kedves Nóra, Sophie, beszélnünk kell! Nem lett volna egyszerűbb az első napon elvinni ezt a kulcsot?
2: Vagy mondjuk tegnap a szabadságom alatt?
1: Eddig húztad a saját idegeidet és az én idegeimet is, mert hát, nem az első napon
2: ennyi?
1: Értél el így.
2: Hát így izgalmasabb az élet is, nem? Ennyi?
1: Mondjuk ez igaz. Hát miért ne adjunk az izgalomnak?
2: Hát így van.
1: Úristen.
2: Most már csak egy slog... Ugye? Hát én sem hiszem el, komolyan. Ezt nem hiszem el.
1: Ja, hát igen, ne feledjük el a szlogent, mert még bőven hát bukhatod az egészet.
2: Hát igen, izgalompa. Rádió Edge, csak igazi mai sláger megy.
1: Tökéletes, most már tényleg tiéd a kulcs a Rádió Edge konténerhez.
2: Köszönöm, akkor pénteken
1: találkozunk. Megnézzük,
2: jó,
1: hogy te lesz-e az ország mázlistája, és te nyitod-e ki? Hú!
2: Pénteken megint egy nap, Szabi.
1: Az biztos? Hát nem, figyelj, odamész reggel, kinyitod a Rádió Edge konténert,
2: ja,
1: gurulsz, örülsz neki, és mész dolgozni. Hát, ilyen egyszerű. Na de, hölgyeim és uraim, még azért van egy...

interjú egy konténerjátékban. Esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. A Rádió egy konténerjátékban.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Halló, Tamás vagyok. A játékot szeretek.
0: Tamás, lesusszantál a játékról. Pont az előbb kapott valaki rádió egy konténer kulcsot.
1: A fene vigyel.
0: Na de kevesebb, mint fél óra, és újabb játékot indítok majd.
1: Ott leszek a toppon.
0: Addig is kávézz egy jót, gondolom szoktál?
1: Igen, most kávézok.
0: Mit iszol?
1: Sima, mit tudom én, ilyen dupla espresszót, megmondom.
0: Amit dobott a gép.
1: Igen, amit dobott a gép, így van.
0: Jó van, oké, akkor coffee break, egy kis kávészünet, aztán jövünk vissza zenélni és játszani.
2: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raman elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

karantémát. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

Iva Max. Rihanna. Minelli. Kamraad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
3: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 grammos Crownfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 grammos Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
8: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
9: A Harrigan család dirigál Észak-London. És én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
8: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
10: A harc, hát legyen harc!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
11: Bogytán az időt.
8: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
12: Hunja be a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Time.
1: Újra rádió egy konténer. Készüljön. Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt a rádió egyen. Csak itt a rádió egyen.
2: Sziasztok,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Felkapom a telefont. Halló!
1: Halló, szia Rádió 1, szavazni szeretnék egy zenére.
0: De jó, egy újabb Top 500 szavazat. Ugye októberben hamarosan érkezik majd a Top hétvégénk, amikor leadjuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát. Te mire voksolsz?
1: A Cube Guys-tól a Drunk.
0: Azt a mindenét! Köszi szépen, hogy hívtál, jegyeztük a szavazatot.
1: Köszi, köszönöm szépen.
0: Ezért szeretjük nagyon ezt a listát, ilyen rég elfeledett dalok is előkerülhetnek. Tessék szavazni e-mailen, top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, de lehet üzengetni a social felületeinket.

0: legnagyobb nyereményért. Ma és holnap Geritől és tőlem még lehet telefonon nyerni kulcsot. Pénteken reggel Balázsék konténernyitó partiján lehet bezsebelni a legutolsókat. Úgyhogy gyerünk, akkor tessék most hívni, indítom a játékot, a forrodrot 20-as 311-111. A tét továbbra is egy kulcs a rádió egy konténerhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pihenj egy kicsit.
3: Gondolkodj pozitívan.
2: Menjen sétálni, szedd össze magad.
4: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
5: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
7: Anya, kapar a torkom!
8: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
9: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
11: Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ektoin tartalmú Reventil orrsprét.
10: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
11: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval! Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ismét játékot indítottam az előbb. Szeretném, ha sok-sok hallgatónak lenne kulcsa a Rádió 1 konténerhez. A pénteki nagy nyitás előtt lássuk, ki kap esélyt elvinni egy konténernyi nyereményt. Halló!
1: Szia, kis István vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Honnan hívtál, István?
1: Én kérlek szépen most jelen pillanatban Gárdonyban vagyok, fuvarozok.
0: És mondjam, amit hallani szeretnél?
1: Hát szeretném, ha tizedik lennék.
0: István, tizedik lettél!
1: Nagyon köszönöm, Atis, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jaj, de jó, de
0: hát
1: jó.
0: Hát nekem ne köszön, te hívtál fel jókor jó időben.
1: Nagyon szépen köszönöm. Hát ma is játszottunk, kétszer is felvetted nekem, de negyedik, hatodik lettem, úgyhogy de köszönöm.
0: Tehát a tavalyi játékban lettél egyszer negyedik, hatodik, és most tizedik.
1: Így van.
0: Oh. Hát István, tudnod kell a Rádió 1 szlogenjét?
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy!
0: Rádió 1 konténer kulcsot nyertél, István!
1: Nagyon szépen köszönöm, ujjé! Köszi, még egyszer!
0: Figyelj! A Rádió 1 konténer nyitása előtt 45 órával szerezted meg a kulcsodat.
1: Amióta elindultatok azóta, hívom egyfolytában.
0: Végig izgultál ezek szerint 5 hetet, hogy nyerjél.
1: Nagyon, remegek komolyan.
0: István, nem lett volna egyszerűbb már az első nap elvinni ezt a Rádió 1 konténer kulcsot? Csak kérdem!
1: Úgy, ahogy mondod, igen. Mindig az elején.
0: Miért nem voltál itt már az első napon?
1: Hát igyekeztem. Jó, na mindegy. Legközelebb úgy lesz jövőre, ha lesz játék, megint így csinálom.
0: Akkor, ja, hogy megint a végén viszed el. Jó, hát
1: persze.
0: Ha szeretsz izgulni, akkor jövőre nagyon. Is a végén vidd el a
1: nagyon
0: kulcsot.
1: Nagyon tényleg. Szuper, jó. Köszönöm még egyszer.
0: Pénteken jön Balázsé konténer nyitó partia. Aki nem lesz ilyen mádlista, az ott a helyszínen megkaparinthatja majd az utolsó kulcsokat, de a cél az legyen, hogy délután 2 óra után az újabb játékban megszerezzük. Jó? Itt a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Olajcsere, kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 8990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Hunja be a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan! A hüvei pH zavara. Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
14: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
15: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
16: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Egy legendás történet, grandiózus látvány és egy egész arénát magával ragadó élmény. A Dzsungel könyve musical december 30-án a Veszprém Arénában. Éld át Mauglival a dzsungel varázslatos világát. Jegyek a kultix.hu-n és a Hangvillában.
19: Műgyanta nyílászáró.
20: Műgyanta és nyílászáró. Két terület, egy biztos név, az Adabau Kft. Egyedi műanyag nyílászárók és professzionális műgyanta burkolatok közel 30 év tapasztalatával. Veszprém, Tüzér utca 71, adabau.hu.
21: Adacég csoport. A minőség a különbség.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
4: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Vasárnapig tartanak az országos könyvtári napok Veszprémben, az Eötvös Károly Könyvtár és Fiók intézményei előadásokkal, gyermekfoglalkozásokkal, kiállításokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Harmadik helyen végzett Vörös Tamara a nemzeti vágta döntőjében, Ács teszér színeiben. A csetényi lovas Marina hátán indult Szilvásváradon, és a középutamot megnyerve jutott a fináléba. Ma még vezetett sétákat szerveznek a megújult Veszprémi Várnegyedben. A programokon a résztvevők a Bíró Gicei házból indulva ismerhetik meg a város egyik legfontosabb történelmi részének épített örökségét és új funkcióit. 23 és 27 fok között alakulnak a délutáni csúcsértékek, tombol az indián nyár, töltsenek több időt a szabadban, ha tehetik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
17: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez a Balatoni Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép szerda délutánt a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják. Október 7-én is a Daily Mixben. Hozom a kedvenceket, a legjobb dalokat, de nem felejtjük el a névnaposainkat. Ők ezúttal az Amáriák, úgyhogy nekik boldogat. Mellettük most is minden ünneplőnek sok boldogságot itt a környéken. Na folytatásban pedig ezek után mehetünk is tovább azonnal a holland DJ-vel és producerrel Martin Gerixel, és egy görög énekesnővel Bárzal jön is a Butterflies.

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép délután mindenkinek. Száguldunk tovább a legjobb dalok között itt a Daily Mixben, az amerikai énekes dalszerzővel Alex Warrennel, aki a következő dalban a hirtelen szerelembeesés érzését dolgozta fel, és egy saját kútfőből dolgozott, és saját érzései vannak benne, hiszen a feleségének dedikálta ezt a dalt. Olyan, amikor hirtelen szerelembeese, mintha lázálom gyötörne. Hát ez ilyen, jön a Fever Dream.

Balatoni Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok óvatosan a Balatonfüred Tótvázsony összekötőn a 6-os 7-es kilométerkő között vannak jelenleg munkálatok félpályás lezárás mellett. Ugyanez a helyzet a Balatonakali Balatonszőlős összekötőn a 4-es kilométerkőnél, de munkálatok még mindig a Tihany félsziget összekötőn is. A 3-as kilométerkőnél hídépítés miatt van kiépített terelés. Jó utat, balesetmentes közlekedést bárhol is járjanak. A folytatásban pedig itt a Daily Mixben megyünk tovább Bibi Rexával és a Faithless-szel. Ez a New Religion. We'll be right back.

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az ősz íze és a Balaton különleges hangulata találkozik október 9 és 11 között Balatonyban, ahol újra megrendezik a Fügefestet, a háromnapos fesztivál gasztronómiai élményekkel, borokkal, koncertekkel, workshopokkal, képzőművészeti programokkal és családi kikapcsolódással várja a látogatókat. A pontos leírás egyébként mindenről na a csodálatosbalaton.hu oldalon elérhető, rengeteg koncert és persze a Füge a középpontban. Itt a folytatásban pedig jön a Hertz és Purple Disco Machine, ez a Wonderful Life.

0: Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai slágermeccs. Hello mindenkinek, szép délutánt a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják. És persze a következő órában a Daily Mix után is hozom a legjobb dalokat. Itt lesz Regán Lilővel a Hia Mia, majd Jason Derulo és a Take You Dancing. A sort pedig Shakira kezdi. Jön tehát hamarosan teljes egészében a Borna Bolyjal közös Die Die itt a Balatoni Rádió egyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
4: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
5: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
4: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
5: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: Álom otthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
7: Építkezel? Felújítasz? Ne bonyolíts túl! Faanyag, kötőelem, bádok cseré, mindent megtalálsz a Tivafánál. Tivafa. Bemész, megveszed, beépíted.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legyen!

Balatoni Rádió egyik csak igazi mai sláger, egy nagyon-nagyon szép délután mindenkinek a mikrofonnál Hásfai Istvánt hallják, és hozom a kedvenceket, a legjobb dalokat a folytatásban is, azt a nótát, amit Reggán Lili itt nálunk a Rádió 1-en mutatott be először, és hát sok mindent kellett feldolgozni a magánéletében, ő pedig ezt szépen belegyúrta a következő dalba, abszolút amolyan öngyógyító jelleggel. A Hiami pontosan erről szól, gyógyítsd meg saját magad, aztán minden a helyére kerül. Jön tehát azonnal a Hiami.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Balatoni Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok mindenképpen óvatosan a 7-esen, a 113-as 115-ös kilométerkő között vannak jelenleg munkálatok, útkarbantartás miatt lehet itt-ott útszükület, de a 101 és a 118-as kilométerkő között is dolgoznak, tehát Siófok, Zamárdi, Balatonföldvár térségében a 7-esen fokozottan óvatosan vezessünk, a 71-esen pedig Naszófő és Balatonakali között lehetnek munkálatok. Jó utat, balesetmentes közlekedést! Jön már is Kámrád és a Be Mine!

Balatoni Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Szakmai nyílt napot szervez a Hello Tihany október 15-én Tihanyban. A program célja, hogy turisztikai szakemberek első kézből ismerhessék meg a település kulturális, gasztronómiai és élmény alapú kínálatát, valamint a csoportok számára összeállítható program lehetőségeket is. A résztvevők többek között a Tihanyi Bencés Apátság, az apátsági Regecukrászda, az Echo étterem, a Villa Piski étterem és a Levander Tihany élményközpont kínálatával ismerkedhetnek meg. A program során azt is bemutatják, hogyan kombinálhatók az egyes helyszínek a csoportok igényeihez és időkeretéhez igazítva. A több mint 10 tihanyi helyszínt összefogó Hello Tihany célja, hogy a települést ne csupán nyári úti célként, hanem 4 évszakos destinációként pozícionálja, egész évben elérhető programokkal és persze szolgáltatásokkal. Részletek mindenről a hírbalaton.hu-n. Itt a Rádió 1-en, a folytatásban pedig megyünk tovább már is Lady Gaga-val, Janis a Dead Dance.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jön egy hideg front, ez pedig záporokat, zivatarokat, viharos szelet hoz magával egyébként a holnapi napon, úgyhogy erre kell készülnünk, és állítólag a vénasszonyok nyarának ez a hideg front vet véget. Csütörtökön még amúgy a legtöbb helyen 20 és 27 fok között alakul a maximum, északnyugaton lesz majd a leghűvösebb, de természetesen záporok, zivatarok környezetében még hidegebb lehet. Pénteken már inkább 20 fok alatt leszünk, mint felette. A folytatásban pedig jön Taylor Swift, ez az Opalite.

Ez a Balatoni Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Elköszönök mindenkitől, nem sokára délután 2 óra, és persze ezzel együtt a terepet át is adom Györgyi Attilának. A folytatásban 2-től ő hozza az igazi mai slágereket, a legnagyobb kedvenceket, úgyhogy tartsanak vele itt a környéken, a folytatásban is. Mindenkinek nagyon-nagyon szép napot, jó időtöltést, jó rádióhallgatást, és nem utolsó sorban nagyon-nagyon jó munkát, kitartást a való helyen. Hársfai Istvánt hallották a mikrofonnál, holnap találkozunk. Most pedig jön Eva Max, ez a Sweet But Psycho. Oh,

0: nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig kiszóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
1: Mi játsszuk az igazságot?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Kraumfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Univerzális alap sokféle kedvenchez. A Metro havi bajnok ajánlatában a friss sertés darált hús 1 kg-os kiszerelésben kilója most csak bruttó 1599 forint október 31-éig. Válts ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
6: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
5: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
6: Ez varázslatos.
5: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, dolgozunk együtt továbbra is, még az indián nyárban, aztán holnap érkezik majd egy hideg front.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: És közben látom az üzeneteket, sokan várják már. Nem sokára játék is lesz itt a Rádió

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ugye folyamatosan figyelni kell a műsort, mert Rádió 1 konténerjátékot bármikor indíthatok. Most meg is teszem, hölgyeim és uraim, a forró drótunk 20-as 311-111. Tessék beleadni apait, anyait, tizedikként felhívni egy szlogennel, mert holnap után nyílik a Rádió 1 konténer, és valaki elvisz egy konténernyi nyereményt. Halló!
1: Szia, Laci vagyok, konténerjáték szeretnék jelentkezni.
0: Laci első!
1: Elsőként.
0: Igen, most kezdtem
1: már
0: elvenni.
1: Már másodszor vagyok, voltam első.
0: Hát nem tudom, hogy hogy csinálod. Nagyon nagy mágus vagy.
1: Amint megszaladt, azonnal újrahívás. Nem minden, hogyha tizedik leszek, akkor elmesélem, hogy csinálom.
0: Jó, oké, úgy legyen. Legyél tizedik, hajrá, sok sikert.
1: Köszi, szia.
0: Így megyek tovább, beszélek még 8 hallgatóval, és a 10. telefonálót adásba kapcsolom mindjárt itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy. Pénteken reggel valaki kinyitja a Rádió 1 konténert. De ki lesz az, aki mindent elvisz? Az összes nyereményt, aki megkaparinthatja a magyar rádiózás történetének legnagyobb nyereményét. Most esélyt kap valaki, ugyanis egy kulcs atét a Rádió 1 konténerhez. Halló!
1: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hogy hívnak téged?
1: Bea.
0: Hogy telik a napod, mit csinálsz?
1: Én dolgozom, viszont nagyon közben hívogatlak titeket, hogy jelentkezzek a konténeres játékra.
0: Hány telefonon tolod?
1: Volt, hogy 2, de most csak 1 és 2 hete csinálom, úgyhogy már most nagyon-nagyon szeretném ezt a konténer kulcsot.
0: Hát most összejött.
1: Nem mondod! Úristen! Tényleg én...
0: 10. lettél!
1: Ó, de jó! Nagyon szépen köszönöm, úristen! Nem is tudom, hogy is mondják.
0: A szlogent!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: És már meg is kapod a Rádió 1 konténer kulcsot. Gratulálok!
1: Nagyon szépen köszönöm, úristen, köszönöm szépen.
0: Hát figyelj, mondok valamit. 2 nappal az esemény előtt, a Rádió 1 konténer nyitása előtt szerezted meg. 2!
1: El sem hiszem. Na most vált igazán jó nappá ez a mai.
0: Mindig ilyen késlekedő típus vagy?
1: Nem mondanám, de most ez nagyon az utolsó pillanat.
0: Ez igen. Mit üzenjünk a többieknek, akiknek még mindig nincs kulcsuk?
1: Hogy ne adják föl, mert én több mint 7000 hívást csináltam, és nem adtam föl, és azt megvan.
0: 7000?
1: Igen, rengeteg.
0: Hát akkor megérdemelted, gratulálok, nagyon ügyes vagy.
1: Nagyon szépen köszönöm, úristen, köszönöm szépen.
0: Hát akkor további szép napot, jó munkát.
1: Neked is, köszönöm, szia.
0: Hello, a játék folytatódik, a következő órában is lehet nyerni itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 2 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt,

0: helyszínet. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
4: Bárhogy szólt zene füleinek, nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 ezer forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
5: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
10: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. A friss, az új európai kedvenc érkezik Loitól, a német énekesnőtől, aki a TikTokon nem egy hagyományos énekes videóval robbant be, hanem egy palacsinta recepttel. Egy követője írta neki, hogy még az étlapot is elénekelhetné. Hát Loi fogta magát és elénekelte a pancake receptet. Ez a videója kapott komoly figyelmet. Most meg már Európában mindenki ismeri a nevét. Loi David Puentes-zel dolgozott együtt Golden Summer a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Puentes.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát annyi kulcsot osztottam már, hogy azt hiszem el kell mennem egy kis kávészünetre. Ilyenkor délután 3-hoz közeledve még egy belefér, nem? Talán a második, úgyhogy megszavazom magamnak ezt a coffee break-et. Aztán indítom hamarosan az újabb zenei órát, amiben lesz majd játék is.
1: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió Egyet hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió Egy lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió Egy hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió Egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió Egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Novamix. Rihanna. Minelli. Kamrad. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes, olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
3: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz master food.
4: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
5: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
4: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
5: Ez varázslatos!
4: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
6: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
7: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
8: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
9: Újra jókedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
8: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
10: Belégzés, kilégzés, belégzés.
11: Ugye milyen egyszerű, de náthásan a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
12: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Vatikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
13: A Reventil orrspré törődik az orrával.
11: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Hunja be a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
14: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Hi, I'm Calvin Harris.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A forradalutunk 20-as 311-111. Na, ki van itt velem?
1: Ábel vagyok, hello, sziasztok!
0: Ábel! És top 500 szavazat lesz?
1: Igen, igen, kettő is egyébként.
0: Jaj, de jó, mondhatod!
1: Az egyik lenne a Yolanda Bicultól az Americano.
0: Oj, de jó, imádlak!

0: Mekkora Rádió 1-es klasszikus. Köszi, hogy szavaztál rá. Mi lenne a másik?
1: Az Innától az Amazing, mert szerintem ezek akkora a Rádió 1-es kedvencek, hogy hatalmas nosztalgiát fog bennem és minden Rádió 1-es hallgatóba kelteni.
0: Nagyon nagy találatok, köszi szépen, hogy szavaztál ezekre a zenékre, reméljük jó sok voks jön rájuk, mert akkor előrébb kerül a listán, oké?
1: Okay? Igen, remélem, hogy benne lesznek mindenképpen.
0: Az októberi top hétvégénkig folyamatosan lehet szavazni, e-mailen például top500@radio1.hu, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111, de a Facebookon, Instán, TikTokon, üzenetben is el lehet mondani, hogy milyen dalokat szerettünk az elmúlt 20 évből, és nem sokára összeállítjuk a Rádió 1 hallgatók

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy, és látom az SMS-eket, a Viber-eket, minden munkahelyen ez a téma. Mindenki erről beszél az országban, holnap után ki az, aki kinyitja majd a rádió egy konténert, és ki az, aki elvisz belőle mindent. Egy konténernyi nyeremény, tehát a tét, hölgyeim és uraim, még egy-két kulcs megszerezhető ma holnap. A tizedik telefonáló most is kap egyet tőlem. 0620 311 111 a forró drót. Most már nincs pardon, mindenkinek hívnia kell. Halló, halló!
1: Ez a konténer játék!
0: Ez bizony az!
1: Nem mondja, komolyan mondja!
0: Komolyan mondom, itt a rádió egy konténer játék!
1: Nem hiszem el! De a jó egy, csak az igazi, majd sláger megy! Komolyan!
0: Az igazi? Rosszul mondtad a szlogent.
1: Rádió egy, csak igazi, mai sláger megy.
0: Így igen, csak előbb volt benne egy az. De tudod mi a baj? Hogy még csak első lettél. És én a tizedik telefonálót keresem.
1: Akkor próbálkozom tovább.
0: Rendben.
1: Köszönöm.
0: De ugyanolyan vidáman próbálkozz tovább, mint ahogy elértél.
1: Rendben, köszönöm.
0: Szia.
1: Napot, hello.
0: És hát a szlogen a tizedik telefonálónál tűpontos legyen, semmilyen plusz szót nem rakunk bele, jó? Mindjárt kapcsolom adásba a tizedik telefonálót.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió egy konténer ajtaját. De addig még van két nap.

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, kapar a torkom!
3: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
4: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleamet 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre, mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
10: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
11: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
14: Sziasztok, Király Viktor vagyok. Wolf Katival és Kocsis Tibivel találkozunk a Queen Symphonic Koncerten december 4-én a Veszprémi Arénában.
15: Jegy.hu.
16: Egy legendás történet, grandiózus látvány és egy egész arénát magával ragadó élmény. A Dzsungel könyve musical december 30-án a Veszprém Arénában. Éld át Mauglival a dzsungel varázslatos világát. Jegyek a kultix.hu-n és a Hangvillában.
17: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Ring Auto Kft.

0: Vonása akár 55 forintos kilogramáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
1: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha Akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Viszont aki nem tudja, hogy mi az a high-tech diszkó Nyíregyházán, az többet ne írjon nekünk. Köszönjük szépen, viszontlátásra.
4: Neked ne írjon.
3: Senkinek ne írjon.
4: Várj, akkor én se írok.
3: Nem ismered a high-tech diszkót?
4: Hát ne, honnan ismernénk Nyíregyházi
5: high-tech? Hát Nyíregyházi helyeket nem
4: nagyon. Voltunk Nyíregyházán, elvittél oda? Nem vittél el.
3: Mert akkor már régen nem volt már a high-tech diszkó, mert az akkor volt, amikor Balázs még ott paterkázott éjszaka. Mi volt annak a műsornak a neve, amikor a diszkó oda mentetek emberek?
5: Táncreakció.
3: Táncreakció.
5: Illetve aztán lett Club Rotation, amikor ugye a Viva bizonyám, de táncreakciónak indul. Táncreakció.
3: Az a kedvenc műfajom.
5: De egy fejlámpa vagy kamerá, ordítottunk a tánctér közepén, hogy hú, de jó a buli.
3: Gyakorlás ide! Igen. Igen. Jó, jó. Igen. Csajon, nem tudom ki ez. De jó.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1!

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Lássuk, ki az, aki most kulcsot nyer a Rádió 1 konténerhez, amit ugye pénteken reggel valaki ki fog nyitni és elvisz egy konténernyi nyereményt. Halló!
1: Szia, Dia vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Dia! Hol vezetsz?
1: Hát épp megyünk wellnesselni.
0: Jaj, hát akkor hogy leszel holnap után ott a Rádió 1 konténernél, mert 10. lettél, Dia! Igen, fordulhatok vissza.
1: Péntek reggel ott leszünk a 100%.
0: Hova mentek wellnesselni?
1: Hévízre.
0: Hamar megjárjátok azt a Hévíz Budapest utat.
1: Simán, megoldjuk.
0: Na de kérném a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Kulcsot nyertél a Rádió 1 konténerhez, Dia! Hát így a játék sorozat végére csak meglett az a Rádió 1 konténer kulcs. Lehetett volna
1: előbb is. Nagyon sokszor próbálkoztam már, hogy hívjanak titeket, és most bejött.
0: El kellett, hogy menjél wellnessezni. Látod, ennyi?
1: Ez így van.
0: Ahogy szokták mondani, az utolsókból lesznek az elsők. Lehet, hogy mindenki előtted csak reménykedett, és te fogod kinyitni a Rádió 1 konténert.
1: Hát

0: Rádió 1 konténerjátékban esélyt kap, hogy újra megnyerje élete kulcsát, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, a Rádió 1 konténert.
1: Sziasztok, Niki vagyok, ez itt a Rádió 1, és én nyerem meg a Rádió 1 konténert. Rádió 1, meg igazi, ma is láger megy!

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. 20-as a Forrad Road 311-111, és itt van velem...
1: Szia, Gábor!
0: Mit csinálsz? Vezetsz nagyon, ahogy hallom.
1: Igen, Spanyolországból tartok éppen vissza Magyarországra.
0: Szeretettel várunk itthon. Legyél itt a Rádió 1 konténernyitásakor.
1: nagyon szeretnék, csak eddig nem volt szerencsém. Az már jó 2-3 hete szinte egyfolytában kóvasunk, egyszer nem csörgött ki.
0: Akkor egy jó Rádió 1 Top 500 szavazat?
1: Igen, szavazni szeretnék David Guetta, Shut Me Down.
0: De jó zene! Köszi szépen, hogy szavaztál rá. Itt az ideje, hogy legyen egy olyan slágerlista, amiben újra megszólal, ugye?
1: Én nagyon kedvelem azt a számot. Tényleg valóban rég hallottam már a rádióban, úgyhogy talán más is szavaz rá.
0: Reméljük, hogy jó sok szavazat érkezik rá, és jó elő lesz a listán. Meglátjuk majd, Gábor, írom fel, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, szia!
0: Az elmúlt 20 év zenéiből hamarosan október top hétvégén érkezik a Rádió 1 top 500. Jöhetnek addig is az SMS-ek, a telefonok, a Viberek, 20-as 311-111. Lehet üzenni Facebookon, Instán, TikTokon, e-mailen, hosszú-hosszú listákat is el lehet küldeni a kedvenc dalokból. top500@radio1.hu.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

0: helyszínen. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
3: Pihenj egy kicsit.
4: Gondolkodj pozitívan.
3: Menj el sétálni, szedd össze magad.
5: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
8: Hanna, hallottad? Az Autocentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
9: Evelyn, ez biztos?
8: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
9: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
8: Gyere el az Autocentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a banán kilója csak 379 forint, a piros szőlő kilója pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Unod az üres járatot? Válts csúcssebességre. Csatlakozz a Valeo csapatához is, dolgozz velünk a legújabb autóipari fejlesztéseken. Te is alakítanád a jövő mobilitását. Jelentkezz a Valeohoz az állás.mailbox@valeo.com e-mail címen. Valeo. Dolgozz velünk egy biztos jövőért.
15: Jó árak, nagy kedvencek októberben is az E Plus D-ben. A kőbányai dobozos sör most 299 forint, míg a 250 g-os Edusó Family őrölt kávé darabja csak 1099 forint, ha kettőt veszel. Az örök kedvenc 1,75 literes Coca-Cola csak 579 forint. Z plusz D, ahol a pénzed többet ér.
16: Van, aki alkalmazkodik a városhoz, és van, aki a saját szabályait követi. Az új Cupra Raval nem akar beleolvadni a tömegbe. Egyedi megjelenésű, tisztán elektromos városi kisautó, akár 446 kilométeres hatótávval. Felejtsd el a szürke hétköznapokat, és lépj a következő szintre. Cupra Raval, a városi lázadó. Próbáld ki a legközelebbi Cupra márka kereskedésben. Ring Auto Kft. Veszprém, Északkeleti útgyűrű 18.
17: Újra Veszprémben a kockanapok. LEGO építmények kiállítása 1200 négyzetméteren. Október 10-től 11-ig közel 2 millió LEGO-ból készült gigantikus építmények és megújult LEGO játszóház vár. Kockanapok, Veszprém Arena. Itt minden álmod valóra válik.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Siófokon, a Wesselényi Miklós utca 94 szám alatt. Részletek nívó.hu.
19: Mowgli története színpadon. A Dzsungelkönyve musical december 30-án a Veszprém Arénában. Jegyek a kultix.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben, a Rádió Egyen.
20: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden, az Arácsi város részben. A Lóci utcát és a 71-es főutat összekötő 1 kilométeres szakaszt kétsávosra bővítették. Megújult az útburkolat és kiépítették a csapadékvízelvezetést is. Interaktív báb előadással várják a gyerekeket és szüleiket október 15-én Siófokon. Gimpel Anikó több időpontban mutatja be a Levélkupac című előadását a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár gyermek részlegén. Ismert és kevésbé ismert, a Balaton vidékéhez kötődő festőkről tart előadást október 16-án Balatonfüreden Kovács Emőke történész. 23 és 27 fok között alakulnak a délutáni csúcsértékek, tombol az indián nyár, töltsenek több időt a szabadban, ha tehetik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

Itt a Rádió 1-en, 5-től live mix, Ivász Gergővel és Antónióval. 7 perccel járunk 4 után, kaptam két közlekedési hírt. Zsuzsi írta, az M5-ösön Budapest felé, Ócsánál csak egy sávon lehet haladni a terelés miatt, és legalább 8 kilométeres ott a sor. Lászlótól pedig azt tudtam meg, az 5-ös főúton 3 autó balesetezett, közel Kiskunfélegyházához a 110-es kilométernél.

0: Újra rábiú egy konténer. Készüljön! Mindjárt megnyerheti élete kulcsát. Csak itt, a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Edina vagyok, levattam fel, és szerettem én is egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez. Rádió 1, csak igazi

0: Once I was 7 years old.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Tudja mindenki a Rádió 1 szlogenjét?
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs.
0: De jó vagy. És hanyadikként kell elérni engem a játékban?
1: Tizedik!
0: Aki mostantól tizedikként ér el, az részt vehet a Rádió 1 konténer játékban, mert nyer hozzá egy kulcsot. A forrodrotunk 20-as 311-111, most kell hívni, és pénteken valaki elviszi a konténernyi nyereményt a Rádió 1-től.

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. 20-as a forró drót, 311-111. Mondtam az előbb, hogy hívni kell, hiszen játékot indítottam. Halló?
1: Hello, Csabi vagyok.
0: Csabi?
1: Igen, igen.
0: Nem mondod?
1: Igen,
0: Csabi. Az a Csabi?
1: Hát attól függ.
0: Az, aki már 5 hete próbál elérni?
1: Igen, igen, az.
0: Aki még egyszer se ért el engem?
1: Pontosan, ahogy mondod.
0: Az, aki szeretné kinyitni a rádió egy konténert?
1: Igen, én vagyok, az a Csabi.
0: Az a Csabi, aki 10-ként ért el!
1: Ne! Rádió egy, csak igazi mai slágerben!
0: Az a Csabi vagy, aki még a szlogenünket is tudja!
1: Wow, azt nem hiszem el!
0: Úgyhogy kaptál egy kulcsot a Rádió egy konténerhez! Oh, Csabikám!
1: Köszönöm, köszönöm! Boldogát tetted a napomat!
0: Ez volt a cél? De igazából te saját magadnak, hát jókor jó időben hívtál fel!
1: Ja, rajta voltam eléggé!
0: Aj, Csabi!
1: Szuperek vagytok, köszönöm szépen!
0: És ma még lesz játék. Juhász Gergőnél este a Kívánság műsorban. Holnap is még folyamatosan osztjuk a kulcsokat. Pénteken pedig jön Balázsék nagy konténernyitó partia.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap.

0: történet. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
3: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: Kincskereső élmény vár téged a Hádában. Október 1-e és 7-e között teljesen új őszi-téli árukészlettel várunk országszerte minden Háda üzletünkben. Látogass el a kedvenc Háda üzletedbe, és találj rá a legszuperebb darabokra, melyek garantáltan az őszi ruhatárat kincsei lesznek. Gardrób frissítése fel, irány a Háda.
7: Farmer napok a Premier Outletben.
8: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
9: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
10: Premier Outlet Budapest.
11: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a molnál, használd Molmove appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Molmove appban, és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
12: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Jó árak, nagy kedvencek októberben is az E+D-ben. A kőbányai dobozos sör most 299 forint, míg a 250 g-os Edusó Family őrölt kávé darabja csak 1099 forint, ha kettőt veszel. Az örök kedvenc 1,75 literes Coca-Cola csak 579 forint. Z+D, ahol a pénzed többet ér.
14: Szakad az eső, tűz a nap.
15: Ne az időjárás diktáljon. Válassza az ADA Alumínium Kft. Megoldásait. Alumínium nyílászárók, bioklimatikus pergolák és kocsi beállók. A gyártástól a megvalósításig. Veszprém, Európa utca 10, adaalu.hu. ADA cégcsoport. A minőség a különbség.
16: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
17: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigyel azonnal, most akár 0%-os THM-mel, mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
18: Keresd az Autonexusnál Veszprémben.
19: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
20: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
19: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
21: Felújítaná otthonát? Burkolatok, kádak, kabinok, csaptelepek, hőszigetelő rendszerek mind egy helyen, széles választékban.
22: Laguna fürdőszobaszalon, Veszprém, Mártirok útja 13.
23: Újra Veszprémben a kockanapok. LEGO építmények kiállítása 1200 négyzetméteren.
24: Október 10-től 11-ig közel 2 millió LEGO-ból készült gigantikus építmények
23: és megújult LEGO játszóház vár. Kockanapok, Veszprém Arena. Itt minden álmod valóra válik.
25: Pörög a kerék, csökken az ár. Andő Husqvarna kertigép akció. Nyerj további akár 10% kedvezményt a szerencsekerékkel. Várunk Veszprémben.
26: A Teltházas Aréna koncert után Balatonfüreden a Berecki 50. Berecki Zoltán jubileumi koncertje október 24-én a Kongresszusi Központban. Musical slágerek, közönség kedvenc dalok és 6 kiváló táncművész egy látványos, ünnepi estén. Jegyek a Turinform irodában, a Kongresszusi Központ jegypénztárában és a gag.jegy.hu oldalon.
27: Október 5-én haszongépjármű nyílthetek kezdődnek az Autóház Veszprém Kft. Toyota márka kereskedésénél. Főszerepben legendás pick-up modellünk, a Hilux új generációja, továbbá felsorakoznak tesztvezetésre dízel és elektromos furgonjaink is. Kiemelt ajánlatokkal várunk minden kedves társas vállalkozást, egyéni vállalkozót vagy akár magánérdeklődőt is veszprémi márka kereskedésünkben a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermeccs, Teddy Swims kinyitja most nekünk az ajtót. Pénteken pedig egy hallgatónk nyitja ki a Rádió egy konténer ajtaját, na de milyen időben, ugye? Hát most azt mondják a szakik, hogy Budapest felett addigra már nem lesz esőfelhő, szóval a holnapi hidegfront miatt addigra már csak keleten lesz eső. Így legyen!
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

Itt a Rádió 1, 16 óra 46 perc, közlekedési infók, Budapesten látott balesetet Gábor a Dózsa-György úton az Andrássy úti kereszteződés után nem sokkal. Névtelenül jött az üzenet, hogy a Budaörsi úton is baleset volt a Nagyszőlős utca előtt. Nemrég pedig megtudtuk, az M5-ösön a főváros felé haladva Ócsánál 8 kilométeres sor a terelés miatt. Ha van még hír, jöhet SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. Jó utat mindenkinek! Most már csak ez a dal, és indul a Rádió 1 Live Mix Juhász Gerivel és Antónióval. Láttam már őket, szóval hamarosan betoppannak a stúdióba. Györke Attila, leköszön, nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek. További jó játékot Juhász Gerinél. Rádió 1 konténer kulcsokat lehet ma még nyerni a kívánság műsorban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van 2 nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt,

konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

helyszínet. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.

0: Oli vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: bemutatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
6: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
7: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 061-99-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1 200 000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
8: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
9: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt 2 darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
12: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
11: Mondtam.
12: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
11: Fresh Buddy sosem hibázik.
12: Akkor veszünk mi is egyet?
11: Úgy érted, még egyet?
12: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
13: 1 év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
14: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Felújítást tervezel? Veszprém Customs. A tiédet mikor kezdjük? 0620-20-926-50. Veszprém Customs.
16: Borzongás Fesztivál Balaton Fűzfőn. Október 17-én. Borzongásfesztivál.hu. Borzongás túra, borzasztó ételek, szellemvasút, öltöz be és borzongj.
17: Fedezd fel Veszprémben a Smoke & Mort az Óváros tér 26 szám alatt. Szaftosztékek, brutál burgerek, barbecue hangulat, hús, gasztro, közösség. Kövess minket Facebookon.
18: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
19: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Siófokon, a Wesselényi Miklós utca 94 szám alatt. Részletek nívó.hu.
7: Mowgli története színpadon. A Dzsungelkönyve musical december 30-án a Veszprém Arénában. Jegyek a kultix.hu-n.
2: Újra megvédjük a Grundot Balatonfüreden. A Pál utcai fiúk október 9-én 19 órakor a Kongresszusi Központban. Jegyek pannonvárszínház.hu.
9: Ciao Balatonfüred! Október 5-e és 9-e között kétfogásos olasz ebédmenü csak 990 forintért. Illágó, a Viszparton. Zákonyi Ferenc utca 4.
20: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Hungarocell.hu.
21: Prémium konyha elérhető áron. A Zama stúdióban személyre szabott tervezés, minőségi bútorok és konyhagépek várják. Zamat, Balatonfüreden, a Vasút utca 1-ben.
1: Reklámot hallottak.
22: Villámhírek egy percben, a Rádió 1-en.
23: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Vasárnapig tartanak az országos könyvtári napok Veszprémben, az Eötvös Károly Könyvtár és Fiók intézményei előadásokkal, gyermekfoglalkozásokkal, kiállításokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Harmadik helyen végzett Vörös Tamara a Nemzeti Vágta döntőjében, Ács Teszér színeiben. A csetényi lovas Marina hátán indult Szilvásváradon, és a középutamot megnyerve jutott a fináléba. Ma még vezetett sétákat szerveznek a megújult veszprémi várnegyedben. A programokon a résztvevők a Bíró Gicei házból indulva ismerhetik meg a város egyik legfontosabb történelmi részének épített örökségét és új funkcióit. 23 és 27 fok között alakulnak a délutáni csúcsértékek, tombol az indián nyár, töltsenek több időt a szabadban, ha tehetik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Antonio, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
24: Tűpontosan délután 5 óra van, hello mindenkinek, két béka van az egérpadón, képzeljétek el, innen tudom, hogy Antonio játszik van, hello Anti!
25: Hello mindenki, azt már nem mondjuk el, mit csinálnak az egérpadon, de egy biztos, remény ketten maradnak.
24: Jól érzik magukat és ehetőek.
25: És úgyhogy van még ott, ahonnan ez jött.
24: Imádlak, zseni lesz a következő két óra, élőben mixelünk, kevés dumával kezdjük el.
25: Ilyen jó kedvűen fog telni, amivel indulunk, egy jó Shakira itt a délután Live Mix-ben. Hallgassatok minket, rádiózzunk együtt itt a Rádió 1-en.

0: Kim fog jönnek, csak nagyon röviden. Három autó karambolozott az 5-ös főúton, Kiskunfélegyháza közelében a 110-es kilométernél, félpályás útzár és nagy dugó van, és történt egy baleset néhány perc a fővárosban az Üllői úton, a 19. kerületi szakaszon, az Árpád utcánál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Sziasztok nektek, hála, nagyon jól indul az esti hangulatom, Antonio fantasztikus üdvözlettel, régi hallgatótok, István Tarpáról.
1: Nagyon örülünk István, hogy itt vagy, és itt vagytok, és írtok nekünk közlekedési infót, írjátok meg, hogy mit csináltok rádiózás közben pontosan, mi figyelünk rátok, játsszuk az igazi mai slágereket, na és persze adunk egy csomó energiát, mint ezzel is. Jön a Motorcycle, itt a Rádió 1-en, a délután Live Mixben.

0: egyenesen Norvégiából. Egy trió, úgy hívják őket, hogy Bausa, ez volt tőlük a Magnetic, a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, ami továbbra is 2 órás, mellettem Antónió a lemezjátszóknál. Fiúk, mi van akkor azokkal a békákkal a Geri egérpadján, kérdezi Andi.
1: Elfogytak, képzeljétek.
0: Megettem őket, békákat ettem ma, Antóniónak hála. Ez a következő üzenet óriási. Antónió, szerinted te vagy a David Guetta 2, mert olyan jó zenéket játszol, mint a David Guetta. Írja Zsolt.
1: Nagyon köszönöm, de annyira nem hasonlítunk egymásra szerintem.
0: SMS és Viber számunk 06-23-111-111. Antónió, tehát full élőben 2 órában egészen este 7-ig a lemezjátszóknál, és most jön vissza egy kicsit a múlt.
1: Hú, gyerekek, visszahoztam. Kerekkel 26 éves ez a dal. 26 évvel ezelőtt írták meg eredetiben, és úgy gondoltam, most egy picikét előkapjuk, és egy kicsit megemlékezünk rá. Érkezik a Please... a Chase the Sun Planet Funktól. Itt a Rádió 1-en.

0: Now or Never, most vagy soha Antóniótól a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, ami két órás. Tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, kimenjünk a konyhába, iszunk egy csomó szűrt vizet, mindenre a vendégem, vagy én fizetek, tudod, ebben nagyon jó vagyok, és aztán jövünk vissza.
1: Mi lenne összeütni valami kaját?
0: Csak süsűnek főzök.
1: Addig én megkeresem is, amikor visszajövünk, ígérem, berakom, és azzal fog indítani Excent és Tóth Abigail közösével, Sugar Daddy-vel, jó?
0: Úgyhogy maradjatok, még egy órás mix Antónióval, full élőben mindjárt.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a rádió egy konténer ajtaját. De addig még van két nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
4: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
3: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy

0: egy konténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
4: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Ginny, te el tudod olvasni az apró betűket?
8: Az nem elég, hogy én a múltat és a jövőt is látom? Amúgy nem.
7: Szerencsét, hogy az Optik Vörben most díjmentes a látásvizsgálat, és akár 50% kedvezményt kapsz szemüvegkeretre vagy lencsére, mind a 61 üzletben.
8: Ez varázslatos!
7: Bejelentkezés és részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
11: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szor.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
12: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
13: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
12: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
14: A harc, hát legyen harc!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
15: Bogytán az időt.
12: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
16: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
17: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
18: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az espresso gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
19: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
2: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ersztést lehetek.
9: További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
20: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
21: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
22: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
23: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márkakereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
24: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
25: Menekülj a hétköznapokból. Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland. Barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n.
26: Humor, félreértések és önfelett nevetés. Másnap reggel. Pikáns komédia október 16-ától a Pannonvár Színházban. Jegyek pannonvárszínház.hu.
27: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
28: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
29: Carglass javít, Carglass cserél.
28: Hallottad? Mit? A Tárnai Autós Iskola újabb szintet lépett. Már váltanod sem kell, mert megérkezett hozzájuk az automata váltós busz, amivel GK-t is tehetsz.
30: Kóstoltad már?
31: Pizza Rosa.
30: Ez nem nápolyi,
31: ez olasz. Pizza Rosa.
30: Veszprém szívében, helyben, házhoz vagy elvitelre.
31: Pizzarosa.hu.
32: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit_adó.hu.
33: Három nap, amikor Siófok ismét Kálmán Imre dallamaitól lesz hangos. Október 24-e és 26-a között újra a Kálmán Imre emléknapok a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központban. Operett, színház és különleges programok várják a közönséget. Többek között a Csárdás király, a Cirkusz hercegnő és az Asszony összetör. Kálmán Imre emléknapok. Október 24-től 26-áig Siófokon. Jegyek a Kálmán Imre Művelődési Központban és a jegyértékesítési felületeken.
34: Brando Burger Veszprém. Rendelj házhoz, kérd elvitelre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
35: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden az Arácsi város részben. A Lóci utcát és a 71-es főutat összekötő 1 kilométeres szakaszt kétsávosra bővítették. Megújult az útburkolat és kiépítették a csapadékvíz elvezetést is. Interaktív bábelőadással várják a gyerekeket és szüleiket október 15-én Siófokon. Gimpel Anikó több időpontban mutatja be a Levélkupac című előadását a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár gyermek részlegén. Ismert és kevésbé ismert a Balaton vidékéhez kötődő festőkről tart előadást október 16-án Balatonfüreden Kovács Emőke történész. 23 és 27 fok között alakulnak a délutáni csúcsértékek, tombol az indián nyár, töltsenek több időt a szabadban, ha tehetik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
2: Egy perc múlt 6, hello mindenkinek, itt vagyunk, még mindig élőben, továbbra is mixelünk, mellettem Antónió a lemezjátszóknál, és már megint csókolózik két béka az egérpadobon. Hello Anti!
3: Hello mindenkinek! Egy kis cukor, egy kis energia itt délutára.
2: És nektek is jól jön az energia zene formájában, ezt mindig megkapjátok tőlünk a legjobb magyar DJ-kkel, menjünk tovább.
3: Már meg is érkezett Accent és Tóth Abigail Sugar Daddy, ezzel indítjuk itt a következő órát. Hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, rádiózunk együtt, ez a Rádió 1 délután Live Mix.
5: Hi, this is Accent, and you're listening to Radio 1.
0: A lemezjátszók mögött, Antónió.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy ez a Rádió Egy Live Mix. Két órában ma Antonio elemezjátszói mögött két balesetről kaptam hírt, mind a kettő Budapesten történt. Az egyik a Hungária körúton, a Tököli út előtt, a másik pedig a Múzeum körúton, a Rákóczi útnál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Egy SMS, sziasztok, most szavaztam a Now or Never-re Antoniótól a Top 500-ban, írja nekünk Juli.
1: Jaj, nagyon szépen köszönöm, Juli.
0: Ti is nyugodtan voksolhattok bármilyen zenére az elmúlt 20 évből, és nagyon szépen készül, nagyon szépen alakul, kerekedik a Rádió Egy Top 500, ez Magyarország legnagyobb slágerlistája. Minden évben megcsináljuk, mindig nagyon szeretitek. Három teljes napon át tart, minél több szavazatot kap egy dal, annál előkelőbb helyen végez, úgyhogy voksolni tudtok még, például e-mailben top500@radio1.hu. Megyünk tovább.
1: Hoztam még egy saját dalt, nem véletlenül, ugyanis az énekes Bogi, kedves barátomnak a felesége pénteken tartja a születésnapját. Isten éltessen Bogi elő is, és hát erre a dalra is tudtok szavazni. Shot of Adrenaline, Bogi és Antonio közös dala itt a Rádió Egyen a délután Live Mixben.
2: Rá.

0: Mix két órában mellettem a Antonio a lemezjátszói mögött. Őrület, hogy mit csináltok, olyan jó a mix, hogy alig tudok titeket hallgatva dolgozni. Na pusszantási, tovább üdvözletem Mártást.
1: Ne is dolgozz, legalábbis 7 óráig, nem majd csak utána.
0: Igen, sőt, egyébként 7 óra után is abszolút érdemes lesz figyelmesen hallgatni minket, már csak holnap estig van időtök kulcsokat szerezni a rádió egy konténeréhez, amelyben a nyeremények összértéke, nagyon figyeljetek, csak nem 20 millió forint, tehát még egyszer elmondom, csak nem 20 millió forint összesen az a sok-sok nyeremény, ami van a rádió egy konténerben. Pénteken reggel lesz majd a nagy konténernyitó parti Balázsékkal, tehát adásban már csak holnap estig játszhattok, 7 óra után ma, tehát nagyjából fél óra múlva két kulcsot is kaphatok majd tőlem a Rádió egy kívánság műsorban, úgyhogy annyi kulcsot szórunk még ki, amennyit csak lehetséges.
1: A mi pedig...
0: nem.
1: Jó, megpróbáltam.
0: Bocs, nem? Tudod, hogy szeretlek, de ez a hallgatóké.
1: Megpróbáltam.
0: Viszont egy pohár vízre szívesen meghívlak. Jön a következő Hydration Break, egy kis hidratáció szület. Ti is igyatok vizet mindenféleképpen, aztán pedig jövök vissza élőben, jó?
1: Hozom nektek Ray Daltont és a Do It Again-t itt a Rádió 1-en. Maradjatok velünk, rádiózunk továbbra is együtt.
0: Jövünk vissza Antónióval élőben rögtön.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
5: A hatékonyság fontos egy család életében, torokfájáskor is. A mebukain mint a lidokain erejével csillapítja a torokfájást, miközben fertőtlenítő hatóanyaga megküzd a vírusokkal és a baktériumokkal. A mebukain mint 2 mg per 1 mg szopogató tabletta vény nélkül kapható gyógyszer torokfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti! Ül! Luna! Zserbó! Cézár! Hozzám! Mangó! Pupák!
7: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
8: Hunja be a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Az önbizalom éles látással kezdődik. Októberben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező ajánlatokkal várunk. Ellenőriztesd látásod és emeld új szintre egyéniséged. Előfizetésünkkel pedig két szemüveget választhatsz egyetlen havidíjért, már 2958 forinttól exkluzív előnyökkel. Vision Express.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 8-ától 11-ig fél kiló friss magyar darált pulykahús 11% kedvezménnyel csak 969, a 4 darabos Milszani panírozott camembert sajt 28% kedvezménnyel csak 999 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a Dacia.hu-n és a márkakereskedésekben.
13: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Reklámot hallottak.
14: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
16: három nap, amikor Siófok ismét Kálmán Imre dallamaitól lesz hangos. Október 24-e és 26-a között újra a Kálmán Imre emléknapok a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központban. Operett, színház és különleges programok várják a közönséget. Többek között a Csárdás király, a Cirkusz hercegnő és az Asszony összetör. Kálmán Imre emléknapok. Október 24-től 26-áig Siófokon. Jegyek a Kálmán Imre Művelődési Központban és a jegyértékesítési felületeken.
17: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 55 forintos kilogramáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
18: Újra Veszprémben a kocka napok. Lego építmények kiállítása 1200 négyzetméteren.
19: Október 10-től 11-ig közel 2 millió Legóból készült gigantikus építmények
18: és megújult Lego játszóház vár. Kocka napok, Veszprém Arena. Itt minden álmod valóra válik.
20: Október 5-én haszongépjármű nyílt hetek kezdődnek az Autóház Veszprém Kft. Toyota márka kereskedésénél. Főszerepben legendás pick-up modellünk, a Hilux új generációja, továbbá felsorakoznak tesztvezetésre dízel és elektromos furgonjaink is. Kiemelt ajánlatokkal várunk minden kedves társas vállalkozást, egyéni vállalkozót vagy akár magánérdeklődőt is Veszprémi márka kereskedésünkben az Északkeleti útgyűrű 10 szám alatt október 5-től 17-ig.
21: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
22: Pörög a kerék, csökken az ár. Andő Husqvarna kertigép akció. Nyerj további akár 10% kedvezményt a szerencsekerékkel. Várunk Veszprémben.
23: Újra megvédjük a Grundot Balatonfüreden. A Pál utcai fiúk október 9-én 19 órakor a Kongresszusi Központban. Jegyek pannonvárszínház.hu.
24: Felújítaná otthonát. Urkolatok, kádak, kabinok, csaptelepek, hőszigetelő rendszerek mind egy helyen széles választékban. Laguna fürdőszobaszalon, Veszprém, Mártirok útja 13.
25: Kóstoltad már?
26: Pizza Rosa.
25: Ez nem nápolyi,
26: ez olasz. Pizza Rosa.
25: Veszprém szívében, helyben, házhoz vagy elvitelre.
26: Pizzarosa.hu.
27: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
28: Keresd az Autonexusnál Veszprémben.
29: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy. A lemezjátszók mögött Antonio.
1: Hi, this is Ray Dalton, and you're listening to Radio 1 Hungary.
0: Ez

0: Magyar féli kanadai blond is volt, és a Lovers on the Dance Floor, és legyünk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon büszkék blondisra, mert hogy ez a dal eljutott az első helyig a Billboardon, tehát egy olyan dal, amit a félig magyar, félig kanadai blond is készít, a szenzációs dal, ez karrierének legelső Billboard number one slágere. Bocs.
1: Köszönjük a támogat, Geri. És hozzáteszem, hogy szerintem zseniális.
0: Abszolút, ez tehát blond is volt, és a Lovers on the Dance Floor. Holnap hideg front jön, és véget vett sajnos a vénasszonyok nyarának. Hétvégén már csak 21 fok lesz.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Jó futáshoz szól a nóta, üzené Viberen Kriszta. Hát Kriszta, hogyha most futsz, akkor próbál tartani velünk a lépést. Nem lesz könnyű.
1: A számokat pedig, aki hozza, nem más, mint Alex Warren. Forever.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It itt a Rádió 1-en Antonio mixelt az elmúlt két órában. Ha szeretnétek repetázni ebből a mai Rádió 1 Live mixből, vissza tudjátok hallgatni szokás szerint két felületen, a weboldalunkon, valamint az applikációnkban. Fantasztikus volt a mix, nem győzte követni a lábban futás közben. Puszi nektek, Krista.
1: Köszönjük, hogy itt voltál és velünk futottál.
0: Anti, neked milyen még a hét fellépések?
1: Szombaton itt játszom Budapesten egy klasszik buliba, vasárnap pedig egy pár napra hátrahúzódok, pihenni megyünk, úgyhogy gondolok majd rátok. Szombaton itt leszek a Birdiesman Radio Show-ban, ne felejtjétek. Hallgassátok a Rádió 1-et továbbra is, írjatok a Gergőnek közlekedési infókat, és maradjatok itt velünk.
0: Így igaz, Zsuzsa írja, hogy a lányának szeretné Taylor Swift-től a Fate of Ophelia-t a 15. születésnapjára. Isten éltesse, ez akkor mindjárt neki szól. Ezzel kezdődik ma a Rádió 1 kívánság műsor, és vannak nálam kulcsok, kettő is a Rádió 1 konténerhez. Mind a kettőt megnyerhetitek, de csak akkor, ha itt maradtok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van két nap. Hallgassa egész nap a Rádió 1-et. Figyelje a műsorvezetőt. Hívja a 0620-3-111-111-et. Legyen a tizedik telefonáló. Mondja a szlogent.
4: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
3: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új

0: egy konténer. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
6: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Piscineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd Molmove appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Molmove appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
9: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
11: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
13: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
14: Carglass javít, Carglass cserél!
15: A világ leghíresebb kosárlabda csapata, a Harlem Globetrotters idén 100 éves. A világ körüli turné elképesztő trükkjei, cserezései és zsákolásai október 29-én a Veszprém Arénában. Jegyek broadway.hu. Október 29-én a Veszprém Arénában a Harlem Globetrotters.
16: Ciao Balatonfüred! Október 5-e és 9-e között kétfogásos olasz ebédmenü csak 990 forintért. Illágó, a Vízparton. Zákonyi Ferenc utca 4.
17: Fedezd fel Veszprémben a Smoke & Mort az Óváros tér 26 szám alatt. Szaftos sztékek, brutál burgerek, barbecue hangulat, hús, gasztro, közösség. Kövess minket Facebookon!
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
18: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Vasárnapig tartanak az országos könyvtári napok Veszprémben, az Eötvös Károly Könyvtár és Fiók intézményei előadásokkal, gyermekfoglalkozásokkal, kiállításokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket. Harmadik helyen végzett Vörös Tamara a nemzeti vágta döntőjében, Ács Teszér színeiben. A csetényi lovas Marina hátán indult Szilvásváradon, és a középutamot megnyerve jutott a fináléba. Ma még vezetett sétákat szerveznek a megújult Veszprémi Várnegyedben. A programokon a résztvevők a Bíró Gicei házból indulva ismerhetik meg a város egyik legfontosabb történelmi részének épített örökségét és új funkcióit. 23 és 27 fok között alakulnak a délutáni csúcsértékek, tombol az indián nyár, töltsenek több időt a szabadban, ha tehetik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: E! Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is slágerekkel.

Újra megérkezett a Rádió egy konténer. Hallgassa a Rádió egy igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió egy konténerhez.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, isteni zenék és kulcsok várnak rátok ebben az órában. Halló, halló!
1: Szia, Kati vagyok, és egy jó számot szeretnék magamnak kérni, talán a Lost Frequencies, lehetséges?
0: Szia, Kati, abszolút lehetséges, Lost Frequenciesnek van egy nagyon jó új dala, készítem elő, és akkor saját magadnak küldöd, ez tetszik?
1: Igen, igen, önálló módon, igen, magamnak szeretném.
0: Na akkor indítom is, ez tehát a Leave It All, és figyelem, itt van az újabb játék, ha szeretnétek nyerni akár egy konténernyi ajándékot, csak nem 20 millió forint összértékben, akkor most hívjatok tizedikként a számunk 0620 3111 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: interjú egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és figyelem, adásban már csak ma és holnap szerezhettek tőlünk kulcsokat a Rádió 1 konténeréhez. Halló, halló!
1: Szia, Ibolya vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Ibolya, azt ugye tudod, hogy a Rádió 1 konténerében az ajándékok összértéke csak nem 20 millió forint?
1: Igen, igen.
0: Na kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen, úristen, hát nagyon régóta próbálkozok, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés, és nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen.
0: Elektromos autó, utazás, szerszámgépcsomag, okos tévé, klíma, nagyon sok konyhai gép, egy kerékpár, valamint egy bőrkanapé, ez mind-mind a tiéd lehet, hogyha a te kulcsod nyitja a Rádió 1 konténert. Konténernyitó parti holnap után, pénteken reggel a Duna Plaza főbejáratánál Balázsékkal. Legyél ott mindenképpen.
1: Ott leszek, nagyon várom és bízom benne, hogy enyém lesz a nyerőkulcs.
0: Én neked is nagyon drukkolok. Újabb játék nagyjából 10 perc múlva itt a Rádió 1-en. Kuki jön közben és a

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szia Tamás!
1: Szia! Szeretnék egy kamrád számot.
0: Kamrád, oké, kinek menjen?
1: A páromnak, Líviának. Nem nagyon szeretem, és jó a legfontosabb az életemben.
0: Na akkor kamrád és a Be Mine hamarosan nektek szól. És figyelem, indítom az újabb játékot, lehet, hogy most fogjátok megnyerni azt a kulcsot, ami majd holnap után kinyitja a Rádió 1 konténert. A 10. telefonálónak adom oda, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Lili vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió Egyet hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió Egy lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió Egy hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió Egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió Egy Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a partiautó.hu oldalon.
5: Nulla. Bárhogy szólt zene füleinek? Nem csoda, hiszen a nulla a legszebb szám, ha vállalkozása kiadásairól van szó. Válassza a CIP Bank sok nullás vállalkozói számlacsomagjait, ahol díjmentes a forint átutalás, nulla forint a számlavezetési díj és az első éves kártyadíj is. Nyissa meg online sok nullás számlacsomagját, és most akár 50 000 forint jóváírás is az öné lehet. Részletek a CIP.hu/soknullás oldalon. CIP Bank. Számíthat tanácsainkra.
6: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 g-os Crownfield zappehely 33% kedvezménnyel csak 219 forint, a 100 g-os Pikok prágai sonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Hello, szia! Böbe vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Hello, Böbe! Hol vagy, és mivel foglalkozol?
0: Nagykörül, és hát egy múlti cégnél vagyok, művezető.
1: Művezetőként ki tudsz venni Szabit most péntekre, legalább egy fél napot?
0: Igen. Ha azt mondod, hogy én vagyok a tizedik, akkor igen.
1: Hát megmondom, hányadik vagy, ha te előbb megmondod a Rádió 1 szlogánt.
0: Rádió 1, csak igazi ma is láger megy.
1: Tökéletes! Te vagy a tizedik!
0: Köszi, de jó, de szuper!
1: Úgyhogy kelleni fog péntekre az a szabad nap, vagy az a szabad fél nap, mert hogy ott kell lenned Balázsi konténernyitó partiján Budapesten a Duna Pláza előtt.
0: Nagyon szuper, ott leszek, ott a helyem.
1: Ha a te kulcsod nyitja a Rádió 1 konténert, akkor viszel mindent, ami csak benne van, és az ajándékok összértéke ugye csak nem 20 millió forint, nagyon-nagyon drukkolok neked is.
0: Nagyon szuper lenne, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: A kulcsokért játszani adásban már csak holnap tudtok a Rádió 1-en.

0: jön, ami véget vet az indián nyárnak. Csütörtökön még 28 fok lesz, szombaton és vasárnap viszont már csak maximum 21.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
2: István vagyok, regálilitől szeretnék egy dalt kérni, a családomnak gyakorlatilag.
0: Oké, üzensz nekik valamit?
2: Hát, hogy imádom őket.
0: Na akkor ezt most nektek játsszuk itt a Rádió 1-en. Jön tehát Regál Lili egyenesen a World is Mine Radio Show-ból. Ez a Hilmi.

0: A Rádió Egyet halljátok, utána Diszkós Hit 9-től pedig World with Mine Radio Show egy csomó vadiú zenével, Jaminával és Pure Beat-tel várlak titeket 9 órától. Juhász Geri kijelentkezik, jó pihenést, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ütött az óra. Október 9-én reggel Balázséknál valakinek a kulcsa kinyitja a Rádió 1 konténer ajtaját. De addig még van egy nap.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy

0: egy konténert. Jöjjön el, mert a helyszínen még megnyerheti élete kulcsát. Magyarország őrült kulcsvadászata péntek reggel Balázséknál véget ér. A tét egy konténernyi ajándék. Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent megnyer.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
4: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
3: Mondtam.
4: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
3: Fresh Buddy sosem hibázik.
4: Akkor veszünk mi is egyet?
3: Úgy érted, még egyet.
4: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
5: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
8: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
9: Hanna, hallottad? Az Autócentrum Szabónál elképesztő BYD ajánlatok várnak.
10: Evelyn, ez biztos?
9: Igen, akár 0% THM finanszírozás és ajándék 11 kW-os fali gyors töltő is jár az új autódhoz.
10: Akkor ezt nem érdemes kihagyni.
9: Gyere el az Autócentrum Szabó BYD szalonjába Székesfehérvárra és választ ki a kedvencedet.
11: Valósítsd meg most őszi felújítási terveidet. Október 6 és 11 között 20% kedvezményt adunk padlóburkolatok, csempe, fürdőszoba, építőanyagok és beltéri világítás termékcsoportokra 10.000 forint feletti vásárlás esetén áruházainkban és webshopunkon. További részletek és feltételek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Hallottad? Mit? A Tárnai Autós Iskola újabb szintet lépett. Már váltanod sem kell, mert megérkezett hozzájuk az automata váltós busz, amivel GK-t is tehetsz.
13: Humor, félreértések és önfelett nevetés. Másnap reggel, pikáns komédia október 16-ától a Pannonvár Színházban. Jegyek pannonvárszínház.hu.
14: Prémium konyha elérhető áron. A Zama stúdióban személyre szabott tervezés, minőségi bútorok és konyhagépek várják. Zamat, Balatonfüreden, a Vasút utca 1-ben.
15: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n.
16: Új munkát keresel? Irodában dolgoznál, de tartasz a pénzügyektől? A Profitadó Akadémia képzése kezdőknek és pályaváltóknak szól. Nem kell pénzügyi előképzettség. Gyakorlati pénzügyi asszisztens képzés, jelentkezés profit_adó.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
17: Hírek röviden, már is hozom a részleteket, Sós Kata vagyok. Befejeződött a Balaton utca teljes felújítása Balatonfüreden az Arácsi város részben. A Lóci utcát és a 71-es főutat összekötő 1 kilométeres szakaszt kétsávosra bővítették. Megújult az útburkolat és kiépítették a csapadékvízelvezetést is. Interaktív báb előadással várják a gyerekeket és szüleiket október 15-én Siófokon. Gimpel Anikó több időpontban mutatja be a Levélkupac című előadását a Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet és Könyvtár gyermek részlegén. Ismert és kevésbé ismert a Balaton vidékéhez kötődő festőkről tart előadást október 16-án Balatonfüreden Kovács Emőke történész. 23 és 27 fok között alakulnak a délutáni csúcsértékek, tombol az indián nyár, töltsenek több időt a szabadban, ha tehetik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
19: Diszkó!
20: Diszkósít. A Rádió 1-en PG Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
21: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkósít Radio Show, a stúdióban 3D-ben Bárány Attila, Hanvai PG és a játszóknál, a mikrofonoknál én, DJ Junior.
22: Ladies and gentlemen, madame, herman, admesző, hölgyeim és uraim, fiúk, lányk, milyen tisztelt, nagy érdem a publikum, jó magam, Hanvai PG is itt leszek egészen este 9-ig.
23: Hello, szavaztok srácok, jellemes szép estét, hölgyek és urak, mindent megkaptok tőlünk, amit csak akartok, persze, ha arról van szó, hogy elektronikus zenét akartok hallgatni, meg zenei híreket, hát mert ezzel minden egyes este szolgálhatunk.
21: Egy igazi mai slágert az elején, ez biztosan állíthatom, jön Hyperton és Norma J. Martin, és ez a Can't Get You Out of My Head, ezzel indul a Diszkósít Rádió Show itt a Rádió 1-en, jó szórakozást mindenkinek!
23: A

0: Rádió egy csak igazi, mai sláger meg diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között az amáliák, amálok, bakácsok, baksák, bekények, girótok, máriák és márkusok, illetve szülinapos az ismerőseim közül Kandja Zsófia Anna és Antunovics Szekere Szilvia. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Megyünk tovább, és a tegnapi nap ígértem, hogy ma lesz egy-két premier, itt rögtön az első, ráadásul ez még egy zenei hír is, egy német rap sztár, aki ráadásul most house zenét csinált, vagy legalábbis ez house formába öntötték, és nagyot megy mostanában a klubokban. Ez Bausa, és jön a Magnetic, és ez DJ Junior Remix, hamarosan jön a YouTube csatornára, és most viszont premier itt a Rádió 1-en.

0: Diszkos itt a rádió egyen, az igazi mai slágereket ma DJ Junior pörgeti, de 3D-ben vagyunk, vagyis itt van Hanvai PG, és jó magam Bárány Attila is, és készüljetek, ami engem illet. Pénteken Demeter, szombaton Budapest, méghozzá egy jó hajógyári klasszik, utána pedig Personal Jesus, BS Csibészek, Balatonmáryafürdőn.
1: Ami pedig a diszkos itt illeti, október 24-e szombat, Békés Csaba, már nagyon-nagyon korán fogunk kezdeni a nagy színpadon egyből a Magna Cum Laude után. Az, hogy milyen sorrendben jövünk, mindig nem tudjuk, de jövő héten tuti fix, hogy el fogjuk árulni.
2: Előbb-utóbb menni fog. A folytatásban egy újabb premier, mert hogy ezt is ígértem, megcsináltam Imáin Angelnek ezt a Bad Times-ot, ideig nem nagyon tudtam játszani, nem találtam olyan verziót belőle, most viszont készítettem bele kétfélét is egyébként. Van egy kicsit ilyen progibb, meg van egy ilyen kicsit ilyen house-osa, most ezt játszom le itt a rádió egyen, jött át Imáin Angel és a DJ Junior Remix.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenszínölő diszkosít a Rádió 1-en, bár a Nyattillával, Hamvai PG-vel se játszoknál velem DJ Juniorral.
1: Jut eszembe, szombaton a hétvégén hármas megfejtésben leszek, Gyöngyösön kezdek, Bátaszéken folytatom, és ha felérek, akkor még a fővárosi rezidenciámon is fogok játszani egy kis Deep House-t.
2: Zenei hír, gyerekek, megnéztem az Eagles Netflix filmet, gyerekek, kettő részes. Nagyon komolyan nem tudtam egyébként, belevágtam magam, mondom, mi van még a felénél? Képzeljétek el, 1980-ban úgy döntöttek, hogy ők nem csinálják tovább, de nem osztott fel a zenekar, hanem egyszerűen csak megálltak. 14 évvel később kezdték újra, hozzáteszem egyébként a drogok miatt állt meg a zenekar, egészen pontosan egy bizonyos drog miatt, a kokain miatt, és aztán utána 94-ben újra kezdték, és a mai napig zenélnek. Úgyhogy annyira feltűzeltem magam, meg fogom csinálni a Hotel Kaliforniát. Mert egyébként szerintem minden idők egyik legjobb dala, és ezt nem tudják a rádióhallgatók, vagy sokan nem tudják, nem szólom le őket, aki igen, attól elnézést kérek. Gyerekek, az Eaglesnek ebből az albumából, amin a Hotel California rajta van, adták el a legtöbbet a 20. században a popzenei piacon, 26 millió darabot.
0: Én úgy tudom mondjuk, hogy Michael Jackson, de teljesen mindegy, ezt majd megnézzük, barátunk az internet, viszont most megyünk tovább egy olyan dallal, amelyből most már egy kompakt verziót végre sikerült összerakni, és ez a teljesen végleges, amit ma játszok itt este a Rádió 1-en, ráadásul, ha minden igaz, akkor szombaton jön ki a DJ Junior videócsatornára, és egy hír is kapcsolódik hozzá, nem tudom, hogy zenei vagy nem, de lesz Made in Italy Party, az első nagy itt Budapesten, majd Budán egy bizonyos bevásárló központnak az éttermében, és ott fogunk majd Enfors utca közösen játszani régi olasz zenéket, meg olasz house lemezeket is, ezt is fogom pörgetni, mert ez Andrea Bocelli és a Caruso DJ Junior van a Disco Sheetben.

0: egy csak igazi mai sláger, mely diszkusi Trédő Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
1: Visszatérünk itt csak egy mondat erejéig erre az Eagles versus Michael Jackson kérdés, mind a kettőnknek igaza.

0: adták el.
1: Igen, ez durva nagyon, hogy most nézzük, hogy 70 és 110 millió között van ez hihetetlen a szám, ez elképesztő. Mondjuk a világsztár volt, az igaz, még inkább Amerikában, jó persze az egész világon azért ismert volt, de Amerikában volt igazi sztárzenekar. Megyünk tovább egy svéd sztárral, a Swedish House Mafiával, meg még egy svéd sztárral, a Licky Lee-vel, és ez a közös Happiness is Sold, és ugye legyen neki zenehír is, megjelent a videoklipje egyébként ennek a dalnak, most viszont lejátszom a DJ Junior remixet itt a Rádió 1-en.

0: Fussa véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik. Már a DJ Junior, Hanvai, PG és Bárány Attila, azzal, hogy december 5-én ünnepeljük majd a 21. születésnapunkat a fővárosban, egy nappal előtte pedig majd Pécsen csinálunk születésnapi bulit, mert hogy még egyszer mondom, 21 éves lesz a rádió műsor. Én engem hétvégén Demecseren találtok, pénteken, szombaton pedig Budapesten és Balatonmáryafürdőn. Bárány Attila voltam, további jó rádiózást, én búcsúzom, sziasztok, holnap este 8-kor jövünk újra.
1: Ameddig a főkerekén szolgálok, zenélek, Hanvai, PG voltam, nem elfelejteni szombaton Gyöngyösön, Bátorszéken és a fővárosban, a budapesti rezidenciámon is várok mindenki sok-sok szeretettel. Ezzel búcsúzom ma estére, szevasztok!
2: Én DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, egy csomó remix megtalálható a DJ Junior Facebook csatornámon, kövessétek be, nézzétek meg, ezen kívül kerülnek ki majd tartalmak a YouTube csatornára, egy mix is kikerült, egy Made in Ibiza, azt egészen sokan nézik, videoklip formában van kint. Jön majd a Bagus, a Magnetic, a Email Angel, fél a Bad Times és André Bocelli, Caruso, ez az elkövetkezendő mondjuk két hétben biztos majd kijön, mert a YouTube-nál egyébként nem szabad olyat csinálni, hogy túl sűrűn adsz ki klipet, mert rájtak nem támogatja ezt a bizonyos dolgot, egy idő után nem engedi, hogy sokan nézzék meg, úgyhogy én inkább erre törekszem. Meg arra, hogy holnap este is tartsatok velünk, mindannyian erre törekszünk, hiszen diszkosít itt a Rádió Egyen, este 8-kor kezdünk majd. Szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről. A Gellért tetejéről. Egész Magyarországon. FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, meghoztam a legjobb magyar DJ-ket. Jamina és Pure Beat mixel a következő három órában. Jönnek a jelenkor nagy-nagy dance slágerei, és nagyon sok újdonság. Hello Jami, kezdjük el!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem Jaminával itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, és jön az egyik legutóbbi saját dalod, amit előszeretettel játszanak nálunk a többiek is esténként 9-től. Például Regál Lili, Pool Max vagy Antonio.
1: Ez Tolvaj René és Jamina közöse, a Feel the Fire.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Rádió Show. Tudjátok, ez az a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, 11-ig Jamin, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek, 1998. júliusában jelent meg a Stardust fantasztikus kislemeze, a Music Sounds Better With You. Na, ennek a legendás dallammenete köszön vissza ebben az újdonságban David Guettától és Milky-től.
1: Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni, ez a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább, itt a rádió adja.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek csak a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ez volt Anima és a Beautiful, mellettem Jamina a lemezjátszói mögött, és képzeljétek el, Martin Garrix maga énekel a legfrissebb saját zenében. Erről is szó lesz 10 után.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Kollégá Lili vagyok.
1: Sziasztok, én Zsóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
2: A Fox Post applikációja támogatásával.
4: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: Hozzászólásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: javaslom mindenkinek, mintha egy buliban lennétek, olyanok nálunk az esték mindig 9 óra után, még mindig Jamina a lemezjátszói mögött, aztán 11-től Pure Beat is vár még rátok. Hello Jami, menjünk tovább!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit! Egy újdonsággal fog kezdeni a Switch Disco és Sam Feld közöse, ez pedig a Sleep Tonight, maradjatok mindenképp velünk ma.

a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Armand van Helden, Mark Knight és a Release Me, a CID remixe volt belőle a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sázamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to the World Is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajáddal egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Szofi közöse ez a hologram, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a rádió.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Pure Beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio

0: Este 11 van, hello mindenkinek, élő az adás FM-en, weben, applikációban, YouTube-on, mindenhol tudjátok nézni és hallgatni a műsor tökéletes kép és hangminőségben. Pure Beat a házban, innentől egészen éjfélig. Szevasz Pure Beat!
1: Csoki, szevaszok srácok, hello Gerikem, kellemes estét mindenkinek!
0: SMS és Viber számunk 0620-3111-111, isteni zenék várnak rátok ebben a következő egy órában is, induljunk el!
1: Nagy ágyukkal kezdünk, Switch Disco, Rehab és Sam Fett közöse, ez a Sleep Tonight, nyilván mi még nem fogunk aludni csak éjfél után, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, Aberdeen Radio Show-ban. At the turntables now.

0: geniális, lehengerlő, amit Calvin Harris ebben az új dalban csinált. Ez volt a Satisfy a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban szerd este. Mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött. Szia Geri, azért kíváncsi lennék, hányan várjuk feszülten minden szabad percünkben hetek óta, hogy mikor mondjátok azt, hogy most lehet hívni a konténeres játék miatt, írja Andrea. Hát Andrea, megválaszolom, én azt gondolom, hogy több százezren hívnak minket ilyenkor óráról órára ugyanabban az időpontban. Nehéz bejutni ebbe a játékba, például Pure Beat is szeretett volna bejutni, de te nem is telefonáltál.
1: Nem, én nem, de próbáltam, de én még az ajtón sem tudtam bejutni.
0: Na, ha nem telefonálsz, úgy tényleg nehéz bejutni ebbe a játékba. Nem, viccet félretéve, rengetegen próbálkoznak, és nagyon-nagyon fontos, hogy itt adásban már csak holnap estig tudtok kulcsokat szerezni a Rádió egy konténerhez, nagy konténernyitó parti a Dunapláza főbejárata előtt pénteken reggel Balázsékkal egy valaki kulcsa nyitja csak a konténert, viszont az a valaki el fog vinni mindent.
1: Hát ez mikor lesz? Ez hány órakor lesz?
0: Ez vagyunk? Pénteken reggel lesz, 6 és 10 között.
1: Jó,
0: nagyon kíváncsi vagyok. Na azon a napon tényleg érdemes korán kelni. Óriási nyereményjáték, nagyon sokáig tartott, nagyon sok kulcsot osztottunk, és 20 millió forint majdnem az összérték az ajándékoknak a Rádió konténerben. Így van, úgyhogy még egyszer az utolsó kulcsokat adásban megszerezhetitek tőlünk még holnap, reggel Balázséknál, napközben Atisnál, meg este nálam a Kívánság műsorban. A konténer nyitó parti, még a helyszínen is néhány kulcsot be tudtok szerezni, és akkor konténer nyitás pénteken reggel, tehát Balázsékkal. És mit hallok, volt egy lánykérés az egyik bulitban múlt hétvégén?
1: Igen, múlt héten Debrecenben jártam, és egy pár héttel ezelőtt a srác, aki megkérte a hölgynek a kezét, rám írt, hogy megoldható-e, hogy abban a buliban megkérje a hölgynek a kezét, és én mondtam, hogy természetesen én éjfélkor kezdtem, és akkor felkonferáltam oda a kis színpadra magam mellé a srácot, és akkor onnan láthattam neki a mikrofont.
0: Jaj, tehát, de jó.
1: Ott volt egyébként egy 800 ember, és a 800 ember előtt kellett egyébként a hölgynek a kezét megkérni, egyébként nagyon ügyesen lehozta, és természetesen a hölgy igen mondott, szóval utána happy volt.
0: De jó, én az ifjú pár, menjünk tovább.
1: Most pedig jön egy igazi hip-hop klasszikus, Notorious B.I.G. Nasty Gerd című dala, ugye az eredeti vokál még a 90-es évek közepéről származik, ez egyébként a Nasty Gerd, ezt úgy ismerhetjük, hogy a Nasty Boy című számból Diddy ezt egyébként 1997-ben jelentette meg, és hát 2005-ben Puff Daddy és a Bad Boy csapat ugye újra gondolta ezt a dalt, átemelte ezt a vokál részletet, és hát én most egy új klub remixben hoztam nektek, méghozzá Brandon remixében, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban. And the turntables now.

0: vokál még mindig tökéletesen működik az elektronikus zenében, csak úgy, mint a pop zenében. Rafael Gotta Be Cool a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Élőadást hallottok, sőt ezt az élőadást nézni is lehet a weboldalunkon, valamint a YouTube csatornákon, sőt a Rádió 1 TikTok csatornáján is megyünk élőben. Pure Beat a lemezjátszóknál, mint mindig ilyenkor szervánként 11 és éjfél között. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
0: Nagyon jó lendületben vagyunk, és nagyon szépen megyünk felfelé. Mi érkezik most?
1: Hát igen, most már bele kóstolunk az utolsó fél órába, szóval megyünk felfelé. Jöjjön a Rádió 1 kedvenc, ami nyáron letarolta itt a Rádió 1-et. Alex Kenji, Bamboleo című track-e, amit a mai napig szívesen pörgetünk a rádióban és a bulikban is, viszont a dalból kevés remix készült, viszont egy erdélyi fiatal ember, aki nagyon jó átiratokat szokott készíteni, Matt Klein készített erre a dalra egy remixet, ami nálam azóta benn van a top 10-ben, és a bulikban mindig ezt a verziót játszom. Már is mutatom, tehát jön a Bamboleo Matt Klein remixében, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: fellépésein, szóval ezt a remixet, Christopher kollégánk átiratát, a Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Egy üzenet egy régi törzshallgatónktól: az otthon melegében izgő mozgó drága barátaim, tessék vigyázni, ez a mix nem várt reflex mozgásokat válthat ki egyes felső testrészekből, melynek hatására másnap izomláz is kialakulhat. Az ország slágergyáros, habár a felhőtlen szórakozást garantálja, felelősséget egyéb tánc közben levert lámpabúráért nem vállal. Tiszta ütemeinek fogyasztása ipari mennyiségben nem javasolt, visszahallgatása kizárólag ivó cimbora jelenlétében ajánlott. Legmélyebb tisztelettel, a Spenót Huszár.
1: Imádom! Hát ez meg lett ismét. Köszönjük. A vállak bemozdulnak, szoktuk mondani.
0: Csak a vál ilyenkor szerdánként. Na jöjjön a finálé, egy jó erős utolsó 10 perc.
1: Így van, ismét hoztam az újdonságokat a magyar DJ producerek stúdiójából. Ezúttal ismét Ramit barátom verzióját kellett elhozni, hiszen ő mostanában tényleg nagyon érzi ezeket az átiratokat, ezeket az editeket. Számomra egyébként, amiből csinálta a verziót, egy ismeretlen, úgymond ismeretlen szám, Nico de Andrea Vanette és Afro Medusa Etnica című dalából készítette ezt az átiratot, és hát ebben van egy olyan lelkedbe mászó dallammenet, ami hú gyerekek, tehát ez az igazi, picit már afteros, de szálós és lüktető, és hú gyerekek, tehát ez a verzió nekem szerelem lett, és Ramit átemelt ezt a dallammenetet, és készített rá egy saját groove-ot, tehát Ramit verziójában jön az Etnica, ezzel megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió Egyen. At the turntables now.

0: Fellépések még a héten?
1: Hú, hát hosszú lesz, pénteken indul a menet, most egyébként péntek szombat 7 fellépésem lesz összesen. Pénteken Hartán, Vácon és Budapesten leszek megtalálható, szombaton pedig Jászberény, Szeghalom, Kecskemét és Budapest.
0: Atya úristen, ez 7 fellépés a hétvégén?
1: Igen, péntek 3, szombaton 4.
0: Nagyon komoly, jó bulikat kívánok, kitartás, jövő héten találkozunk.
1: Köszönöm, hogy itt lettem, további szép estét mindenkinek, sziasztok!
0: Mára köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap csütörtökön 9-től jövünk megint élőben. Mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Mindenki szavazott már ma? A Rádió 1 top 500-ra? Senki nem csúszott még le semmiről. A például lehet e-mailben a top500kukacradio1.hu e-mail címen vagy a 0623111111-es számon. Most azt a zenét hozom, amit tavaly megnyerte a Rádió 1 top 500-at, 4 Grammy jelölést is kapott és elnyerte a legjobb dance pop felvételnek járó díjat. Az újdonsült anyuka Lady Gaga érkezik, és az Abrakadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Lost Frequencies például. Tényleg emlékszünk még, hogy miért ezt a nevet választotta anno a belga DJ producer? Hát azért, mert a karrierje elején régi, elfeledett vagy elveszett dalokat, klasszikusokat, dalamokat használt fel, Lost Frequencies, például Bob Marley dalokat, különösen az induláskor nem saját szerzeményeket írt, hanem mások ismeretlen vagy klasszikus felvételeiből készített, nem hivatalos remixeket, bootlegeket, de most itt vannak a saját dalok, mint a Leave It All,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy óriás breaking. Rádió 1-esek, jön a Rádió 1 Top 500, hogyha esetleg valaki még nem értesült róla. Igen, Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája ismét érkezik októberben, és folyamatosan lehet nyomni a voksot, akár e-mailben a top500@radio1.hu e-mail címen, akár SMS-ben, Viber üzenetben, fel is lehet hívni minket, 0620-311-111 a számunk. Például Loi aktuális dalára is lehet szavazni.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is slágermegy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Alex Warren, a Grammy-re jelölt sztár a folytatásban és a 2026-os White Child albumáról. Egy dal, egy nagyon-nagyon ismert Rádió 1-es kedvenc, a Fever Dream. 2025 előtt leginkább Coldplay stílusára hajazó keresztény rockot hallgatott, ezt tavaly a Guardiannek nyilatkozta, de szélesítette most a zenei repertoárt, és ennek hatására született az új album, amiről jön a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

A rádió egyen csak igazi mai sláger megy. David Guetta és az a nő a folytatásban, akinek a hangját ezer közül is felismerni. Szia, és a Beautiful People. A hivatalos klip alá írta egy kommentelő, hogy az énekesnő konkrétan megmentette az életét a zenéjével még 2016-ban. Nagyon mélyen benne volt az ivásban, és az alkoholizmus okozta depresszió miatt kis ilyen véget vetett az életének. De szia zenéje és a dalszövegek szó szerint megmentették az életét. Ez most a Beautiful People.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.